Claudio Monteverdi, illetve Biagio Marini zeneműveit hallottuk az elmúlt percekben. Marini Gimo Passacaglia című alkotását az Il Pomodoro együttes adta elő. Marini egyébként a korabarokk korszak egyik legjelentősebb hegedűse volt. A hangszerezen fejlődésében játszott nagy szerepet. Giulio Caccini dala után Frescobaldi muzsikája következik.

Girolamo Frescobaldi zeneművei előtt az Amarilli Mia Bella című dal hangzott el, Giulio Caccin ismert kompozíciója. Jakub József Orlinski és az Il Pomodoro együttes hangversenyén ezután Johann Kaspar Kerl, majd Barbara Strozzi zeneműve következett. Kernek nagyon híres tanárai voltak, olyanok, mint Carissimi vagy Frescobaldi.

Johann Kaspar Kerr F-dur szonátája után Barbara Strozzi muzsikáját hallottuk Jakub József Orlinski és az Il Pomodoro előadásában. Kerr egy nagyon képzett muzsikus volt, sokat utazott, még Bach is elismerte a művészetét. Akkor egyik leghíresebb muzsikusa Francesco Cavelli volt, az ő darabja után Carlo Pallavicino szimfóniáját hallgatjuk meg.

Carlo Pallavicino, olasz barokk komponista, Demetrio című három felvonásos operájának zenekari részlete, szimfóniája hangzott el, előtte pedig Cavalli muzsikáját hallottuk. Giovanni Cesare Netti a 17. századi dél-olasz zene egyik jelentős, de kevéssé ismert alakja. Az ő muzsikája után Antonio Sartorio a zenéje szól.

Antonio Sartorio kompozíciója hangzott el, előtte pedig Giovanni Cesare Netti La Fille című operájából hallottunk egy áriát. Netti elsősorban világi kantátákat, oratóriumokat és operákat komponált. Zenében nagyon fontos szerepet kapott az énekes szólam kifejező ereje. Most újabb két részletet hallgatunk meg tőle.

Giovanni Cesare Netti operáinak részleteit Jakub Jusuf Orlinski és az Il Pomodoro előadásában hallottuk. A komponista gyakran alkalmazott túldíszített áriákat, műveit kortársai nagyra értékelték, de a halála után sokáig feledésbe merült. Adam Jarzsebszky, majd Sebastiano Maratelli muzsikája szól.

Adam Jászsebszky, illetve Sebastiano Moratelli operáinak részleteit hallottuk az elmúlt percekben. Giovanni Antonio Boretti opera részlet következik, majd Giuseppe Maria Orlandini Nerone című operájának áriája. Ezt az operát 1721-ben Velencében mutatták be annak idején.

Giovanni Antonio Boretti, illetve Giuseppe Maria Orlandini muzsikájával ért véget, Jakub József Orlinski és az Il Pomodoro együttes hangversenye a londoni Royal Albert Hall hangversenytermében. Orlinski egyébként egy kontratenor, énekes. Most Johann Sebastian Bachtól halljuk a C-moll szvitet.

Johann Sebastian Bach 1001-es jegyzékszámú C-moll szvittjét G. Fouquet jóvoltából hallottuk. A darab a polifónia egyik nagymesterműve, bizonyítja, hogy egyetlen Gordonka is képes több szólamúságot közvetíteni. Jacques Dufli csembaló művész volt, a francia barokk és klasszicizmus határán alkotott csembaló darabja szól.

Jacques Dufli Courantja hangzott el Kalintilni előadásában. A Courant egy nagyszerű táncforma, a barokk zene egyik jellegzetes tánctétele, általában gyors, háromnegyedes ütemű. Dufli egyébként főleg csembalóra komponált, elegánsan, finom ornamentikával, franciás stílusban. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Beethoven 7. szimfóniáját igen gyakran nevezik a tánc apoteózisának. Ezt a híres megfogalmazást Wagner használta, mert az egész mű ritmikája nagyon élénk, lendületes, szinte táncszerű. A második tétel, az Allegretto, egy igazi sláger lett. Annyira népszerűvé vált, hogy a bemutató után a közönség követelte, hogy játsszák el ismét, és ez gyakran önálló darabként is megszólal a koncerten, meg filmzenékben, a Király beszéde című filmben is felcsendül. Az 1811-12-es években keletkezett. A svéd rádiózenekar játssza Manfred Haneck vezényletével.

Beethoven 7. szimfóniáját játszotta a svéd rádiózenekar, vezényelt Manfred Honeck. A szimfóniában különösen hangsúlyos a ritmus, és az egész műben megfigyelhető a motorikus energia, már előre vetíti a romantikus zene lendületét. Wilhelm Steinhammer ámol szonátája következik most a Notturnóban.

Wilhelm Stenhammar álmos szonátáját David Oistrakh és Greta Eriksson adta elő. John Fultz Görög szigetek című zeneműve következik. Sakari Oramo, a híres dirigens, gyakran vezényli Fultz műveit. Egyszer azt mondta, hogy nem állítom, hogy Fultz darabjai a legjobbak a világon, de érdekesek, sajátosak, és nem tipikusan angolok.

Az 1939-ig élt brit szerző John Fultz Görög szigetek című zeneművét játszotta a BBC koncertzenekara. Az 59 évet élt komponista nagyon sokat utazott, és élményeit majdnem mindig zenében megörökítette. Változatok a Mein junges Leben hat ein Ende dallamára, ez Schwedings zeneművének címe.

Mein junges Leben hat ein Ende. Jan Peterson Sweelinck koráját az akadémiai fúvós ötös játszotta átiratban. A zeneszerző a 16. század végének nagyhatású komponistája volt, szinte mindenki kapcsolatba került vele, a legtöbben persze tanultak nála. Orbán György kórusműve következik, Kormundum.

Orbán György kórusművét a Tallini Zeneművészeti Főiskola kamara kórusa adt elő. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Ez a kifejezés a Biblia egyik legismertebb zsoltárából származik. A vers a bűnbánat zsoltár, ami Dávid királynak tulajdonítanak. Mozart C-moll fantáziája következik.

Mozart 396-os kőhűjegyzékszámú C-moll fantáziáját játszotta Valdis Jancsis. A zene történet egyik legnagyobb csodája Mozart, aki hihetetlen tempóban dolgozott, minden kész volt a fejében, neki csak le kellett kottázni a megálmodott muzsikát. Francesco Durante Esdur koncertója következik.

Durante Esdur koncertóját a kölni koncertó szólaltatta meg. Ez a komponista a nápolyi iskola jelentékeny mestere volt, Alessandro Scarlatti tanítványaként kedvelte meg a muzsikát, és lett karmester, nagyon merész zenéket írt. Jules Massenet Manon című operájából hallom most egy kettőst.

Jules Massenet Manon című operájából, Manon és Desgrieux kettősét a második felvonásból Lynn Fortin, Richard Mergison és a Quebeci Szimfonikus Zenekar adta elő Simon Stratfield vezényletével. Massenet egyébként egy kiváló zongorista volt, karriert csinálhatott volna, mint szólista, de ő inkább tanításból élt. Most halljuk Chopin Cis-moll prelüdjét.

Chopin nagyon ritkán játszott opusz 45-ös cis-moll prelüdjét Cedric Tibergien szólaltatta meg. Utolsó muzsikánk ma Ober a Portici Néma című operájának első balettzenéje, de én előtte megköszönöm figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Kalla Kálmán és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Páviában az onkológiai központot kereste fel, majd a páviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi-tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Itthon szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pusfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok expressz és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Káli-medencében. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Aki teheti 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Folytatódik a kánikula. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. Napközben 31-37, késő este 21-27 fok várható.
3: Híreket hallottak. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Paulik László hegedűművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15:06 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Barát Emőke énekművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
4: Ki hogy reagál, ki hogyan kapcsolódik egy-egy koncert alatt, az számomra sokkal többet jelent, mint egy kötelező taps, ami így is úgy is van.
3: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban.
5: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
6: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Június 21-e van, vasárnap, az év 172. napja. Új lemezeink között hallhatjuk ma Schumann zongora műveit Elizabeth Leonskaja játékában, operáriákat egy különleges szempont szerint válogatva a francia dán Elsa Dreyszig előadásában, Invocation című új albumáról, Prokofjev műveket a szerb hegedűs Nemanja Radulovic CD-jéről, valamint Csajkovszki gyermekalbumának darabjait vonós zenekari hangszerelésben, a Mendelssohn kamarazenekar tolmácsolásában, az átiratokat készítő Kovács Péter vezetésével. A ma reggeli örkény novellánk filozófiai mélységekbe repít, és persze ironizál, de könnyen eszünkbe juthat róla a klímaválság, és az, hogy nem feltétlenül a legjobb irányba halad a világ. Pedig Örkény István nem tegnap írta le ezeket a sorokat. Homo sapiens. 1. Minden, ami a tudatunkban megjelenik, föltevés. 2. E föltevések egy része téves, más része viszont helytálló. 3. Ezt mérlegelve a hibás föltevésekre nemet mondunk, a helytállókra azonban igent. Föltevéseink bírálata tehát az igazság keresésének lehetősége. 4. Az ember az egyetlen élőlény, mely az igazság keresésére alkalmas, mert csak ő tudja egy lehetőségre rámondani az igent vagy nemet. Az igazság tehát a gondolkozó ember képében testesült meg a világban. 5. Ez a képességünk tette lehetővé, hogy legyőzzük a természet vak erőit, meggyógyítsuk a betegeket, felszabadítsuk a rabszolgákat, tiszteljük fele barátainkat, és megtervezzük a jövőt, mégpedig úgy, hogy az összes lehetséges világok legjobbika valósuljon meg. 6. Így sikerült a föld színéről eltüntetnünk a gyűlöletet, a bűnt, a háborút, a szomorúságot és a nyomort. Felhőtlen örömben, biztonságban és boldogságban élünk. 7. Mostani jó voltunk, ha ítélő képességünket nem éri károsodás, az idők végéig meghosszabbítható. Az első zenénk Georg Drusecki C-dur szimfóniája. A Gödöllői Szimfonikus Zenekart Bali János vezényli.

Bali János vezényelte a Gödöllői Szimfonikus Zenekart. Előadásukban Georg Drusecki C-dur szimfóniája hangzott el. Elizabeth Leonszkája új albumán helyet kapott Robert Schumann utolsó befejezett műve is, amely szintén a kedvenceim között található, bevallom őszintén. Ez az S-dur téma és változatok, azaz a csodálatos Geister Variationen, szellem variációk.

Robert Schumann utolsó befejezett művét, a Geister Variationen sorozatát Elizabeth Levonskaya zongorázta. Georg Friedrich Händel A-dur koncerto grossója következik, az Opus 6-os sorozat 11. darabja. Az Avison Ensemble művészeti vezetője Pavlo Beznosiuk.

A Pavlo Beznosiuk vezette Avison Ensemble előadásában csendült fel Handel, opusz 6, numero 11-es, A-dur koncerto grosszója. HVV jegyzékszáma 329 volt. Talán már megszokhatták, hogy a műsorunkban felmerülő magyar muzsikák között igyekszünk mindig valamilyen ritkaságot is megmutatni. Ilyen a most következő Weiner Leo kompozíció is, az opusz 31-es Preludio Notturno Scherzo Diabolico. A Miskolci Szimfonikus Zenekar élén Kovács László áll.

0: Elhangzott Weiner Leo opusz 31-es alkotása, a Preludio Notturno e Scherzo Diabolico. Kovács László vezényelte a Miskolci Szimfonikus Zenekart.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót. A mikrofonnál Tóth Endre. Nemanja Radulovics, szerb hegedűs, egy teljes albumot szentelt Szergej Prokofjev műveinek. Többek között rögzítette az opusz 115-ös D-dur szólószonátát is. Erről a következőket írta a muzsikus. A szóló hegedű szonáta egy belső párbeszéd súlyát hordozza magában, beszélgetést az árnyékkal, önmagunkkal. Mégis érzem benne Prokofjev humorát, gyengétségét és ellentmondásosságát is.

Elhangzott Szergej Prokofjev opusz 115-ös D-dur szólószonátája, Nemanja Radulovics hegedült. Wolfgang Amadeus Mozart A-dur rondójával folytatjuk adásunkat, köhül jegyzékszáma 386. A zongora szólót Alfred Brendel játsza, a Szent Martin in the Fields kamarazenekart Sir Neville Mariner vezényli.

Wolfgang Amadeus Mozart A-dur hangverseny rondóját Alfred Brendel és a Szent Martin in the Fields kamarazenekar adta elő Neville Mariner vezényletével. Elsa Dreiszig szoprán énekesnő új lemezéhez nyúlunk most, melynek címe? Invocation. Olyan áriákat hallhatunk, amelyek valakihez fohászkodnak, valakit, valamit megidéznek. Erről szól most Vincenzo Bellini híres Casta divája, a Norma első felvonásbeli áriája. Elsa Dreiszigot a genovai Carlo Felice Operaház zenekara kíséri, a karmester Massimo Zanetti.

A címszereplő első felvonásbeli áriája hangzott el Vincenzo Bellini Norma című operájából. Elsa Dreyszig énekelt, a genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényelte. Zeneszerzőnő rovatunk mai főhősnője a francia hatok egyetlen hölgytagja, Germaine Taillefer. Hárfa szonátáját Maria Graf adja elő.

Zsörben Teifer hárfa szonátáját Maria Graf adta elő. Ahogyan említettem műsorunk elején, a lemezújdonságok kapcsán a Hungarotonnál jelent meg márciusban a Kovács Péter vezette Mendelssohn kamarazenekar lemeze, amelyen az együttes vezetője átiratában, hangszerelésében hallhatjuk Bizet és Csajkovszki műveit Tales on Strings, vonós mesék címmel. Bizet darabjait már meghallgattuk tegnap, most Piotr Csajkovszki gyermek albumán a sor. Az első 11 mű következik a sorozatból, címek szerint Reggeli ima, Téli reggel, Lovacskázás, Mama, Játékkatonák indulója, A beteg baba, A baba temetése, Keringő, Az új baba, Mazurka, valamint Orosz dal.

Pjotr Iljics Csajkovszki Opus 22-es gyermekalbumának első 11 darabját hallottuk Kovács Péter hangszerelésében. Ő maga vezette a Mendelssohn Kamara zenekart. Antonio Salieri C-dur kettős versenye következik fuvolára, oboára és zenekarra. Susan Millen játssza a fuvola szólót, David Theodore az oboát, a City of London szimfónia együttesét pedig Richard Hickox vezényli.

Elhangzott Antonio Salieri C-dur kettős versenye fuvolára, oboára és zenekarra. A szólókat Susan Millan és David Theodore játszotta, a City of London szimfónia együttesét Richard Hickox vezényelte. Johann Sebastian Bach, Ach Herr mich armen Sünder, Ó Uram, rajtam szegény bűnösön című 135. kantátája 1724-ben, a Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapra készült, a Lipcsei korál kantáta ciklus egyik korai darabjaként. A mű alapja Cyriacus Snégas 16. századi korálja, amely a 6. Zsoltár bűnbánó szövegét dolgozza fel. Bár a kantáta az emberi esendőséggel és a bűnbánattal szembesít, Bach zenéje nem a kétségbeesést, hanem az isteni irgalomba vetett bizalmat állítja a középpontba. Szólót énekel René Jacobs, Marius van Altena és Max van Egmond. A Hannoveri fiúkórust, a Collegium Vocale Gent együttesét, valamint a Leonhard konszortot Gustav Leonhard vezényli.

Johann Sebastian Bach 135. kantátája hangzott el. Szólót énekelt René Jacobs, Marius van Altena, valamint Max van Echmond. A Hannoveri fiúkórust, a Collegium Vocale Gent együttesét és a Leonhardt konszortot Gustav Leonhardt vezényelte. Luigi Boccherini opusz 37 numero 1-es C-dur szimfóniája lesz következő zenénk. A London Mozart Players zenekarát Matthias Bamert vezényli.

Matthias Bamert dirigálta a London Mozart Players együttesét. Előadásukban Luigi Boccherini Opus 37 numero 1-es C-dur szimfóniája hangzott el. Tegnap meghallgattuk Clara Schumann G-moll szonátáját, most pedig Elizabeth Leonskaja albumáról következik a férj Robert Schumann Opus 22-es G-moll szonátája.

Robert Schumann opusz 22-es G-moll szonátáját Elizabeth Leonszkája zongorázta. Mihail Ivanovics Glinka, Ruszlán és Ludmilla nyitánya következik. A Bajor Állami Operaház zenekarát Wolfgang Zawal is vezényli.

0: Wolfgang Zavall is dirigálta a Bajor Állami Opera zenekarát. Előadásukban Glinka, Ruszlán és Ludmilla nyitánya hangzott el.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Hangfogó.
2: Az energikus, lendületes muzsika után különösen kitörő lelkesedéssel mondom én is, hogy jó reggelt kívánok. Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. Tóth Endrét hallják. A francia dán szoprán Elsa Dreissig Invocation című lemezén egy dán zeneszerző, dán nyelvű áriája is megtalálható. Nem gyakran emlegetjük a dán romantikát, maximum a késő romantika és Carl Nielsen kapcsán, illetve előtte még jeles komponista volt Niels Gade. Az ő nevét úgy írjuk, hogy Gade, de igyekszem a Duolingo dán nyelv kurzusa alapján nagyjából helyesen kiejteni a neveket, bár már 2 éve is van annak, hogy foglalkoztam dánnal. Gale tanítványa volt az 1830 és 1879 között élt Peter Arnold Heisse, aki Drót o Mask, Király és Marsal címen komponált operát. Ennek 4. felvonásában található Ose áriája, a Jaj Béle fo ve en vajfa ende sél. Imádkozom minden kúsz.

Peter Arnold Heisse Király és Marsal című operájának negyedik felvonásából hallottuk Ose áriáját. Elsa Dreisig énekelt, a genovai Carlo Felice Operaház zenekara élén Massimo Zanetti állt. Kodály Zoltán Maros széki táncok című zongoraművét Fülei Balázs adja elő.

Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című művét Fülei Balázs zongorázta. Joseph Haydn numero 1-es C-dur cselló versenyével folytatjuk adásunkat. A szólót Jean-Guyen Keras játsza, a Freiburgi Barokk Zenekart Petra Müller Jansz vezényli.

Joseph Haydn numero 1-es C-dur gordonka versenye hangzott el Jean-Guyen Queyras cselló szólójával, a Freiburgi barokkzenekar karmestere Petra Müller-Jans volt. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amellyel ismét visszakanyarodunk a Mendelssohn kamarazenekar Hungarotonnál megjelent kiadványához. Pjotr Iljics Csajkovszki Opus 22-es gyermekalbumának második fele következik az együttest vezető Kovács Péter hangszerelésében, vagyis a következő tételekről van szó. Harmonikázó muzsik, orosz tánc, polka, olasz dal, régi francia dallam, német dal, nápolyi dal, a dajka mesél, a vasorrubába, édes álmodozás, pacsirta dal, a kintornás, valamint templomban.

0: Csajkovszkij Opus 22-es gyermek albumának második fele hangzott el Kovács Péter hangszerelésében. Ő maga vezette a Mendelssohn kamarazenekart. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. További remek zenékben gazdag pihentető vasárnapot kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Paulik László hegedűművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Ma esti jazz műsorunkban a Lehman Brothers játszik. Az együttes kiváló példája annak, hogyan lehet a jazz, a funk és az afrobeat műfajokat ötvözni. Olyan nevek inspirálták ezt az egyedi hangzást, mint James Brown, Jamiroquai vagy a The Roots. Ebu Jazz. A Lehman Brothers 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni jazz napokról ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
3: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
4: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
3: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
5: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
3: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Száz éve született Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító. Kiemelkedő szerepe volt az ifjúság zenei nevelésében. Zenés mesék, mesés zenék című sorozata igen népszerű volt. Lukin Lászlóra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
7: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program

0: Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra 30 perc. Fanfár. Minden, ami fúvós.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztőt, ifján Bazsinka Józsefet hallják. Egy évvel ezelőtt, 2025. július 5-e és 13-a között rendezték meg a 3. Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Verseny Debrecenben, melynek keretében tavaly 30 év alatti kürt, trombita és harsona művészek mérhették össze tudásukat. A jelentkezők, akik között amerikai, kolumbiai, német, izraeli, japán, kínai, lengyel és azeri muzsikus is volt, a 3-fordulós verseny előtt videós előválogatón vettek részt. A zsűri elnöke Marie-Louise Neunecker, tagjai pedig Boldocki Gábor, Ebbi Konent, Fritz Damrow, Hőna Gusztáv, Wim van Hasselt és Zempléni Szabolcs voltak. A Kodály Filharmónia Debrecen és a Papagéno által rendezett versenysorozat szakmai partnere, a világ legnagyobb ifjúsági zenei szervezetének magyarországi képviselete, a Jeunesse Musicale Hungary. A kürt, trombita és harsona művészek ugyanabban a kategóriában versenyeztek. A verseny összdíjazása 40 ezer euró volt, illetve külön díjat ajánlott fel a Budapest Music Center, az Edíció Muzika Budapest Zenemű Kiadó Kft., az Editions BIM, a Kodály Filharmónia Debrecen, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Zeneháza, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Temesvári Banatul Filharmonikusok, a Zeneakadémia, valamint a Hungaroton. A hanglemez kiadó az első 3 helyezett, valamint az egyik 5. helyezett felvételeit jelentette meg idén májusban. Mai adásunkban hamarosan erről a lemezről idézzük fel a 4 ifjú részfúvós játékát egy-egy tétellel. A versenyre 3 kontinens 26 országából összesen 110 jelentkezés érkezett, a döntőbe pedig 7 fiatal részfúvós jutott be, közülük pedig már mindenki kapott valamilyen díjat. A 3. Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Versenyt a németországi, a verseny idején 28 éves Sandro Hirsch trombita művész nyerte. Magyar részfúvósként örömmel értesültem a hírről, hogy a 2. helyezést a tavaly mindössze 18 éves Vanyó Karsa kapta, aki akkor, és még idén is a Weiner Leó Katolikus Zeneművészeti Szakközépiskola diákja volt, idén felvételizett egyébként a Zeneakadémiára. Egy ilyen rangos versenyen, ennyi idősen, ez egészen rendkívüli eredmény. 3. helyezett lett Brandon Connellan, kürtös az Egyesült Királyságból, 4. helyezést kapott Tobias Krieger, német trombitás, az 5. díjon pedig 3-an osztoztak, az azerbajdzsáni harsonás Mustafa Kalilov, a japán trombitás Hayato Kodama, valamint az izraeli-portugál kürtös Saig Oded. A most megjelent albumon közülük 4-en szerepelnek, az első 3 helyezett, valamint Mustafa Kalilov. Elsőként hallgassák meg Andri Tomázi trombita versenyének első tételét, a verseny győztese, Sandro Hirsch, valamint a debreceni Kodály Filharmonikusok előadásában, a karmester Kollár Imre. A felvétel a debreceni Kölcsei Központban készült a verseny döntőjében.

Andri Tomázi trombita versenyének első tételét Sandro Hirsch játszotta, a 2025-ös nemzetközi Kodály verseny győztese. Most következzen Vanyó Karsa, aki a verseny idején még csak 18 éves volt, a Weiner Leó katolikus zeneművészeti szakközépiskola hallgatója. Az ő előadásában Szentpáli Roland a versenyre írt darabja hangzik el, a cover. Zongorán közreműködik Szabó Marcell. Ezzel a produkcióval Karsa a második díjat kapta meg.

Szentpáli Roland Cover című darabját Vanyó Karsa trombitán Szabó Marcell zongorán játszotta. Most ugorjunk Mustafa Kalilov produkciójához, aki a döntő után ezzel a megosztott ötödik helyet érte el harmat magával, a Hungaroton külön díját viszont közülük egyedül ő kapta meg. Az azerbajdzsáni harsona művész előadásában hallgassák meg Ernest Bloch Szimfónia harsonára és zenekarra című művének harmadik tételét. A Kodály Filharmonikusok Debrecen zenekart Kollár Imre vezényli.

Ernest Bloch szimfónia harsonára és zenekarra című művének harmadik tételét Mustafa Kalilov játszotta a Kodály Filharmonikusok Debrecen zenekarával, melyet Kollár Imre dirigált. Ők kísérik az utolsó versenyzőt, akitől felvételt hallhatnak műsorunkban, ő pedig a harmadik helyen végzett Brendan Canelan, kürt művész az Egyesült Királyságból. Előadásában Hirschi Power kürt versenyének első tétele hangzik el.

0: Jerzy Power kürt versenyének első tételét Brendan Connellan kürtös versenyző játszotta a Kodály Filharmonikusok Debrecen zenekarával, a karmester Kollár Imre vezényletével. Kedves hallgatóink, mai adásunkban a 2025-ös Nemzetközi Kodály Verseny első három, illetve ötödik helyezettjét hallhatták a Hungaroton külön díjaként idén májusban megjelent lemezről. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, ifjabb Bazsinka József.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A zenei házasságok sorozatban ma egy olyan témáról beszélgetünk, ami régóta foglalkoztatja a nemzetközi zenei világot is. A jelenség, az ázsiai muzsikusok térhódítása sokakat foglalkoztat. Mi lehet a titok? Hogyan történhet, hogy a világ legnagyobb zenei versenyein egyre többször aratnak diadalt, és tegyük hozzá, nagyon megérdemelt diadalt ázsiai muzsikusok? Mivel a mai műsorban a zongora a főszereplő, elég csak végignézni az utóbbi időszak nagy zongora versenyeinek élmezőnyét. 2025-ben a brüsszeli Erzsébet királyné verseny második és ötödik helyezettje Japán, a texasi Van Cliburn verseny győztese hongkongi, a bolzánói Ferruccio Busoni verseny győztese kínai zongorista volt. A varsói Chopin versenyen pedig egy tajvani kínai szülőktől már Amerikában született fiatal diadalmaskodott, a harmadik helyezett kínai versenyző lett, második helyen pedig az a kínai-kanadai Kevin Chen végzett, aki 2021-ben megnyerte a budapesti Liszt versenyt, 2022-ben a Genfi versenyt, 2023-ban pedig ugyancsak ő diadalmaskodott a Tel Avivi Arthur Rubinstein versenyen. Mai műsorunk vendége egy magyar-japán zongoraművész házaspár, akik nem csak magán, hanem szakmai életük egy részét is Japánban élik. A férj Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora, felesége Farkas Sugiyuki pedig zongoraművész korepetítor. A műsorban két kivétellel az ő felvételeiket hallgatjuk, sőt, a beszélgetés és kedvenc közös felvételük után Farkas Gábor idén megjelent Mozart lemezéről is szól majd egy részlet. Ebben a műsorban mindig elmondom, hogy nem a házaspár magánélete a lényeg, hanem kettejük szakmai beszélgetése, de azért egy pillanatra óvatosan bekukkantunk otthonukba is. Kezdjük magával a hangszerrel, tehát amikor két ember életében ugyanaz a hangszer a fontos, és ugyanazon dolgozik, akkor hogyan tudtok együttműködni, és hogyan lehet egymásnak úgy segíteni, hogy a házasság, és ennyi bulvár talán belefér, mégse arról szóljon, hogy folyamatosan szakmázunk otthon?
3: Nyilván a szakmát azt nem tudjuk kikerülni, tehát hogy azért természetesen azért az benne van, hogy különösen koncertek előtt akkor a gyerekeket vagy el szoktam küldeni valahova máshova, vagy megkérjük őket szépen, hogy üljenek most egy picit nyugodtan, mert nagyon szükségünk van arra, hogy koncertek előtt azért eljátsszuk otthon is. Tehát az első közönség az nekem mindig Yuki szokott lenni, akitől például nagyon sok esetben tanácsot is kérek, hogy amit az ember szoktuk mondani, hogy fül mellett, hogy mit hall, és hogy mit hall esetleg a külvilág, egy külső szemlélő, egy külső hallgató, ott akkor mondja el őszintén a gondolatait, és hogy ha esetleg valami olyan dolog van, akkor nagyon szívesen az ember ezeket megfogadja, és szerintem a te esetedben is így van, amikor te gyakorolsz, akkor, bár ő nagyon sokszor nem kéri, de valamikor ott mondom, hogy nem lehet, hogy ott esetleg G van, vagy másik hang van. Meg hát azért nagyon sok esetben előfordul az, hogy szólunk egymásnak, hogy ott nem éppen az a hang van, amit éppen gyakorlunk. De hogy is lehet ezt az egészet elkerülni? Tehát egyrészt az, hogy a gyerekek vannak most már főként a fókuszban, és különösen az ember, amikor hazaérkezik, akkor nem biztos, hogy már a szakmát szeretné előnyben részesíteni. Olyankor már igyekszünk mind a ketten kizárni a külvilágot, és megkérdezni egymást arról, hogy na milyen volt a nap. És nyilván, mivel mind a ketten zenészek vagyunk, szakmát azért érintünk, de másfajta aspektusból valamikor én esetleg oda rontok hozzá, és akkor éppen valamilyen óriási nagy felfedezésre bukkanok, és akkor nézd meg, Yuki, hát nem is gondoltam eddig erre, meg erre az összefüggésre, de valamikor aztán ő jön oda, hogy milyen érdekes dolgokat találsz. Hát ilyen módon a szakma azért benne van, de igyekszünk ezeket a dolgokat már így a nap vége folyamán elkerülni.
4: Szerintem mi mindketten zongoristák vagyunk, de kicsit más területen dolgozunk. Ő a szolistaként, míg én inkább korepetitorként, míg tanításra fogszuk, szóval akkor lenne probléma. Ha ugyanaz darabot egykor gyakorolunk, akkor szerintem óriás probléma lehet, de teljesen más repertoárról van szó, azért is nem annyira szóba kerülünk, de akkor is ő mindig új darabokkal foglalkozunk nekem, és ő is van olyan még terület, ami még nem ismert, főleg olyan rezfőbosok darabok.
2: Ó, igen.
4: Azért ők is elvesz szerintem.
3: Az túlzás. De elviseljük.
4: Szóval mindig az, kicsoda ez a zeneszerző, és igen. Ez
3: hát igen, nagyon sok olyan zeneszerző van, akiről az ember életében nem hallott zongoristaként.
4: Amíg most született, van olyan darabok is.
3: Múltkor Juki gyakorolt otthon egy darabot, ami teljes mértékben Rachmaninovos. Én azt hittem, hogy ez biztos valami Rachmaninov darab. Kiderült, hogy ez egy Peskin nevű szerzőnek a harsona darabja?
4: Trompet.
3: Ja, bocsánat, trombita darabja. És nagyon élvezetes ezeket hallgatni. Aztán persze vannak olyan darabok, amiket az ember nem szíves, amit olyan kíséretek, amiket különösen így a szólista hangszer nélkül kicsit nehezebb otthon gyakorolni, de nagyon jó zajcsökkentős fülhallgatók vannak mostanában. És nekem ebből egy nagyon szép kollekcióm van, mert ilyen módon, amikor az ember repülőn utazik, akkor ott is igyekszem a csöndet keresni, szerintem minden zenész a csöndet keresi. Egyébként is van egy olyan fajta hobbim, hogy én a különböző elektronikai cuccok és különféle elektronikai dolgok iránt én nagyon érdeklődöm, és amikor megjelenik valamilyen új modell, akkor természetesen az ember ilyenkor a feleség engedélyét kéri, ami hát nem minden esetben megy át a bürokrácia útvesztőjén, úgyhogy nem mindig lesz ez támogatva, de azért én igyekszem begyűjteni azokat a fajta nagyon jó minőségű fül- és fejhallgatókat, amivel szépen lehet zenét hallgatni, és nagyon jó lehet zajt csökkenteni.
4: Már nem is kérdezem, mennyibe került, olyan horror árban.
2: De akkor ezek szerint működik, hogy a rektor fölött van egy rektor?
4: Ja. Otthon másként.
3: Otthon másként van, igen.
2: Ha már Farkas Gábor említette az elsősorban trombitások számára ismerős Vlagyimir Peskin zeneszerzőt, egy rövid románc erejéig ismerjük meg műveinek hangulatát. Giuliano Sommerhalder játszik trombitán, mellette Kasa Vjecsorek zongorázik.

0: De nagyon jó, hogy a repülőgépet említetted, Gábor, mert valóban nyissuk is ki a világot. Nem véletlenül kezdtem azzal, hogy Joki, ugye Japánban születtél. Gábor, számodra pedig a karriered során, meg a tanulmányaid során, és most, mint tanár is, nagyon-nagyon fontos ország Japán. Hadd kezdjük azzal, nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy mik a tapasztalataitok. Az az iskola, az a zongora iskola, amiből egyikőtök másikótok jött és elindította a pályáját. Mennyire más, tehát mennyire más a japán zongoraoktatás és az európai, vagy akár a magyar még azon belül is, és hol vannak az átfedések, az összefüggések, amikből az lesz, hogy végül is a világ az egy nyitott történet most már, és mindenki mindent megismerhet. Vannak-e alapvető eltérések az iskolák
1: szerintem
0: között?
1: Japánnal kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy Juki sokkal jobban képben van, bár nekem is volt alkalmam belelátni a japán zongora iskolába, de különösen alapfokon van itt szerintem a nagyon nagy különbség. Jukival pont azt beszéltük, de majd kérlek szépen javíts ki, hogyha tévedek, hogy Japánban nagyon hamar elkezdik a zongora oktatást, már akár óvodában is. A mi nagyobbik fiunk is ugyanígy kezdett már 4 évesen, hogy egy olyan óvodába járt, illetve mondjuk hát szinte minden óvodában tudnak valamilyen hangszerre játszani az óvónők, és a Tokyo Ondai-nak az óvodájában már 4 éves kortól lehet hangszert választani, ahol 20 perces hangszeres órát már kapnak a tanártól, és nagyon fontos az, hogy eleinte a technikára helyezik a hangsúlyt. Nagyon korán megtanítják azokat a nagyon nehéz, bonyolult skálákat, etüdöket a gyerekeknek, hogy már meglegyen az alapvető technikai felkészültségük, úgyhogy én hallottam már 9-10 éves gyereket olyan lidérszfényt játszani, transzcendens etüdöt, hogy sokszor az ember lisztversenyeken sem hall olyat. Hát ez nem csak Japánra igaz, hanem úgy egész Ázsiára. Tehát Jukinak is valami hihetetlenül jó, biztos technikai tudása van. Az ember sokszor irigykedve nézi azt, hogy bizonyos nehéz technikai elemeken nagyon-nagyon könnyen túl tudnak lendülni, kevés gyakorlással és fókuszáltan. De igazából itt lehet, hogy Juki, neked van nagyobb tapasztalat, sőt, hát biztos.
2: Igaz, az Japánban nagyon-nagyon korábban kezdődik az zongora, hangszertanulás, de itt is. Kodály mondja, anyuka hasában 9 óra.
0: Hát az énekléssel igen, de azért a gyakorlati az más, talán itt valóban
2: később kezdik.
0: De szerintem
2: a Japánban, hogy ma megszületik a gyerek, akkor már rögtön kezdődik, minden nap hallgasson angol nyelvet, még Mozart zenét, minden nap. Ha például nekem is ma 1-2 éves kor óta, bácsám kezdett Yamaha iskolában tanulni zongorát, de igazából nem zongor, csak elektromos zongorában, a csoportban tanulnak. Zenekari darabokat, például Muszorogszkinak a kiállítás.
1: Kiállítás képé.
2: Vagy olyan Bach, Brandenburg, ezeket mindenki együtt játszanak, és akkor már kezdődik tanulni a komoly zene irányt. Én is csak anyuka kezembe volt, és hallgattam ezeket, míg énekeltünk együtt. Szerintem ilyen alapú dolgok nagyon hamar benne vannak kis babának, és 3-4 éves kortól már igazi hangszer tanulás kezdődik. De kotta olvasásra ma senki nincsen probléma 3-4 éves kor. Mert óvodában is emlékszel, hogy a lépcsőre minden írva, do, re, mi, fa, szó, la, ti, do, így mennek a lépcső. Míg óvónén is mindig például, jó, akkor most pakolás van, játék után a pakolás van, akkor van olyan zene, pakolás zene, most ebédben, akkor ebédre készülő zene, szól mindig erő zene, zongorával.
0: Élő zene, nem is?
2: Zongora van a minden teremben, és óvónénynek az a kötelező, megkapjon a óvónéni license.
0: Hát óvodapedagógus
1: diploma,
2: igen, szüksége van a zongora tanulás.
0: De ez akkor is, bocsánat, ez akkor is, hogyha nem egy zenei intézménynek az óvodája? Tehát ez egy sima óvoda?
2: Simán, igen, mindenhol van. Már így van a gyerekkorában, de most itt taníthatom a magyar zeneiskolában. Gyerek keresztül tanulom én is Ellane Pap Katalin tanárnőtől nagyon sokat. Szóval nagyon alaposan itt hangszerkezelést, az ma első pár évben nagyon arra koncentrálnak. Jó, ma hangokat, ma olvasás majd utána tanulnak, míg a technika is majd utána jön, de ma csak első dolog ez a hangszerkezelés.
1: Ez a zenei kifejezés.
2: Kifejezés, igen. Itt a nagy különbség. Japánban utána persze megy a technika irányba, mert ez könnyebb, míg jó néz ki is, míg versenyre is ereje van.
1: Igen, valahogy a kettőt kéne ötvözni szerintem. Most lehet, hogy valami erős dolgot fogok mondani, de néha erős dolgokat is meg kell fogalmazni. Tehát az, hogy Kodály Liszt Bartók országában mi még nem jutottunk el oda, amit Japán fölismert, hogy az óvodákban is érdemes és kell, és hogy ezt most legalább nem csak tőlem hallják, ezt én mindig szoktam mondani interjúkban, de hogy most egy igazi japán hölgytől is hallhatják a hallgatók, hogy egy óvodától kezdve, sőt, ugye már hát, ahogy hallottuk is, hogy bölcsődéskortól kezdve kell elkezdeni a zenei tanulást és bevezetni őket a komoly zene világába. Szerintem mindenféleképpen egy eszenciális kérdés, és az, hogy mi ezt itt Kodály országában még a mai napig nem tudtuk megvalósítani, és egy ázsiai ország, aki ezt gondolom én, ez biztos a Meidzsi korszak után következhetett ez a fajta nagy átalakítás. Körülbelül több mint 100 éves tradíciójuk van a komoly zenével kapcsolatban, és egy japán meg tudja valósítani, hogy már ennyire kicsi kortól tanítják a zenét mindenkinek, és hogyha az ember elmegy egy nagy koncertterembe, ott zeneértő közönség van. Még abban az esetben is esetleg, hogyha valaki nem tanult meg művészi szinten játszani, de az, hogy az alapműveltség része Ázsiában, és ez nem csak Japánban, hanem Kínában és Dél-Koreában ugyanígy van, ezt nekünk magyaroknak, európaiaknak, ami egyébként elviekben ugye a komoly zenének a bölcsője, ezt mindenféleképpen Ázsiától kell megtanulnunk. Ez egész egyszerűen kicsit tragikomikusnak gondolom. Ezt majd esetleg a későbbi döntéshozóknak mérlegelni kell, hogy itt Bartók és Kodály országában mi tanulunk most már az ázsiaiaktól. Bizony.

0: Farkas Gábor játszotta Liszt erdőzsongás hangversenye tüdjét. Mai műsorunk vendége a Farkas Gábor, Farkas Sugi Yuki zongoraművész házaspár, akikkel az európai és ázsiai zeneoktatásról, klasszikus zenei életről beszélgetünk.
1: Azt hiszem, hogy már az sem igaz, amit régebben mondtak, nem csak a zongoristák, hanem bármilyen ázsiai hangszeres, de leginkább azért a zongoristák és a hegedűsök keltettek feltűnést. Ez, amit mondtál, Yuki, hogy a technika, hogy a gyorsaság, mert hogy az milyen jól hangzik, meg látszik is. De én egyre inkább azt tapasztalom, és nem most, hanem már jó sok éve, hogy az érzelmek, a muzikalitás az ugyanúgy megjelenik, és ugyanúgy hangsúlyt kap. Tehát közel sem arról van már szó, mint amit régen mondtak, hogy jön valaki Japánból, Kínából, és lezongorázza, meg lehegedüli a csillagos eget is, és olyan gyorsan, mint senki más, hanem az érzelmek és a mondani való az, és a muzikalitás ugyanúgy mögötte van már. Tehát nem igaz, hogy azt mi tudjuk európaiak, ők meg tudnak gyorsan játszani.
2: De szerintem ez annak is köszönhető egyébként, hogy már a mostani generáció, akik most fiatalok, és most kapják a diplomájukat, rendszerint olyan tanártól tanulnak, olyan professzoroktól tanulnak Japánban, akik a lehető legjobb egyetemeken kapták a diplomájukat Európában, vagy esetleg Amerikában. Nagyon nagy művészektől. Még hogyha ők ezt hallották minden nap a tanulmányaik során, még hogyha esetleg a tanárok még nem is tudták ezt teljes mértékben megvalósítani, a hangszeren, de értették és érezték, hogy miről van szó. De tanárként már az új generációt, amit a belső hallásukban hallanak, már ők azt szerették volna, azt szeretnék a növendékektől visszahallani. És hogyha megnézzük most itt, ha már zongoristák egy picit többségben vagyunk, akkor hadd említsem itt a zongoristákat. Ha megnézzük a Chopin versenygyőzteseit, a Van Cliburn zongora versenygyőzteseit, akik ugyancsak vagy kínaiak, vagy dél-koreaiak, vagy japánok, egészen elképesztő, milyen gyönyörű zenei megoldásokat tudnak megvalósítani a színpadon, amikor az ember a lemezeiket hallgatja. Egy nagyon jó zongorista, Choson Jin-nek az előadásában, aki jó pár évvel ezelőtt a Chopin versenyen első díjat kapott. Hallgattam Ravel összes zongoraművét a Carnegie Hallból. Mindamellett, hogy minden csodálatosan, perfekten ott van, de hogy zenei élményt kaptam tőle. 2,5 óra zenei élmény. Nyilván nem tudtam végighallgatni az egészet, de hogy belehallgattam az elébe, belehallgattam a közepébe és a végébe is, és hogy azokat a kedvenc darabjaimat meghallgattam tőle, de az, hogy egy Pavant, egy Bárka az óceánon, egy Ondin, túl azon, hogy egy Scarbo az valami egészen ördögi, és a Ravel tokkátája, tehát hogy valami egészen elképesztő, hogy milyen sport teljesítmény is az, hogy valaki szinte félreütés nélkül, persze nyilván rengeteg gyakorlással, de hogy félreütés nélkül 2,5 órás koncertet adjon, és mindez a lehető legnagyobb profizmussal, alázattal és zenei ötletekkel. Tehát most itt tartunk jelen pillanatban, és szerintem azokat a japán zongoristákat is, akiket mind a mai napig van módom tanítani, nem nagyon szembesülünk most már olyanokkal, különösen a nagy tehetséggel megáldottaknál. Nem nagyon szembesülünk már olyanokkal, hogy jaj, hát magyarázhatok neki, de hát úgy sem.
1: Igen.
2: Nagyon sok szép zenei produkciót hallunk tőlük. Nagyon értékes, mély zenészek mindannyian.

0: Farkas Sugi Yuki előadásában hallottuk Rachmaninov vokálizának részletét Ellen Richardson hangszerelésében. Vendégünk a Zeneakadémia rektora, Farkas Gábor zongoraművész, és felesége Farkas Sugi Yuki zongoraművész korepetítor.
1: Ha már azt mondod, hogy a néha megdöbbentő gondolatokat is ki kell mondani, vajon lehet-e ennek az az oka, hogy Európában egy kicsit, hogy is mondjam, nagyképűek lettünk, hogy mi vagyunk a zene bölcsője, és mi mindent tudunk, és ehhez képest későn vettük észre, hogy a világ másik végén ott vannak a nagy tehetségű emberek, akik hajlandóak és akarnak tanulni. Az európaiaktól, az amerikaiaktól, bárkitől. Mert Japánban én is éltem ott egy évet, ami nem ugyanaz, mint ott születni, de mégis akkor másképp látja az ember az országot, egy kicsit beljebb lép, és mást is észrevesz. És tényleg azt láttam, hogy a japánok életkortól függetlenül tanulni akarnak másoktól. És talán ezt egy picit mi elfelejtettük Európában, vagy egy kicsit úgy gondoltuk, hogy mi úgy is jobban tudjuk.
2: Lehet.
3: Azért... Hát fodorásznál én tapasztaltam, amikor mentem Magyarországon először fodorásra, és mutattam fotót, ilyet szeretnék, és teljesen más lett végén. Na, úgy gondoltad, ugye? És így végeztél, és hát mit mondjak arra?
2: Igen, tehát az, hogy a precizitásban, az alázatban, a tanulni akarásban teljes mértékben, én mindig azon lepődöm meg, amikor ha koncertem van, akkor rengeteg fiatal van ott, rengeteg idős van, tehát hogy nagyon sok mindenki kíváncsi rá. Most már nem árulok el titkot, hogy ugye Schiff András is egy pár napos látogatást tett itt Magyarországon, és pont erről beszéltünk vele is, hogy például Kínában mennyire szeret koncertezni, mert hogy a közönségnek az átlag életkora az körülbelül 20 év. És hogy csöndben végighallgatják a koncertet, és lehet látni azt, hogy mind Kínában, mind pedig Japánban zeneértő közönség megy a koncertekre. És igazából neki is volt egy ilyen félmondata, hogy kicsit aggódom Európáért. Tehát azt hiszem, hogy a utazó művészek azért látják ezt a fajta tendenciát, hogy mindenfelé az egész világban, hogy azért a klasszikus zene jövője, vagy hát a virágzás az mindenféleképpen ázsiai. De hogy visszatérve a kérdésre, hogy valóban mi esetleg lehetünk-e beképzeltek ebben a dologban, biztos volt esetleg egy ilyen fajta dolog is. De itt igazából a két világrésznek a mentalitásában látom inkább a nagy különbséget. Még mi ugye inkább a görög oldalt képviseljük, az a fajta platóni, hogy mindenkinek van egy egyénisége, és ők ugye inkább a konfucionista, hogy gyertek és kövessetek engem, és hogy minden rendben lesz, és mindenkinek, ez ugye a japánoknál van is ez a mondás, ez a minna isanyi, hogy mindenki ugyanolyan, mindenki egyenlő, szabálykövetőbbek, mondjuk ki szorgalmasabbak ilyen módon, és ugyanakkor ezt sem mondhatom ki azt, hogy mi európaiak ne lennénk szorgalmasak. Hát reggeltől estig dolgozunk. És azért dolgozunk, mert hogy valami jobbat szeretnénk magunkból is kihozni, meg esetleg a környezetünknek is adni. Tehát mondhatom én azt bárkire itt, akár Magyarországon, akár Európában, hogy esetleg mi ne lennénk szorgalmasak, hát mi is küzdünk reggeltől estig. Szerintem egész egyszerűen az a fajta dolog, ami két kultúrának az alapvető nagy különbsége, Ázsiában többen is vannak. Tehát, hogy nekik nem elég csak azzal foglalkozni, hogy igen, én jobb szeretnék lenni, és hogy én szeretnék tanulni, de hogy mivel, hogyha csak Japánt nézzük, ahol körülbelül 130 millióan élnek, Kínát már ne is említsük szerintem, mert többen vannak, mint az oroszok. Hát ugye régen az volt a mondás, hogy annyian vannak, igen, mint az oroszok, de hát ők többen vannak, mint az oroszok. Szóval Kínát említve viszont, meg Japánt említve, hát hogyha valakinek van egy tehetsége, akkor ki kell emelkedni egy óriási tömegből. Éppen emiatt neki sokkal, de sokkal többet kell dolgozni azért, hogy ő kiemelkedő legyen a nem tudom, hogy hány milliárd közül. Míg Magyarországon vagy Európában mi sokkal kisebb számokkal operálunk minden nap, hogyha csak Magyarországot nézzük, kisebb közösségekről beszélünk. Pont Magyarországban szerintem az a csodálatos, hogy mi egy kicsi ország vagyunk, és mégis ilyen sok tudóst és ilyen sok világhírű művész szerintem népesség arányában egyetlen egy ország sem tudott adni a nagyvilágnak, mint amit mi produkáltunk. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy számok törvénye viszont nekik kedvez, mert náluk egy olyan versenyhelyzet alakul ki a mindennapokban, hogy tényleg egy tehetséges embernek, hogyha mindez egy elképesztő szorgalommal párosul, akkor a végeredmény csak és kizárólag jó lehet.
0: Műsorunk hölgy vendégének kérésére, és mert éppen a fiatal tehetségekről beszélgettünk, idézzünk egy olyan felvételt, amelyen a Zeneakadémia egy kiváló növendékére emlékezünk.

Szabó Benedek tuba zeneszerzés hallgatónak nagyon kevés idő jutott, fájdalmasan fiatalon, alig 23 évesen hunyt el. Bűn és vezeklés című művének részletét játssza Szabó Benedek, mellette Farkas Sugi Juki zongorázik.

0: Vessük össze kettőtök ellenkező tapasztalatát. Gábor, amikor te jártál először Japánban, bőven felnőtt művészként, számodra mi volt az, most szakmai szempontból elsősorban, amin meglepődtél, vagy meg kellett szoknod, vagy át kellett állnod rá, hogy ez Magyarországhoz, vagy Európához képest hogyan működik? És Yuki, amikor te Magyarországra költöztél, a fodrászon túl, mi volt az, ami meglepett, hogy teljesen másképp zajlik a szakmádban, tehát a zongorában, zenében Japánhoz képest?
1: Hát elsősorban annyi rengeteg koncert, és nagyon magas színvonalú koncertet lehet minden nap hallgatni. Mert első éve, amikor jöttem, akkor minden nap mentem a koncertet hallgatni, és ez a jegyet, kicsit már régi módszer, volt egy füzet, arra ragasztottam egy a jegyet, és írtam, mi volt a műsor, és mit tetszett, és legközelebb én is akarok ezt tanulni, vagy ilyeneket minden jegyeztem. Szóval ez volt, mert Japánban egy operát szeretni hallgatni, akkor nem tudom, 50.000 forint, vagy simán elmegy, szóval nem lehet olyan közel leérezni a dolgokat. Szóval az volt a nagy különbség nekem.
2: Uh-huh. Beleság gondol az ember, igen, hogy itt mennyi kulturális kincs igen. Van itt minden nap.
0: Természetesnek veszük,
2: igen. Természetesnek veszük, hogy ilyen sok zene és kultúra vesz minket külön, különösen itt Budapesten, hogyha Magyarországot igen. Említjük. Nekem mi volt a legmeglepőbb így a szakmán belül?
1: Nem tapsoltak a közönségek.
2: Hát valószínűleg egyébként ezt én mindig szoktam említeni, hogy a japán közönség az nagyon visszafogott. Ez egy olyan dolog, ami legelőször engem tényleg meglepett, hogy még a taps is egy kicsit jól nevelt. És bármennyire is úgy éreztem, hogy, de hál' Istennek, hogy esetleg ez csak az én koncertemen fordul elő, akkor azt mondom, hogy rendben van, én nem játszottam jól, és én nem leszek sikeres művész Japánban, akkor ezt esetleg el tudom fogadni, de amikor esetleg más általam nagyon tisztelt művészeknél is kb. Ugyanolyan kimért taps van, akkor az ember kicsit úgy megnyugszik, hogy jó van, akkor ez nem csak az én koncertem van így, hanem esetleg másnak is. Igen, de a taps mellett még a legmegdöbbentőbb a csend. Az, hogy amikor az ember elmegy egy koncertterembe, akkor egyrészt annyira precízen ki van mérve minden, és észre se veszem az, hogyha esetleg egy tévé felveszi. Nem kell a zongora hangoló mikor hangolja, mert már addigra biztos vagyok benne, hogy leporolt zongora, tökéletesen kikészített zongora vár engem az elképesztően fantasztikus koncerttermekben, ami egyiknek jobb az akusztikája, mint a másiknak. A zongorák minősége és karbantartása az a lehető legjobbakhoz. Hát nem is tudom, hogy találkoztam én még ilyen országgal, ahol ennyi jó zongoratechnikussal találkozik az ember. Nagyon sok esetben az ember különböző európai koncerttermekben azt gondolja, hogy hát lehet, hogy esetleg mondjuk az én kezem ügyetlen, és azért nem tudom eljátszani, azt tudja, hogy otthon gyakoroltam. És aztán kiderül, hogy az ember elmegy Japánba, ahol tökéletesen beállított zongorák vannak, és őt álom játszani. Tehát ez például egy olyan dolog, a csend és az a fajta professzionalizmus, ahogy ha egy zenekar esetéről beszélünk, akkor már az első próbára teljes mértékben felkészülten jönnek, közben nem lapozgatják a Facebookot a zenészek, és teljes csönd van, mindenki pontosan tudja a szólamát, és hogyha egy próba, nem tudom, mondjuk 10-től 11-30-ig van kiírva, akkor az pontosan annyi. Tehát lehet számítani arra, hogy az időbeosztásom nem fog elcsúszni. Valami miatt, mert hogy még esetleg a zongora hangolóra várni kell, a világítás az nem olyan, addigra már minden tökéletes. Nem beszélve arról, hogy ami viszont különösen kedvencem, az az, hogy az összes olyan felvétel, ami esetleg készül, az mindig úgy zajlik, hogy soha nem veszem észre, hogy ebből bármilyen felvétel készül. Ők valahogy a háttérben vannak, és ez az, amit nem tudom, hogy csinálnak. És aztán a végén, amikor az ember visszanézi, vagy visszahallgatja a felvételt, a lehető legmagasabb szinten tudják fölvenni a koncerteket, úgyhogy semmilyen kifogása nincs az embernek azzal kapcsolatban, hogy hát a zongorának a hangja egy picit éles. Hát hanem körülbelül olyan, nyilván a felvétel azért más, mint amit az ember élőben hall, de hogy körülbelül olyan, mint amire számítottam.
0: Tehát akkor az a konklúzió, hogy legyünk büszkék európai tudásunkra, tehetségünkre, de nyissuk ki a szemünket, és tanuljunk másoktól.
2: Igen.
0: És ha most arra kérlek benneteket itt a műsor végén, hogy választatok így hirtelen egy olyan művet és egy olyan előadót, amellyel elbúcsúzunk a közönségtől, a hallgatóktól, akkor mi lenne az a darab és előadó?
2: Yuki.
1: Én most említettem az a Muszorogszkiről, azért ezt a kiállítást szívesen hallgatnám.
2: Kivel?
0: Akkor Gábor, nálad van a kivel, igen.
2: Válaszom ki, az előadót?
1: Az angol verzió is jó.
2: Svetoslav Richter.

Muszorszkij hegy kiállítás képei című művéből hallottuk a Baba Jaga kunyhója és a kijevi nagykaputételt vendégeink kérésére Szvjatoszláv Richter előadásában. A beszélgetés elején említettem, Farkas Gábor idén megjelent Mozart lemezéről is hallgatunk részletet, el is érkeztünk ehhez. Következzék Mozart 7. C-dur szonátájának 2. és 3. tétele, Farkas Gábor zongorázik.

0: Mozart 309-es köhögjegyzék számú C-dur szonátájának második és harmadik tételét hallottuk, Farkas Gábor zongorázott. Mai műsorunk vendége Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora, és felesége Farkas Sugiyuki zongoraművész korepetítor volt, akikkel az európai és ázsiai zeneoktatásról, klasszikus zenei életről beszélgettünk. Nagyon köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Paulik László hegedűművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Barát Emőke énekművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ki hogy reagál, ki hogyan kapcsolódik egy-egy koncert alatt, az számomra sokkal többet jelent, mint egy kötelező taps, ami így is úgy is van.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Már a másodfokú hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A kormány életbe léptette a vörös kódot, ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy egyébként kiknek nyújtanak szolgáltatást. Ma nagyon erős lesz az UVB-sugárzás is. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A tikkasztó 40 fokos forróság mindenkit megvisel. Franciaországban több kulturális és sportrendezvényt töröltek, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről a nyári időszakra. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. Holtai Gábor első nagyjáték filmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a 25. alkalommal megrendezett Kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló magyar pszichológiai thrillert hétfő este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A filmfesztiválon 210 filmet vetítettek 49 országból, a versenyprogramban 10 dokumentumfilm és 12 nagyjátékfilm szerepelt. A sok napsütés mellett egyre több felé, akár több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Délután 31-37, késő este 21-30 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az Énekelj velünk mai vendége Mindszenty Zsuzsanna, a Kóta társelnöke, a Muzika Nostra kórus alapító karnagya. Szeretettel köszöntelek, Zsuzsa.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Évvégén beszélgetünk, kérlek, adjunk hírt arról, hogy milyen évet zárt a Kóta.
3: Hosszú időszakra kell akkor visszatekintenünk, mert tulajdonképpen az évad az ugye többnyire szeptembertől kezdődik, és a Kótának mindig vannak olyan kulcsfontosságú szerepet játszó rendezvényei, amelyek minden évben vannak. Ilyenek például az úgynevezett központi koncertjeink, mint amilyen az október 23-a, a Kodály születésnapja, tehát a december 16 környéki nagy koncert, illetve az ahhoz kapcsolódó magyar kórusok napja, illetve most már hónapja, ugye, amikor beküldenek különböző felvételeket a kórusok a saját maguk koncertjeiről, karácsonyi koncertekről, vagy pedig Kodály Zoltán születésnapjához kapcsolódó koncertekről. Van a Kótadíj átadás, ami most is volt, van karvezető konferencia, ami mindig a Zeneakadémia által szervezett Lantos Rezső emlékére rendezett karvezető versenyhez kapcsolódik. Ez idén is megvolt, és tulajdonképpen ennek az évadnak a legnagyobb eseménye az a Kodály Zoltán magyar kórusverseny volt, ami rendkívül sikeresen zárult, nagyon sok kórus jelentkezett, majdnem 50, és ezeknek a kórusoknak a fele ráadásul ifjúsági kórus volt, ami szerintem azért nagyon fontos, mert valahol mindig azt hiányoljuk, hogy a fölmenő rendszerben valahogy nem jutunk el odáig, hogy a felnőttek is énekeljenek, de hogyha a gyerekek énekelnek szívesen és jó színvonalon és szépen, akkor reménykedhetünk abban, hogy majd amikor elérnek az ifjúkorba vagy a felnőttkorba, akkor keresnek maguknak olyan amatőr kórust, ahol kamatoztathatják a tudásukat és szép élmények érik őket továbbra is.
2: És említetted is, hogy a szakmai konferenciáknak kiemelt jelentőségük van. A Zeneakadémia helyszíne hagyományosan ezeknek a konferenciáknak. Hogyan tudnád összefoglalni a mostani konferencia konklúzióit?
3: Nagyon régóta rendezi a Kóta ezeket a konferenciákat, és a profilja az évek során nagyon sokat változott. Tehát én emlékszem, hogy 2-3 évtizeddel ezelőtt igazából inkább az előadások voltak középpontban. Nagyon rangos, meghívott előadók voltak, akiket nagyon jó volt meghallgatni, de ez valamilyen módon ugye közönséget végül is passzivitásban hagyja, és amikor ezt elkezdtük érezni, akkor kezdtünk olyan konferenciákat szervezni, ahol például a repertoár bővítés volt a középpontban. Akkor sok olyan karnagyot hívtunk, akikről tudtuk, hogy érdekes műveket tanítanak, adott esetben iskolai kórusoknak, ifjúsági kórusoknak, vagy akár a felnőtt kórusoknak, akár egynemű karoknak, női karoknak, férfi karoknak. De ez meg talán a másik véglet volt, tehát hogy akkor ott egész nap ment a repertoár bővítés, valamennyien énekeltünk, nagyon sok érdekes dolgot vittünk magunkkal, de most az utóbbi időben én úgy érzem, hogy egy nagyon jó egyensúlyt kezd megtalálni a konferenciáknak a programja, mert most vannak ugyan előadások, de kevesebb, és akkor vannak kerekasztal beszélgetések, ahol nem csak azok beszélhetnek, akiket egy bizonyos témában odaültetünk a kerekasztalhoz, hanem igenis hozzá is lehet szólni. Interaktív dolgok is folynak, tehát adott esetben a repertoár bővítés is működik, de például a tavalyi konferenciára meghívtuk a Blood Knight-ot, Terai Boglárka és Dénes Vorovszky Marcel vezetésével, ami óriási nagy siker volt, de például ott volt Tóth Árpád is, aki elmesélte, hogy hogyan mozgat meg embereket, és hogyan tanít meg pillanatok alatt olyan dolgokat, amiket az ember nem is tudna, hogy hogy nyúljon hozzá.
2: Ugye a Csíkszerda kórus
3: családnál. Például a Csíkszerda kórus családnál, igen. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy minden szempontból új szelek fújnak.
2: De jó ez?
3: Jó, jó. Én úgy érzem, hogy mindenképpen szükség van erre, hiszen körülöttünk a világ változik. Tehát, ha mi nem változunk, hanem maradunk ugyanaz a hagyományos Magyar Kórus Szövetség, akik vagyunk már sok-sok éve, akkor elveszítjük a kapcsolatot a bázisunkkal. És ugye van részben ez a karvezető konferencia, ami tavasszal van a Zeneakadémián, de most már volt a második karnagyok országos találkozója, ami ugye június elején Veszprémben volt. Nagyon széles körből próbáljuk válogatni az előadókat, tehát nem csak karnagyok vagy zenetudósok kapnak meghívást, hanem adott esetben kórustagok és szervezők, és adott esetben orvosprofesszor, és hasonló a téma iránt érdeklődő, és a téma csinyát-binyát tudó zeneszerető, vagy kórus szerető, vagy éppen kórusban éneklő emberek.
2: Nagyon például széles. A kórus marketing, a kórus hangképzés, tehát egy kicsit
3: tágabb perspektíva van, és legfőképpen is én azt érzem nagyon fontosnak, hogy a gyakorlati oldalról próbáljuk megfogni. Tehát azt gondolom, hogy elméleti előadásból is nagyon sokat lehet profitálni, de amikor az ott ülő közönség, aki ugye műveli ezt a szakmát, gyakorlatban megtapasztalhatja, és egyfajta dialógus során ő saját maga is terelheti adott esetben a témát arra, merre ő szeretné, és ami érdekli, akkor ez szerintem nagyon-nagyon jó hozadékkal jöhet létre.
2: És említed a gyakorlatot, és ezen a ponton térjünk át a Musica Nostra kórus idei évére. Nagyon sok különleges koncerttel leptétek meg idén is a érdeklődőket. A következő felvételen mit ajánlasz, mi szóljon a kórustól?
3: Bartókot ajánlanék, hiszen az idei tavaszi évadunknak szerintem az egyik legkiemelkedőbb koncertje In Memoriam Béla Bartók, tehát egy Bartók emlékére rendezett koncert volt, ahol nem csak Bartók művek szóltak, hanem a 20. század nagy mestereitől, tehát például Szokolai Sándortól, Pár Miklóstól, Szőnyi Erzsébettől, Tóth Pétertől is voltak darabok, de én azt gondolom, hogy a Bartók iránti tiszteletből hallgassuk meg most a Leánykérőt.

0: Bartók Béla Leánykérő című művét énekelte a Muzika Nostra kórus. Magazinunk vendége Mincenti Zsuzsanna vezényelt. Említed a tavaszi Bartók emlékkoncertet. Mi mindent énekeltetek?
1: Erre úgy válaszolnék, hogy nem csak énekeltünk, mert az utóbbi időben a Muzika Nostrának a, hogy úgy mondjam, koncertrendezői profilja változik. Ugye, hogy a kóta is sok mindent változtatott a különböző berögződött programokon, én is úgy éreztem, hogy valamit muszáj változtatni, és megpróbáltuk úgy rendezni a koncerteket, hogy mindig van például egy vendégművészünk, vagy kettő is adott esetben. Másfelől meg megpróbáljuk a társművészetekhez közelíteni, az irodalomhoz szinte mindig, tehát mindig elhangzanak versek, vagy adott esetben prózai részlet, sőt, most nagyon érdekes, mert majd a következő évadra van már egy olyan ötlet, felkérés, amikor egy képzőművésszel együtt fogunk egy koncertet rendezni, amit még ki kell találni, hogy hogyan lehet ezt úgy összeilleszteni, hogy ne csak az legyen, hogy falon függenek a képek, mi meg énekelünk, hanem hogy a kettőnek egymáshoz legyen valódi köze. De én úgy érzem, hogy mindenképpen meg kell újulni, és most az utóbbi évben talán azt mondhatom nagy örömmel, hogy egy bizonyos, talán nem mondom, hogy mélypont, de egy stagnálás után sikerült ebből kilépnünk, és érdekes koncertek jöttek létre. Tehát például az évadnak az első koncertje volt ez a Szerelem a láthatáron, ugye a Valentin nap környékén, vagy Bálint nap környékén rendeztük, és itt meghívtuk Pelczer Ferenc gitárművészt vendégnek, illetve Kővári Eszter Sárát, aki szopránénekes, és velük közösen működtünk, úgyhogy volt olyan, amit például együtt énekeltünk Pelczer Ferenc, de ők ketten is előadtak, részben reneszánsz művek szólaltak meg, részben kortárs művet is megszólaltattak, tehát ez mindenképpen színezi a kóruskoncertet, mert én azt gondolom, hogy egy átlagembernek nem biztos, hogy nagyon könnyű egy koncerten ott ülni, és adott esetben egy óra vagy egy másfél óra hosszat csak a kórus muzsikát hallgatni.
0: Tehát könnyíti a befogadást.
1: Könnyíti a befogadást, és egymásra ráerősítenek a dolgok. Akkor ugye jött ez a Bartók koncertünk, ahol Barát Bálint zongoraművész volt a vendég, akit hát többek között azért hívtunk meg, mert nagyon szerettük volna elénekelni a Bartók falunt, ami nem egy egyszerű ügy, de hát Bálinttal már nem először énekeljük a Bartók falunt. Én úgy érzem, hogy ez a bartóki vokális zeneszerzői művészetnek az egyik nagy csúcspontja, és egy karnagynak sem mindennapi feladat. Nem beszélve arról, hogy rendkívül nehéz a zongora kísérete, úgyhogy akárki nem játszhatja el. Bálint ezt most már nagyon jól játsza. És akkor nem régiben volt május elején egy olyan koncertünk, aminek az volt a címe, hogy tavaszi szélvizet áraszt, és ebben például a közönséget is megénekeltettük, közösen énekeltünk népdalt, és a vendégünk pedig Nagy Márta zongora művész volt, akivel azért volt nagy élmény együttműködni, mert egy csomó olyan régebben általunk már énekelt ciklust szedtünk elő, amikhez zongora kell, de nem elég az utolsó pillanatban csatlakozni, hanem muszáj együtt próbálni, és Márta hajlandó volt jönni, és próbáltunk együtt. Például a nagyon ritkán hallható Rachmaninov 6 kórusdalt énekelt őket női kari darab zongora kísérettel, de hát azt mondhatom, hogy egy zongora verseny helye közel ez is, mert nagyon nehéz a kísérete. Vagy a Schumann Mädchen Lieder sorozatot, ez 4 tételből áll, amit senki nem énekel soha, és egy olyan üde, csodálatos, kedves ciklus, nem is nehéz ráadásul. Ezt is nagy örömmel énekeltük, az Orbán miséből énekeltünk, a 6-os miséből énekeltünk 2 tételt, Szőnyi Erzsébettől a Sik Sándor himnuszokból egyet, és a végén a Bádos Lajos művélevel a Menyecskével zártuk, de Mártának is adtunk olyan lehetőséget, hogy szólóban tudja megmutatni saját magát, és az utóbbi időben ezek a tendenciák, hogy a vendégek nem csak kísérőként működnek közre, hanem mindig hagyunk nekik arra is lehetőséget, hogy ők saját maguk válasszanak valami szép darabot, egyet, kettőt, vagy akár többet is.

0: Mai műsorunk vendége Mindszenty Zsuzsanna, a Kóta társelnöke, a Muzika Nostra kórus alapító karnagya. Említett, hogy fontos a folyamatos megújulás, változás. 1994 óta, a Muzika Nostra kórus alakulása óta változott-e a küldetése az együttesnek?
1: Azt gondolom, hogy valamilyen szempontból igen, mert egy fiatal együttes esetében, amikor még ugye én is viszonylag fiatal voltam, úgy éreztem, hogy nagyon fontos például a versenyekre járás, meg a külföldi utak. Tehát azt kell mondjam, hogy valamilyen módon tudatosan építettem a Muzika Nostrának az életrajzát, tehát hogy elmentünk nagy nevű versenyekre, kisebb versenyekre is mentünk, és nagy örömmel készültünk ezekre a versenyekre, és úgy érzem, hogy minden együttest nagyon fejleszt az, hogyha versenyen vesz részt, mert akkor a tőlünk telhető legtöbbet kell magunkból kihozzuk. Nem mint hogyha máskor nem kéne, de egy verseny az különösen inspiráló ilyen szempontból. Az utóbbi, hát azt mondhatom, hogy 10 évben szinte alig utaztunk. 2 éve voltunk Salzburgban, de nem versenyen, hanem csak énekelni templomban, illetve a Magyar Házban. Részemről nem tartom már annyira fontosnak, hogy versenyre menjünk, inkább azt, hogy jó koncerteket énekeljünk, ahol olyan darabokat énekelünk, amelyeket valóban szeretünk, tehát nem vagyunk esetleg egy kötelező darabba belekényszerítve, hogy jó közönséget próbáljunk toborozni azok, akik szeretik azt, amit mi csinálunk, tehát egy kicsit más inkább az élvezet irányába megy el, és hát mondom most ebbe, hogy valamilyen módon az ismeretterjesztés, a társművészetekkel való kapcsolat, illetve a vendégművészek szerepeltetése mindenképpen fontos. De például a következő évadban, ami ősszel kezdődik, ott szeretnénk megint egy kórus találkozót rendezni, tavaly is volt ilyen. Tavaly 2 olyan kórust hívtunk meg, ahol mind a 2 kórusnak a karvezetőjét én tanítottam az ELTE-n. Most már a Tutti Cantabilét meghívtuk, amelynek a jelenlegi karnagyát, a Budasárát tanítottam szintén. Még szeretnék még egy együttest meghívni, de ez még titok, majd kiderül ősszel. De lesz például szép egyházi koncertünk az Arszakrán, a Tabáni templomban, a Mátyás templomban van egy meghívásunk advent első vasárnapjára. Tehát általában az van, hogy minden hónapra esik egy fellépés, és ennél sűrűbbet én nem is szeretnék, mert úgy érzem, hogy a felelősséggel való felkészülés az mindenképpen nagyon szükséges.
0: Milyen közösség most jelenleg a Muzika Nostra kórus?
1: Amikor a COVID a nyakunkon volt, az minket is szétzilált egy kicsit. Nem mindegy, hogy egy 34 tagú női kar énekel együtt, vagy pedig egy 21 tagú női együttes, már majdnem ének együttes, hát még azért kamarakórusnak mondhatnám. De azok, akik most énekelnek a Muzika Nostrában, ők nagyon hűségesek. Már egy jó ideje nem változik a tagság, nem mennek el, nem is nagyon jönnek újak, tehát volt egy-két új tagunk, de mindenki nagyon hűséges, és elég rendesen járnak is próbára. És ennek következtében, hogy kevesebben vagyunk, talán szorosabb is a közösség. Mert én régen mindig azon az állásponton voltam, hogy egy több tagú kórusnál, 35 főnél, vagy akár 50-60, nem feltétlenül az kell, hogy mindenki egymás kezét fogja, egy irányba menjen, és állandóan együtt legyen, hanem az a lényeg, hogy mindenki megtalálja magának azt az 1, 2, 3, 4 embert, akivel szívesen van együtt, aki mellett szívesen énekel, és akivel esetleg még a kóruspróba előtt kávézni is elmegy, vagy fagylaltozni. Tehát akkor inkább ilyen kis csoportok voltak együtt, én most úgy érzem, hogy sokkal egységesebb a kórus, és hát én nagyon szeretek velük lenni. Tehát nagyon helyesek, és egymás problémáját is valahogy számon tartják, és próbálunk segíteni egymásnak, és lelkileg támogatni, ami adott esetben nagyon szükséges, mert történnek olyan dolgok, amikor nagyon szükségünk van egymás támogatására.
0: Mi a legfontosabb feladata szerinted egy ilyen típusú kórusnak, mint a Muzika Nostra kórus? Kérdezlek, mint a Kóta társelnökét.
1: Hát, hogy tőlünk telhető legjobb művészi produkciót próbáljuk magunkból kihozni, ez mindenképpen, tehát ez a szakmai oldala a dolognak. De azt kell mondjam, hogy ugye én egyszer próbálok egy héten. Az évek során többször felmerült, hogy ahhoz, hogy ezen túl tudjunk lépni, és még jobbak legyünk, ahhoz kellene a heti 2 próba. És akkor én kérdeztem a kórust, hogy mit szóltok hozzá, hogyha a heti 2-szer próbálnánk. Mire közülük sokan azt mondták, hogy ők azt már nem tudnák vállalni. És akkor én átgondoltam ezt az egészet, és azt gondoltam, hogy nekem többet ér az, hogy ezek az emberek vannak együtt, hogy velük énekelek, hogy velük csináljuk a közös programokat, mint az, hogy most az égbemutató produkciót hozzunk létre, de azért a tőlünk telhetőt megpróbáljuk megtenni, és én úgy érzem, hogy valamennyien igényesek vagyunk, tehát ők is igénylik azt, hogy amit kiadunk a kezünkből, amire meghívjuk a közönséget, az valóban olyan legyen, hogy nyugodt lelkiismerettel mehessünk haza.
0: Tehát a szakmaiságon túl az együtt, közös...
1: Feltétlenül, úgy érzem. Tehát a profi kórus az nyilván a szakmaiságról szól elsősorban, de szerintem egy nem hivatásos énekkar nagyon nagyban szól a közösségről, és az egymás iránti szeretetről, a barátságról, az empátiáról, az egymást segítésről. Szóval ezek nagyon fontos dolgok.

0: Magazinunk vendége, Mindszenty Zsuzsanna, a Kóta társelnöke, a Muzika Nostra kórus alapító karnagya. Beszéljünk egy kicsit a jövőről, mi minden vár a Kótára a következő évadban, szeptembertől.
1: Hát ezt mi is szeretnénk tudni, mert az, hogy milyen programokat álmodunk, ez egy része a dolognak. A másik része a dolognak az, hogy vajon milyen támogatás lesz ehhez. Ugye most nagy változások vannak, tehát nyilván ez mindenkit érint, nem csak a Kótát érinti, és nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy évek, sőt azt mondhatom, hogy évtizedek óta küzdünk a működési támogatással, tehát nagyon jó lenne, hogyha egy külön költségvetési sorra kerülhetnénk, mint ahogyan az régen volt annak idején a 70-es években, amikor a Kóta még egy államileg támogatott szervezet volt, és amikor átalakultunk civil szervezetté, akkor ez ilyen módon megszűnt. Természetesen rengeteg energiát teszünk abba, hogy pályázzunk, lehetőleg minden olyan pályázatnál ott legyünk, ami segítheti a működésünket. Nagyon szeretnénk mi is olyan rendezvényeket, vagy legalább egy olyat szervezni, ahol nagyon sokan találkoznak, nagyon sokan énekelnek együtt, százan, akár ezren. Ugye éppen COVID kezdeti évében volt egy ilyen nagy operakórus rendezvényünk, és az nagyon nagy öröm volt, és nagyon kedvező visszhangja volt, lehet, hogy valami ilyesmit is kellene csinálnunk, de hát az egyes zeneszerzőknek a jubileumi pontjait is érdemes megünnepelni, tervezünk és reméljük, hogy rendben is lesznek ezek a dolgok, és szépen meg fogjuk tudni csinálni.
0: Tulajdonképpen mi a jelentősége Magyarországon egy ilyen típusú civil szervezetnek, mint a Kóta, akár külföldi relációban?
1: Nagyon jó a kérdés, mert most pont abban dolgozunk, hogy a világban, vagy inkább azt is mondhatnám, hogy Magyarországon közvetlen környezetünkben levő sok változás kapcsán nagyon pontosan megfogalmazzuk azt, hogy tulajdonképpen mi miért is vagyunk, és mik a céljaink, és hova akarunk, hogy úgy mondjam, kiukadni, és kik azok, akiknek érdemes csatlakozni hozzánk. Ugye tulajdonképpen az identitásunkat kell valamilyen módon nagyon világosan megfogalmazni, illetve azt, hogy miért jó a Kótához csatlakozni, miért jó oda tartozni. A szakmai tartalmát kellene nekünk nagyon világosan megfogalmazni. Van egy generáció, mondjuk, hogy a 40 fölötti generáció, aki nagyjából tudja, hogy mi a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a Kóta, de azt kell mondjam, hogy a fiatalabb generációban nagyon sokan egyáltalán azt se tudják, hogy létezik a Kóta, és ha létezik, akkor egyáltalán mit csinál. Pedig szívesen dolgozunk értük, de hát a világ olyan, hogy manapság az individuális dolgok a közösségivel szemben sokszor jobban előtérbe kerülnek. Tehát egy fiatal esetleg úgy érzi, hogy ő tudja saját magának csinálni a dolgait, van egy kis együttese, majd ő szervezi az utakat, azt egyébként is a Kóta nem tudja neki megszervezni, igazából miért is kell neki oda tartozni. Hát pontosan azért, mert az éneklés az nem egy magányos dolog, nem egy individuális dolog, abban az esetben, hogyha kórus éneklésről beszélünk, hanem közösségi tevékenység. És mennyivel jobb ezt az egész dolgot úgy tenni, hogy érezzük azt, hogy körülöttünk más is teszi ezt. Egyébként a kórustagoknak is jót tesz, amikor például elmennek egy nagy rendezvényre, ahol látják, hogy hát nem csak ők énekelnek, hanem mások is énekelnek. Ez egyébként az ifjúsági kórusmozgalomra szerintem különösen érvényes. Éppen a nemrégében jártam a Keszthelyi Helikonon, ahol mondom, ezt az egyik legfontosabb hozadéknak éreztem, hogy a gyerekek hallják, hogy országszerte mennyi kórus van, és milyen nagyon jól énekelnek, és akkor őnekik is több kedvük van ott maradni a kórusban, és ezt az egészet csinálni.
0: Vagy tehát legyen szó egy Kodály versenyről.
1: Vagy legyen szó egy Kodály versenyről, igen. Ahol egyébként nagyon sokan meghallgatták a többieket is, tehát nem úgy ment, hogy egy kórus bement, és akkor utána ment haza, hanem sokan beültek, és részesei lettek annak az élménynek, amit a kórusok adtak. Tehát, hogy én ezt a közösségi alatt hangsúlyoznám mindenképpen, és ajánlanám is a fiatalabb korosztálynak is. Mert hogyha együtt vagyunk, akkor annyi minden sok új ötlet, tapasztalat merül föl. Tehát ugye mi az idősebb korosztály, még úgy érezzük, hogy át kell adjuk nekik azt, amit mi tudunk. Nem biztos, hogy ők azt mind veszik, és nem is baj. Én nem gondolom, hogy mi megsértődnénk azért, hogyha ők valami

0: mást akarnak, de talán egyfajta gondolkodást elindít az, amit egy idősebb mond, és akkor a fiatal úgy érzi, hogy na, én nem ezt akarom, de valami mást akarok. Tehát, hogy egymást inspiráljuk arra, hogy mindenképpen gondolkodjunk arról, hogy hogy lehet a kóruséneklést valóban közösségivé tenni, és hogyan tudunk egymás mellett úgy dolgozni, hogy ne csak egymás mellett legyünk, hanem együtt legyünk.
1: És ez a párbeszéd folyamatosan fönt maradjon.
0: Így van, igen. Igen.
1: Több mint 5 évtizede.
0: 1970-ben alapították azt a kótát, ami államilag finanszírozott szervezet volt, de egyébként azt kell mondjam, hogy a 19. század végére tehető igazából a legkorábbi gyökerek, amikor Erkel Ferenc és Ábrányi Kornél megalapította az Országos Magyar Dalár Egyletet, tehát tényleg komoly történelmünk van.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, az Énekelj velünk mai vendége Mindszenty Zsuzsanna, a Kóta társelnöke, a Muzika Nostra női kar karnagya volt. Felvételeinken az együttes énekelt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Bravissimo! Ez történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben. 34. évfolyam, 24. adás, 1588. rész. Jó napot kívánok, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszöntöm Önöket, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. 1995. június 17-én Sopronban, a Szent Mihály templomban Georg Anton Benda, Bendas Klagen című művét a Musica Eterna kamarazenekar játszotta. Művészeti vezető Péter Zajicek.

Georg Anton Benda, Bendas Klagen című művét hallották. Előadta a Musica Eterna kamarazenekar, a művészeti vezető Péter Zajicek. A felvétel 1995. június 17-én Sopronban a Szent Mihály templomban készült. 2023. június 16-án Budapesten az Egyetemi Kisboldogasszony templomban Michael Haydn D-dur szimfóniája is fölcsendült, numero 19. Előadta a Capella Savaria, vezényelt Kocsis Holper Zoltán.

Mihály Haydn numero 19-es D-dur szimfóniáját hallották a Capella Savaria előadásában, vezényelt Kocsis Holper Zoltán. A felvétel az Egyetemi Kisboldogasszony templomban 2023. június 16-án készült. Itt a Bravissimo, azaz ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. A Zeneakadémia nagytermében 2001. június 16-án Anner Bilsmaa Gordon Kahn, Malcolm Bilson fortepianón, Ludwig van Beethoven F-dur szonátáját játszotta.

0: Ludwig van Beethoven F-dur szonátáját hallották. Anner Bilsma Gordonkán, Malcolm Bilson fortepianón játszott. A Zeneakadémia nagytermében 2001. június 16-án készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Paulik László hegedűművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Ma esti jazz műsorunkban a Lehman Brothers játszik. Az együttes kiváló példája annak, hogyan lehet a jazz, a funk és az afrobeat műfajokat ötvözni. Olyan nevek inspirálták ezt az egyedi hangzást, mint James Brown, Jamiroquai vagy a The Roots. Ebu Jazz. A Lehman Brothers 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni jazz napokról ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
3: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
4: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
3: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
5: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
3: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Következő helyszínünk a Magyar Nemzeti Múzeum. 2021. június 19-én csendült föl Fejérvári Zoltán szólójával Wolfgang Amadeus Mozart D-moll zongora versenye. Körjegyzékszáma 466-os. Közreműködött a Budapest Sound Collective, vezényelt Dubócki Gergely.

Mozart 466-os köhögjegyzék számú D-moll zongora versenyét hallották. A szólista Fejérvári Zoltán volt, a Budapest Sound Collective-et Dubócki Gergely vezényelte. A Magyar Nemzeti Múzeumban 2021. június 19-én készült a felvétel. Itt a Bravissimo, azaz ez történt ezen a héten a világhang versenytermeiben. Bezsik Smetana Moldva című szimfonikus költeményét a müncheni filharmonikusok játszották Sergiu Celibidache vezényletével Münchenben a Herkules zálban 1986. június 20-án.

Bedřich Smetana Moldva című szimfonikus költeményét hallották, a müncheni filharmonikusok játszottak, Sergio Celibi vezényletével. A müncheni Herkules zálban 1986. június 20-án készült a felvétel. A Magyar Rádió 6-os stúdiójában 2019. június 18-án Dohnányi Ernő cis-moll szonátája is elhangzott, opusz 21. Nyári László hegedűn, Balog József zongorán játszik.

Dohnányi Ernő Cis-moll szonátáját hallották, opusz 21. Nyári László játszott hegedűn, Balog József zongorán. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában 2019. június 18-án készült. Befejezésül kérem hallgassák meg Piotr Csajkovszki 1812 nyitányát, opusz 49. Előadja a Gránátos Ezred zenekara és a Royal Philharmonikus zenekar Leopold Stokowski vezényletével. Londonban a Royal Albert Hallban készült a felvétel 1969. június 15-én.

0: Csajkovszki 1812 nyitányát hallották, a Gránátos Ezred zenekara és a Royal Philharmonicus zenekar előadásában Leopold Stokowski vezényletével. A felvétel a londoni Royal Albert Hallban 1969. június 15-én készült. Elhangzott a Bravissimo, azaz ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. A szerkesztő Vesz Gábor nevében is köszönöm figyelmüket, várjuk Önöket jövő vasárnap is. Madarás Zsoltot hallották, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Lemezelő következő adásában Barát Emőke énekművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ki hogy reagál, ki hogyan kapcsolódik egy-egy koncert alatt, az számomra sokkal többet jelent, mint egy kötelező taps, ami így is úgy is van.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. Két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabb átételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Kedden dönthetnek a képviselők az üzemanyagok védett tárának megszüntetéséről is. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától, háborúk, erőszak, üldöztetés miatt. Több mint harmaduk gyerek. A katolikus egyházfő többször felszólalt már a háborúk ellen, a menekültek védelmében. Legutóbb 10 nappal ezelőtt spanyolországi látogatásán. Július elején pedig a migráció egyik dél-európai kapujaként ismert Lampedusa szigetére látogat majd. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A tikkasztó 40 fokos forróság miatt Franciaországban több kulturális és sportrendezvényt töröltek, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén vörös riasztás van érvényben. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában is. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel. Szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Az eddigi legmagasabb júniusi hőmérsékletet, 35,6 fokot 1976-ban mérték. Melegek lesznek az éjszakák is, a hőmérséklet várhatóan nem csökken 20 fok alá Nagy-Britanniában. Közben Stonehenge-ben már több mint 20 000-en köszöntötték délelőtt a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Itthon továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Ma délután többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország keleti felében nagy területen riasztás érvényes. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balató 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Paulik László hegedűművészt. Isten hozott, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttem.
0: Amit hallottunk a Szignál után, az Giuseppe Tartininak egy E-dur hegedűversenyének a harmadik tételéből volt egy részlet. Ha jól számolom, ez 25 évvel ezelőtt csinálhattuk együtt ezt a lemezt. Laci játszott a hegedűs szólót, és az Orfeó zenekar a Rottenbier utcai stúdióban örökké emlékezetes körülmények között vette föl ezt. Utána készítettünk egy másik lemezt is, és ugye hegedűcentrikus lesz ez a műsor, hiszen Laci ennek a repertoárnak azért nem csak Magyarországon, hanem Európa szinten egy kiváló szakértője. Mesélj arról, hogy milyen volt neked annak idején ez a találkozás ezekkel a Tartini koncertokkal. Ha jól emlékszem, ezek a párizsi Bibliothèque Nationale-ban levő forrásokból szereztük, ugye azt kell tudni ezekről a koncertokról, hogy rengeteg van belőlük, viszonylag kevéssé ismertek, és szerteszét vannak a világon, autográfok talán nem is nagyon vannak, bár ezt biztosan jobban tudod, hanem sokfelé játszották őket.
1: Hát szerintem ezeket soha nem adták elő, csak Tartini maga, egy ilyen vonós négyes összeállításban, hát tulajdonképpen ez egy luxus verzió, hogy zenekarral előadtuk, szerintem. De talán az a különlegessége, hogy egy szerencsés találkozása a zenei tartalomnak és a virtuóz hegedű játéknak, ami hozzám nagyon közel állt mindig is. Tehát egy csodálatos harmónia világa van Tartininak, és ugyanakkor rendkívül virtuóz, nagyon kifinomultan, trükkösen technikás darabok, amiket nagyon nehéz valójában tényleg úgy megszólaltatni, hogy az ember azt játssza, ami a kottában írva van. Ezt úgy értem, hogy rengeteg trilla, rengeteg diszítés van, ezeket nem én találtam ki nagy részt. És ezeknek a tényleg helyes, és az kevés, hogy helyesen kifejező előadása, az elég sok időt igényel, hogy az ember ráérezzen.
0: Ugye, hogyha régi zenei repertoár és hegedű, akkor ugye a hegedűsök lényegében Bachot játszanak, a Bach szóló műveket, néha eljátszák a Bach koncertókat is, és azt mondják, hogy azok kicsit túl könnyűek a mai hegedűs szemével. Így ugye van. Ebben a műsorban sokszor beszélgettünk már különböző vendégekkel arról, hogy Jean-Marie Leclerc például egy mennyire egy méltatlanul elfedett zeneszerző, akinek a 12 koncertója mind zeneileg, mind hegedű technikailag rendkívül nagy kihívás lenne a modern hegedű virtuózok számára, hogyha ismernék és eljátszanák a darabokat. Nyilván kottában sem voltak ezek könnyen hozzáférhetőek a közelmúltig, tehát most már egyébként örömmel jelenthetjük, hogy jó, megbízható, pontos kiadások elérhetőek. Versailles Barokk Zenei Centrum kiadta őket. Amikor mi játszottunk ilyeneket, akkor még Simon Standage volt hiszem az első, aki lemezre vette ezeket a Leclerc koncertókat, régi hangszeren mind a 12-t, és akkor ők még emlékszem, a korabeli stimmekből kellett összevagdosniuk és ragaszgatniuk ezeket a partitúrákat, amely szintén nagy élmény volt. Maga Simon Standage is ugye azt hitte Tartiniről, hogy azért kevésbé érdekes.
1: Igen, és holott, erre egyébként én jöttem rá, azt hiszem, hogy a Leopold Mozart hegedűiskola, ami 1756-ban jelent meg, ha jól emlékszem, a nagy Mozart születési évében, ez egyik legfontosabb és egyik első igazán komoly hegedűiskola, vagy talán a legkomolyabb, és az ebben található összes zenei példa Tartini hegedűversenyekből származik. Ezt senki nem tudta korábban, erre én jöttem rá, amikor elkezdtem nézegetni ezeket a koncertokat.
0: Igen, tehát jó néhány olyan koncertot vettünk fel az első lemezen már, amelyeknek a zenei anyaga teljesen ismeretlen volt, viszont Laci gyakorlás közben rájött, hogy hát ez az állás valahonnan ismerős, és ugye ez volt benne a Leopold Mozart hegedűiskolában, amelyet egyébként nem csak a hegedű rész szempontjából nagyon érdekes, bár nyilván nagyon érdekes a hegedűsök szempontjából, tehát rendkívül fontos, alapvető zenei kérdésekre is a legjobb választ Leopold Mozart adja, tehát ugye például milyen hosszú egy hang, igen, erre Leopold Mozart azt mondja, ezt nem tudhatjuk addig, amíg nem ismerjük a karaktert, és ennél jobb választ nem lehet erre adni.
1: Igen, és arra is egy picit rávilágít, hogy azért milyen jó képzést kaphatott a nagy Mozart, aki ezeket mind játszhatta, és én felfedeztem konkrét utalásokat, például a D-dur hegedű verseny bizonyos témái és Tartini hegedű versenyben található témák között. Tehát egyértelmű a hatás zeneileg is, nem csak hegedű technikailag.
0: Eleve a Mozart versenyművek, ugye elsősorban a zongora versenyekre koncentrálunk méltán, hiszen azok a felülmúlhatatlan remek művek, de például formai szempontból a Mozart versenyműve, zongora versenyek is a barokk koncerto formának és a szonáta formának néhol, vagy a variációknak egy egészen különleges elegye, amelyet azt hiszem formai szempontból sem lehet ezt a fejlődést megérteni, anélkül, ha nem látnánk ezeket, hogy milyen volt egy barokk, például egy tartini hegedűverseny, milyen lett abból a Mozart féle hegedűverseny, esetleg a Leclerc ott közben.
1: Ez itt igen, ugyanez a helyzet Leclerc-re.
0: Tehát ez egy nagyon szép és organikus folyamat. Párizsi Bibliothèque Nationale, ugye akkor még nem nagyon volt internet alig, vagy legalábbis digitalizálva kották, kevés volt, úgyhogy egy Párizsban dolgozó barátunk, emlékszem, fénymásolatokat hozott, abból készítettünk kottákat, és akkor az első lemezen voltak ezek a koncertok, abból volt ez az E-dur koncertó, valószínűleg te vetted fel ezt először, ezt a művet, nem
1: igen,
0: hiszem.
1: Ez feltétel volt a lemezfelvétel, hogy ne legyen még belőle felvétel.
0: Nem is nagyon volt egyébként semmiből se, tehát nagy volt a választék, ugye sok koncertot átjátszottál.
1: Igen, és hát a legjobban megírtak, amik nem annyira nevek, de mégis jól szólnak, azok már föl voltak véve, maradtak nekem a legbonyolultabbak. Például ez az E-durnek vannak egészen Paganini-szerű lejátszhatatlan részei. Ma már nem tudnám lejátszani egyébként.
0: Hallgassuk meg akkor ezt a tételt egészében, ez a D47-es edzékszámú Tartini koncertóról van szó. A D, ha jól tudom, talán egy görög zenetudósnak, Dóniásznak a nevéből származik, aki a Tartini tematikus műjegyzéket elkészítette. Tehát a D47-es E-dur koncertó harmadik tétele Allegro Assai. Mai műsorom vendége Paulik László, játssza a hegedűszólót és az Orfeó zenekar kísér.

0: Tartini Édur hegedű versenyének harmadik Allegro Assai tételét hallgattuk meg teljes egészében, mai műsorom vendége Paulik László előadásában, az Orfeó zenekarral készítettük ezt a felvételt, talán pont negyed századdal ezelőtt, 25 évvel ezelőtt, én csembaloztam benne, és a Rottenbüller utcai stúdióban készült, ugye az akkori Hungarotonnak az volt a stratégiája, hogy világpremiér lemezfelvételeket készítsünk, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy akkor az első lemezeimet ebben a szellemben csinálhattam, rengeteget kellett kutatni, és az ember rájött akkor, hogy hát sokkal több kutatni való van, mint gondoltuk volna. Ugye ez a zene, hát nagyon magas színvonalú zene.
1: Így van.
0: Tehát nagyon szép kadenciát hallottunk a tételnek a végén, ennek minden hangja Tartinitól
1: származik. Igen, ez mind le van írva, ami ritka ugye a barokkban, mert azért az olaszok főleg nem nagyon írták le, tehát Bach egy kivétel, hogy gyakorlatilag minden díszítést, minden apró trillát és kéthangos előkét lejegyzett, de az olaszoknál ez nem annyira volt jellemző, tehát Tartini ebben is egy különleges.
0: Tehát a fennmaradt Bach hegedű verseny, ez amelyik hegedű verseny állapotban fennmaradt versenyművekben nincsenek is kadenciák.
1: Így van, nincsenek
0: tehát kadenciák. Tehát ott nincs kadenciális hely, ez látjuk, érezzük, igen, hogy ez mennyire visz a bécsi klasszika versenymű felé. És ugye Paganinit emlegettük az imént, te Paganinek nagy előadója voltál, hiszen nagyon sokat foglalkoztál Paganini hegedű műveinek a korabeli hangszeres, korhű hangszeres előadásával. Ugye annak idején a Flandriai Fesztiválon játszottad is ezeket a Paganini kaprizokat, Bélhuron.
1: Igen, ezt speciálisan felkértek arra, hogy Bélhuron szólaltassa meg a Genti operában a Paganini kapricsokat. Nem játszottam végül el mind a 24-et, mert nem fért volna bele, de szerintem előttem nem nagyon volt Paganini óta, aki ezt megpróbálta. Aztán később Sunske Szátó fölvette lemezre, akivel egyébként jó barátságban is vagyok. Ez egy nagy kihívás volt, és nagyon-nagyon sokat tanultam ismét ezekből. Egyrészt erről a virtuóz hegedű technikáról, ami meglepő módon Paganini ugyan már Beethoven kortársnak számít, bár sokan azt hiszik, hogy romantikus zeneszerző, de nem az. Viszont a technika ez teljesen a barokk hegedűn alapul, tehát a Locatellin és a Tartinin, illetve hát Leclerc-t is ide sorolhatjuk.
0: Hallgassunk egy kis Paganinit. Te készítettél egy Paganini lemezt Győri István gitárművész közreműködésével. Milyen műveket vetetek fel erre?
1: Hát főleg a kamarazenéből válogattunk. Ezt tudni kell, hogy Paganini nem nagyon játszott zongorával, ahogy ma a hegedű szólókba szoktak zongora kísérővel játszani. Nem szerette a zongorát, mint hangszert, mert a gitár sokkal jobban elegyedik a hegedű hangzásával, és halkabb is egyébként. Tehát ezek a darabok sokszor így eredetiben nem hangzanak el, inkább zongora kísérettel. 21-es kaprisszhoz eredetileg nincs kíséret, de ez a kíséret Paganini keze által íródott, tehát ő maga írta, aki szintén egy profi gitáros volt egyébként. Lenyáni volt a kísérője, korabeli gitárvirtuóz, és tulajdonképpen ezek inkább ilyen kamarazene, kisebb szonáták vagy duók, amik nem annyira komoly műfajúak, de viszont kiváló kvalitású zenék, tehát egyáltalán nem kell lenézni Paganint, mint zeneszerzőt, szerintem.
0: Hallgassuk meg tehát egy Paganini kapriszt, a 24-es kapriszt, annak a Paganini által készített gitár kíséretével együtt, mai műsoron vendége Paulik László és Győri István játszanak.

0: Paganini 24-es kapriszát hallottuk, mai műsorom vendége, Paulik László játszotta, de ugye rendhagyó formában nem nagyon szoktuk így hallani, gitárkísérettel, amely szintén Paganinitől származik, tehát nem számozott basszus, kiírt gitárkíséret, ugye, mint mondtad, Laci, Paganini nem nagyon szerette a zongorát, ezért inkább gitárral koncertezett, és az, hogy ez a kíséret létezik, ez a verzió ennek a darabnak, ez mutatja, hogy ez valószínűleg nem csak négy fal közé készült, hanem koncerten játszhatta. Igen. A barokk hegedülésből fakadóan tulajdonképpen máig a hegedű technikának az egyik csúcsa a Paganini, ugye? Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen másfajta virtuózitás jött később, de egyfajta irányban ez felülmúlhatatlan.
1: Igen, hát tulajdonképpen a Paganini hegedű technikája az barokk, a késő barokkhoz tartozik inkább, mint a romantikushoz. Csak mivel elég későn történt mindez, addigra már ezt elfelejtették, és Európa más részein már a francia iskola dominált, a Viotti féle iskola, ami a mai modern hegedülés egyébként, vagy legalábbis annak az alapja. És ezért a Paganini szenzációt keltett ezzel a barokkos, nagyon virtuóz, ilyen könnyed vonó kezelés, ilyen dobott vonókkal, teletűzdel darabjaival, és egy óriási szenzáció volt ez, amikor elég későn, 42 évesen azt hiszem, adta az első koncertjét Itálián kívül.
0: Előtte volt ideje gyakorolni és fölkészülni arra.
1: Édesapja gondoskodott róla, hogy veréssel.
0: Amit nem kívánunk senkinek, viszont kívánjuk, hogy minél többen jussanak erre a zenei és hangszeres színvonalra. Csodálatos zene, és ez nagyon érdekes lehet a hegedűsök számára szembesülni azzal, hogy tulajdonképpen honnan származik ez a zene igazából, mennyire a múlthoz kötődik. Egy ilyen műsorból, egy ilyen beszélgetésből ritkán maradt ki Johann Sebastian Bach, pláne hogyha hegedűs dolgokról beszélünk, de most még nem a szólószonáták következnek, hanem egy kantátát, az 54-es kantátát, a Widerstie Dr. Sünde nyitótételét mondtad, hogy jó lenne, hogyha meghallgatnánk itt. Miért különlegesen kedves ez neked?
1: Azért, mert pályám kezdetén tulajdonképpen még tanultam a Zeneakadémián. Akkor kerültem először kapcsolatba egy a régi zenével, egy baráti kör, amiből később Concerto Armonico nevű együttes lett, Spányi Miklóssal, Máté Balázssal, Szűcs Péterrel megalakítottuk a 80-as évek első felében, és ott volt közöttünk egy nagy Árnónk úr csodálat, hiszen abban az időben ez a fajta előadásmód nem volt annyira népszerű, sőt, tiltották tulajdonképpen a Zeneakadémián. És az Árnónk úr egyfajta ilyen kultikus név lett, és sikerült eljutnom Bécsbe, Musikvereinbe egy koncertjére, még így szinte tizenévesen, ahol ezt a darabot adták el, a Widerstie Dr. Sünde című bakkantát, Állj ellent a bűnöknek. És nekem ez olyan megrázó élmény volt, hogy a mai napig egyfajta indítatás volt nekem, hogy hogy lehet kifejezően régi zenét előadni, ez az Árnónk úr előadás. Tudnék, ez a darab egy nagyon durva diszonanciával kezdődik, valamilyen szekundakord féleségben.
0: Nem, ez egy 7-5-4-2-es akkord, tehát egy orgonapont fölött, tehát az alaphoz képest szól egy septim hang, ha jól emlékszem, kvint, kvárt és terc. Ugye azért, mert egy nagy diszonanciával kezdődik, állj ellent az a felszólítás,
1: a és bűnöknek.
0: Ráadásul felszólító módban, ezért valóban Bachnak az egyik legmerészebb. Ez egy viszonylag korai darab, ha jól emlékszem, ez még Nietzsche előtti, és ugye elő lehet adni elég könnyen, mert 5 szólamú vonós kar kell hozzá, 2 hegedű, 2 brácsa, basszus és egy énekes. Ugye nagyon különböző transzpozíciókban szokták játszani különböző hangnemekben, de egy alapvetően alt, nagyjából alt hangfajú hölgy, vagy esetleg kontratenor szokta énekelni.
1: Igen, és számomra azért is emlékezetes, mert egy olyan módon kezdte el ezt a darabot az Árnónk úr, ami nekem nagyon megdöbbentő volt. Tudni, kijött a színpadra, és nem hajolt meg, ahogy szokták, és nem várta meg az udvarias tapsot, meg ezt a konzervatív formaságot, ugye, hogy a nézőközönség tapsol és üdvözli, ő pedig meghajol, hanem egy őrületesen nagy gesztussal beintette a zenekart, és ez az akkord, ez ami a bűnöket jelképezi, gondolom.
0: Ez, az ellenállás, vagy az ellenállás. A harmóniák, a felső szólamoknak a diszonanciája a basszushoz képest, az kifejezi az ellenállásnak a fogalmát szerintem.
1: Igen, és ez annyira drámai hatású volt, hogy éreztem, hogy a hátam borsózik, és tökéletesen megértettem, amiről egyébként szól a zene. És ez egy olyan gesztus volt az Árnónk úrtól, ami egy teljesen új világot nyitott meg számomra. Ezt a fajta impulzív és szövegen alapuló zenei előadás, ami később a historizmusban nagy teret kapott, Kevés olyan koncertélményem van, amire ennyire élesen emlékszem életemben. Ez volt az egyik. A másik, amikor Gardinerre hallottam a Solomon oratóriumot még Göttingenben. Én is játszottam azon a fesztiválon, 20 éves korom körül, és ugyanilyen elementáris élmény volt, hogy így is lehet barokkon játszani. Szóval ezek a felvételek azért talán emlékezetesek, mert ezek jelentik számomra azt, hogy miért is kezdtem komolyan foglalkozni ezzel.
0: Hallgassuk meg tehát Bach 54-es Widerstehe Dr. Sünde című kantátájának az első áriáját. Paul S. Wood énekli a kontratenor szólót, és Gustav Leonhardt vezéni az együttesét, tehát az első historikus Bach kantáta összkiadásból származik ez a felvétel.

0: Bach 54-es kantátája első Widerstehe doch der Sünde kezdetű tételének részletét hallottuk, Paul Eastwood énekelte a kontratenor szólót, és Gustav Leonhardt együttesével kísérte őt.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendége Paulik László. Hegedű centrikusnak indult ez a mai adás, hiszen Tartiniról, a barokk hegedű technikáról, amely utána tovább ment Paganini művészetében, vagy Cselics érte talán a csúcsát. És ugye Bachnál voltunk az imént, Bachtól azért szóló hegedű mű is illik, hogy megszólaljon egy ilyen műsorban. Ki volt az, akinek az előadásában legemlékezetesebbek voltak számodra ezek a Bach szólószonáták, esetleg barokk hegedűn?
2: Ezért választottam pont a kérdésedre válaszolva Sergio Lucát, mert nekem még konzis volt, amikor hallottam ezt a Bach lemezt, mert azt hiszem, amit most lejátszanak, az egy koncertfelvétel, de felvette a Bach szólószonátákat és partitákat. Azt hiszem a legelső bélhúros felvétel, és szerintem máig a legjobb egyébként. Ő egy nagyon nagy formátumú hegedűs, és még nélkülözi azt a fajta régi zenei előadást, amitől néhányan szenvedünk. És ennek egyébként az az oka, hogy a Sergio Lucát most megnéztem, ő is Iván Galamiannál tanult. És ez nagyon fontos dolog, mert számomra ez azt jelenti, hogy ő azt a vonalat képviseli a régi zenében, akik a nagy elődökhöz közvetlenül kapcsolódnak. És itt az egész életemnek egy központi kérdése a barokk hegedűn, ugye egy idézőjelbe teszem a barokk hegedűt, amit én nagyon nem szeretek használni, mert szerintem csak hegedülés van. És ők adják meg a választ arra a kérdésre, hogy az egész régi zene mozgalom egy csodálatos dolog, és nagyon sok dolgot újraértelmezett és napvilágra hozott, de hogy a tradíciók mennyire fontosak, az pont a Sergio Luca féle hegedűsök mutatják meg. Minden ma élő nagy hegedűs, a Zuckermann, a Perlman, és még sorolhatnám rengeteget, Galamian tanítvány volt.
0: Simon Standish is egyébként.
2: Akivel évtizedekig együtt dolgoztunk egyébként. Tehát aki nem ismerné, Iván Galamian a 20. század legnagyobb hegedű tanára volt. Ő maga egyébként Lucien Capet tanítványa volt a Párizsi Konzervatóriumban, aki egy Jean-Pierre Morin nevű hegedűsnél tanult, és aki pedig Bayonnál. Bayo pedig Viotti tanítvány volt. Tehát egyenesen visszavezethetjük a családfáját tulajdonképpen Viottiig és Viotti által Corelliig, hiszen Viotti alapította meg a mai modern hegedülést a Párizsi Konzervatoár megalakulásával, és Bayo egy nagyon fontos hegedűiskolát írt. Ők írták a mai konzisok által ma is játszott etüdöket. A Gavigni, Kreutzer, Rode, ezek mind Viotti tanítványok, a Bayo is. Tehát mondjuk így Sergio Luca ez a vonalhoz egyenes ágon kapcsolódik, és ami még érdekesebb, hogy ez hallatszik a hegedülésén is. Mert egy nagy formátum, tökéletes technikával rendelkező hegedűs volt, ugyanúgy egyébként Simon is.
0: És egyébként Sergio Lucával volt alkalmunk az Orfeo zenekarral együttműködni is, egyébként 25 évvel ezelőtt körülbelül olyan a 2000-es évek legelején játszott velünk Haydn hegedű versenyt Eszterházán a Fertődi kastélyban.
2: Igen, tehát ezek az emberek képviselik számomra, és ezek a nagy öregek, ugyanúgy, hogy az előbb Arnon Kurt hallgattuk, akik tulajdonképpen elkezdték a régi zenét ilyen magas szinten művelni. Egyébként Arnon Kurttól is vettünk órát annak idején, akkor fiatalok voltunk, és óriási élmény volt. Tehát ezek az emberek nekem ma is meghatározóak, és kicsit úgy lehet, hogy a korom miatt is most már egy kis nosztalgiával tekintek erre vissza, hogy milyen nagy formátumú egyéniségekről van szó, akik ezer szállal kapcsolódnak zenetörténethez.
0: Igen, és hát ugye Sergio Lucának, ha jól emlékszem, ő fölvette a Mozart hegedű zongoraszonátákat Malcolm Bilsonnal, ami egy ilyen valami szerencsétlen sorsú lemezfelvétel volt, mert azt hiszem a cég utána megszűnt, vagy mi, de nagyon nehezen hozzáférhetőek ezek a felvételek, nem is biztos, hogy fönn vannak bármilyen adatbázisban, de amit hallottam, azok elképesztően zseniális előadások voltak, két zseniális előadó, akik nagyon inspirálták is egymást. Ezt sajnos nem tudjuk most megmutatni, viszont hallgassuk meg a G-moll szólószonáta adagioját Sergio Luca előadásában.

0: pont 30 évvel ezelőtt, 1996-ban a Magyar Rádió Márvány termében egy élő koncert volt, amelynek a felvételén hallottuk Bach G-moll szólószónak adagióját. Sergio Luca játszott, hát csodálatosan, és tényleg egy nagyszerű előadás, különösen élő körülmények között, nem túlságosan baráti akusztikában, amennyire emlékszem a Magyar Rádió Márvány termére, de nagyon, nagyon szép előadás volt, és mai műsorom vendégével, Paulik Lászlóval, aki egyébként nemrég lett 60 éves, hogy Isten éltessen, ezzel kellett volna kezdenünk a műsort. Ugye barokk hegedülésről, barokk zenei hegedű repertoárról, annak a kiemelkedő darabjairól beszélgettünk. Tartini, Paganini, Bach után. Azt mondtad, hogy fejezzük be a beszélgetést Geminianival. Miért?
1: 2024-25-ben Szokos Augustinnal, aki nagyon érdeklődik, a cembaló művész, hozzáteszem, nagyon érdeklődik az angol késő barokk repertoár iránt, felvetette, hogy játsszuk el az összes Geminiani szonátát. És ez ismét egy új mozaikot jelent számomra az összképhez, hogy mi is ez a barokk hegedülés, vagy a barokk korban írott hegedű darabokat hogyan kell igazából jól előadni. Tudnélik, a Geminiani írt átfogó munkákat, ami nagyon ritka abban a korban, a hegedű játék művészetéről, illetve a jó ízlésről, és még számtalan egyéb más művet. És ezek alapján tulajdonképpen egyfajta rekonstrukcióját lehet elvégezni a korabeli előadási gyakorlatnak, hiszen nagyon precíz leírásokról van szó. És annyira megszerettem ezt a zenét, amit egyáltalán nem ismertem, ami szégyen, mert Geminiani írta tulajdonképpen az első komoly hegedű iskolát, a Leopold Mozart előtt, azt hiszem 1752-ben, ha jól emlékszem, és 49-ben írta, 1749-ben a jó ízlésről szóló értekezését. Ezek olyan alapművek, amit minden hegedűsnek, sőt, megkockáztatom, minden zenésznek ismernie kéne, mert tökéletesen leírják azt a kort, amihez egyébként Bach is valahol, és hát főleg a Bach utáni generáció tartozik, és ami a meglepetés, hogy ezek a darabok milyen jók. A darab, amit választottam meghallgatni, ez meglepő módon nem hegedű darab. Tudnék, van két sorozatszonáta, az Opus 1 és Opus 4, és ha jól emlékszem, ez az Opus 4-ből származik, egy ámol szonáta, aminek az az érdekessége, és Gustival ez nagyon élveztük, hogy tulajdonképpen négyféle feldolgozása maradt meg Geminiani által különböző korszakaiból. Tehát van egy hegedű szonáta, van trió szonáta, van koncertó, ha jól emlékszem, és vannak szóló csembalóra írott darabok. És ezeket összehasonlítva olyan hihetetlen információk jutottak a birtokunkba, hogy például hogyan díszítettek. Tehát a csembaló darab a leggazdagabban díszített értelemszerűen, hiszen a csembaló maga a hangszer megköveteli ezt a...
0: Nem tud kitartott hangot.
1: Nem tud kitartott, pontosan, igen. Tehát ez olyan felfedezés volt, kiegészítve az írásokkal, amik fennmaradtak Geminianitól, hogy számunkra ez felfedezés erejű volt, és hát hozzáteszem, hogy ehhez a körhöz tartozott Handel maga. Tehát Geminiani egyébként azért írta ezeket a műveket, hogy emelje a londoni zenei élet színvonalát. Nem aratott nagy sikert egyébként ezzel, közben meg is halt, azt hiszem.
0: A kollégák nyilván sértve érezték magukat, hogy nem lenne elég magas az ő általuk képviselt zenei színvonal, teljesen ismeretlen attitűd kollégáink részéről.
1: Igen, bár az olaszokat azért respektálták, de valahogy nem tudott igazán áttörést elérni ezzel, és ami miatt ezt a darabot választottam, az az, hogy Gustival rácsodálkoztunk arra, hogy a Bachi díszítés az egyfajta etalon, és felülmúlhatatlannak tűnik, és amikor meghallgattuk ezeket a csembaló darabokat, rájöttünk, hogy valószínűleg abban a korban azért mindenki ennek a közelében volt, ha nem is ért el a Bachi színvonalat. Tehát sokkal eredetibb, sokkal gazdagabb díszítési művészet létezhetett, mint amit mi feltételeztünk.
0: Hát ugye az a tanulság mindig, hogy Bachot sem érthetjük meg, hogyha nem ismerjük a környező körülményeket, és ez egyébként nagyon sok más zeneszerzőre is igaz, de hát Bachot feltétlenül érdemes legalább megérteni, ebben biztosak lehetünk, tegyünk erre egy kísérletet. Geminiani zenéjével fogunk tehát elbúcsúzni a Pièce de Clavecin-ből. Az első tétel a Tendrement, ez tehát az ámol hegedű szonáta csembaló átirata, Roberto Loredjan előadásában hallgatjuk meg tehát a művet. Nagyon köszönöm Aurik Lászlónak, hogy vendégünk volt a műsorban. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm, hogy eljöttem.
0: Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pap Sándor hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Geminiani szépséges zenéjével kívánunk önöknek nagyon szép délutánt és estét.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhat óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
1: Kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Barát Emőke, Liszt és Junior Prima díjas operaénekes. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és elhoztál néhányat kedvenc felvételeiből.
2: Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: A tegeződés okot kérted, hogy tegeződve beszéljünk, hiszen a mindennapi életben is a tegeződő formát használjuk. Nem Párizsból, hanem Budapestről jöttél most. Szerintem egy csomó hallgatónak a fülében még az van, hogy Barát Emőke a Párizsban élő magyar operaénekes, de már 2 éve itthon élsz.
2: Ez így van. Még mindig meg szokták tőlem kérdezni, hogy és akkor Párizsban mikor megyek vissza, vagy most mi a helyzet? És mondom, hogy semmi. Tehát igazából 2 éve már itthon vagyok, és ez egy nagyon jó döntés volt. Én úgy érzem, nem bántam meg. Nagyon hiányzott Magyarország, hiányzott a saját világom, ami itt van, és szeretem Budapestet, úgyhogy én most nagyon kiegyensúlyozottnak érzem magam.
1: És mondtad, hogy honvágyod is volt, hiszen hiányzott a nővéred, hiányzott a család, a barátok, azért Párizsból egy kicsit nehezebb kapcsolatot tartani, pláne úgy, hogy azért egy utazó énekes vagy, tehát nagyon sok felé föllépsz a világban.
2: Igen, tehát igazából az elmúlt 15 évben annyit utaztam, nem igazán számított, hogy hol élek, mert volt, hogy 2-3 hónapra elmentem valahova, és azt a helyet kellett addig otthonnak hívni. És ez nagyon-nagyon fárasztó. És amikor az embernek van még egy plusz otthon, ami mondjuk, tehát Franciaországban, és Budapest, mert ugyanúgy megvolt a lakásom itt, és akkor az ember még utazik, szóval ez annyi komplikációt eredményez, hogy azt éreztem, hogy én ebben nagyon elfáradtam. Tehát muszáj volt döntéseket hozni, hogyan tudom az életemet egyszerűbbé tenni, mert az ember a 20-as, 30-as éveiben még ezt könnyebben veszi, meg több energiája van, rugalmasabban kezeli, de nem titok, hogy 40 éves vagyok, és azt éreztem, hogy az utóbbi években, hogy elfáradtam, és valami olyan megoldásokat kell találnom, amik megkönnyítik a helyzetet.
1: És, de azért és... nekem úgy tűnt, hogy Párizst eléggé megszeretted, egy kicsit második otthonodnak is tekinteted, és rengeteg fellépésed volt Párizsban, meg van mind a mai napig.
2: Nagyon sokat énekeltem Franciaországban, nagyon sok helyen voltam, nagyon jól ismerem az országot, nagyon szép volt megismerni ezt az országot, a vidéket, a kisfalvakat akár, a természetet, az embereket, hogy milyenek. Szóval nagyon szeretem mai napig ezt az országot. Nagyon sokat jelent számomra. Most nem énekelek már annyit Franciaországban. A régi ügynökségem francia volt, ez is az oka volt annak, hogy annyit énekeltem ott. Viszont ezt az ügynökséget ott hagytam, és egy másiknál vagyok, akik viszont spanyolok, barcelonaiak, és úgyhogy most vicces, de most meg Spanyolországba kezdtem elég sokat énekelni, ennek köszönhetően, ami nagyon tetszik. Tetszik ez az új váltás.
1: Ugye te a pályád első részében főként barokkot énekeltél. A barokk egy kicsit népszerűbb Franciaországban? Tehát ott akár kisebb helyeken is lehet nyugodtan barokk koncertet tartani, az meg fog telni az a koncertterem, vagy akár egy templom?
2: Abszolút. Ez egy teljesen más világ ott, hogy egy abszolút Isten háta mögötti faluban egy fesztivál tudnak, egy apátságban mondjuk fesztivál tudnak szervezni, és nem egy ilyen van, meg nem is 5, hanem szerintem, hogyha lenne egy ilyen barokk fesztivál térkép, akkor így tele lenne ponttal, így Franciaország, mert annyi ilyen van, és megtelik, igen, rengeteg zeneszerető ember van, elképesztő.
1: Mi volt ez a legkisebb hely, ahol fölléptél Franciaországban?
2: Például a Puy-en-Velay. Egyébként nagyon híres a lencséjéről, ilyen zöld lencse, ami nagyon finom, mindegy. És ott például van egy, de ez nem kis fesztivál egyébként, a Fesztivál de la Chaise-Dieu, és nem is feltétlenül csak barokk egyébként, most így hirtelen meg nem mondom, ezt meg kell nézni a honlapon, de én ott voltam párszor, és barokk műveket énekeltem, és ott az így a hegyekben van, tehát hogy oda el kell jutni ahhoz, hogy ott az ember énekeljen, és ergo a közönségnek is el kell jutni, és elmennek, szóval oda utaznak.
1: Ez egyébként egy kicsit meghatározza te hangulatodat is, amikor gyönyörű helyeken, esetleg egy gótikus templomban, kisfaluban, hegyek között kell énekelned, minthogyha a műpában énekelsz, vagy egy nagy operaházban koncertezni.
2: Persze. A nyári fesztiváloknak teljesen más hangulata van. Ott belengi ugye a nyárnak az energiája. Ha jó idő van, akkor nehéz, akkor úgy. Tehát az ember ugyanúgy koncentrál, és ugyanúgy előadó művész, de közben mégis van ez az emelkedett hangulat, amit a nyár hoz magával, és a közönség is sokszor nyaral éppen. Tehát, hogy valahogy más az energiája, és én nagyon, nagyon szerettem ezeket, és mindig próbáltam azt az adott helyet valamennyire feltérképezni, amennyire az időm engedte. Sokszor ugye erről nem lehetett szó, de mondjuk egy séta akár úgy belefért, vagy például 10 évvel ezelőtt, amikor a Verbier Fesztiválon énekeltem ott a hegyekben, akkor éppen egy nagyon ilyen sportos, futós időszakomat éltem, és mentem magaslati levegőn, ott mentem futni, és most emlékszem, hogy így magamba szívtam a hegyek energiát, aztán megmentem próbálni.
1: Most egy párizsi felvételt hoztál, hát ugye azt mondtam, hogy a neved azért összeforrt a barokkal, és egy Vivaldi bravúráriát hoztál, de azt mondtad, hogy nyugodtan elmondhatom, itt a műsor előtt mondtad nekem, hogy azért Vivaldi nem a kedvenced.
2: Remélem, hogy nem fognak megkövezni emiatt. Nem a kedvencem, mert nagyon nehéz az énekelni való sokszor, miután nagyon instrumentálisan ír az énekhangra, úgy használja a hangot, mint hogyha mondjuk egy hegedű lenne akár, vagy egy bármilyen hangszer, és emiatt talán ezen az árián is lehet majd hallani, hogy elég nagy feladatokat állít az énekes elé.
1: És nem... a barokkban elég sok ilyen szerző van, aki ezekkel a koloratúr virtuóz áriákkal azért a technikai tudását az embere bele tudja tenni.
2: Ez így van, de azért lehet hallani, hogy egy szerző mennyire van jobb barátság, vagy mennyire ismeri az énekhangot. Tehát, hogy amikor mondjuk Handel konkrét énekeseknek írt, és valószínűleg ott együtt dolgozták ki, vagy mondjuk az énekes jelezte, ugye azok már a szerintem ott azok a kor sztárjai voltak, akik jelezték, hogy ezt nem úgy szeretné, vagy ezt nem. Vivaldi, úgy érzem, hogy ő magas ívben tett arra, hogy most ez énekelhető-e, vagy nem. Ő ezt leírta. Másrészt például a másik, ami egy kicsit zavar mindig a Vivaldi operákban, hogy azon túl, hogy nagyon hosszúak, hogy nagyon-nagyon sokat ismétli magát. Nekem már meghaladja.
1: Ez még a baroknak a sajátossága, de a Vivaldinál szerinted ez túlzásban
2: van? Szerintem igen, és mondjuk azt gondolom, hogy minden operájában mondjuk van egy sláger, és a többi ária az nem feltétlenül üti meg azt a szintet, míg mondjuk Handelnél egy opera, az tele van greatest hitszel, szóval ott a figyelem nem fog leesni, mert mindig van egy újabb elképesztő ária is.
1: De egyébként azok a darabok, mint színdarabok, tehát mint színház is, jobbak szerinted, amiket Handel írt, mint Vivaldi művei? Vagy mondjuk Vivaldiból teljes operát kevesebbet énekeltél?
2: Koncertszerűen énekeltem Vivaldit, és igen, kevesebbet, ez tény. De azt hiszem, hogy Handelnél könnyebb, igen, színre vinni.
1: Ugye nem is tudjuk pontosan, hogy hány operát írt Vivaldi, állítólag ő mondta egyszer, hogy 90 fölötti, de talán 50-et tudnak beazonosítani, és ugye aminek legalább részben vagy teljesen megvan a kottája, az meg olyan 20-22 körüli, tehát azért még az se kizárt, hogy majd fölbukkannak újabb és újabb Vivaldi operák.
2: Abszolút, és más szerzőknek operái is heverhetnek ott még könyvtárakban, nem is kevés.
1: Miért döntöttél úgy, hogy a lemezedre ezt a bravúráriát mégis ráteszed Vivalditól?
2: Ez nem egy lemezfelvétel, igazából ez egy koncertfelvétel, és azért, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy el tudtam énekelni. Elképesztően sokat készültem erre a koncertre. Ez egy, emlékszem, hogy a Covid időszakban volt, és a félházzal ment ez a koncert, és egy turné volt, ez egy nagy csoda volt, hogy ez létre tudott jönni ez a turné, van az időszakban, és kifejezetten Vivaldi koncert volt, tehát Vivaldi áriákat énekeltünk többen, nem egyedül voltam énekes szólista, és nagyon-nagyon sokat készültem rá, mert ez egy egészen elképesztően nehéz ária.
1: most mindjárt akkor meg is hallják a hallgatók. A hűséges nimfa, La Fida Nimfa, ez a címe ennek az operának. Likór járjáját énekli most barátemőke. Közreműködik a Le Concert de la Loge, és a felvétel tehát 2022-ben a párizsi Champs-Élysées színházban készült.

0: Vivaldi a Hűséges Nimfa című operájából Licori áriáját énekelte Barátemőke. Közleműködött a Le Concert de la Loge, a felvétel pedig kicsit kijavította, az 2020-ban készült Párizsban. És azt mondtad, hogy ez tulajdonképpen aztán meg sem jelent lemezen, csak az interneten hozzáférhető, ilyen nagyon jó minőségben készült ez a felvétel. Azt nem gondoltad, hogy ezekből a fantasztikus áriákból készítesz egy lemezt, hiszen azt mondtad, hogy hónapokig készültél csak erre az egy áriára.
1: De rengeteg rádiófelvétel van koncertekből, amik nem is jelentek meg soha sehol, egyszer lementek mondjuk adásban valahol, vagy érdekes lehetne ezeket egyébként visszahallgatni, és azt mondani, hogy...
0: Vagy ma már kevésbé fontos egy énekesnek egy lemez, hiszen ma már az internet segítségével tényleg, ami fölkerül mondjuk a YouTube-ra, azt milliók meghallgathatják bárhol a világon.
1: Nem feltétlenül kell a lemez. Én mondjuk szerencsések, mert elmondhatom magamról, hogy egy 25-50 biztos van a lemezfelvételek száma, amit csináltam, 30. Én nagyon, nagyon szeretem ezt, ez egy teljesen más jellegű munka, a lemezfelvétel, de...
0: De melyik a jobb, amikor az ember bevonul egy stúdióba, és ott kicsi steril körülmények vannak, vagy mondjuk egy ilyen élő koncertnek a felvételéből készül aztán lemez?
1: Hát szerintem ez nem kérdés, hogy ez egy élő koncert minden hibájával együtt sokkal jobban él. Szóval nagyon jók a stúdió felvételek, de valójában szerintem én közönségként is jobban szeretem, amikor nem feltétlenül tökéletesre van valami megvágva, hanem jobban él, nem tudom. Tehát, hogy ez ebben a felvételben most hallhatunk, ezen nincs semmi változtatás, ezt így énekeltem. Lehet rajta hallani, hogy esetleg valahol volt valami intonációhiba, vagy lebegővételt lehet hallani. Egy lemezfelvétel nem lehet azt se hallani, mert mindent úgy vágnak meg. Persze valakinek lehet, hogy ez tetszik, de csak hogy ez nem így történik a való életben is.
0: Ez túl steril talán.
1: Igen, igen.
0: Gödöllőn születél, vagy egész pontosan Kerepestarcsán, de Gödöllőn nőttetek föl. Azt mondtad, hogy szüleid egyáltalán nem foglalkoztak, sőt a családban sem volt muzsikus. Mégis fontosnak tartották, hogy nővéred is, aki 8 évvel idősebb nálad, tanuljon zenét, és te is elkezdtél zongorázni, aztán meg csellózni az általános iskolában. Hát a zongora volt azért a legkitartóbb dolog, azt mondtad, hogy hát 15 évig biztos, hogy zongoráztál.
1: Igen, én sokáig zongorista akartam lenni. Aztán persze meg kellett látni, hogy ahhoz azért én kevés vagyok, de a zongora az egy örök szerelem marad, az mindig.
0: Azt mikor látja be az ember? Mondják a tanárok, belülről érzi az ember, hogy...
1: Hát, amikor mondjuk szembesültem azzal, hogy a velem egyidős konzis növendékek hogy játszanak, és milyen szinten vannak, és mennyit gyakorolnak, akkor őszintének kellett lenni magammal, és rögtön tudtam, hogy jó, ez nem. Nem akartam erőszakosan kitartani olyan mellett, amit hát én is láttam, hogy ez nem.
0: És akkor miért kezdi el az ember még egész gyerekkorában a csellót is?
1: Hát azon gondolkoztam, hogy milyen jól lenne zenekarba játszani. Valahogy érdekelt.
0: És hogy a zongorával nem lehet zenekarba játszani, akkor kellett valami.
1: Igen, de a cselló az nem, tehát hogy az nem tartott, tehát 4-5 évig talán. Érdekes volt belekóstolni, de nem tudtam igazán megtalálni a kapcsolatot a hangszerrel.
0: És aztán a konziba bejött egy harmadik hangszer, a hárfa.
1: Igen, igen.
0: Hát ez meg még egzotikusabb. Azt
1: volt a Gödöllőn, és ott még talán mindig van, Gödöllő Hárfa Fesztivál, és akkor én ott hallottam ezeket a koncerteket, és hát beleszerettem rögtön a hárfába, és ott talán valaki mondta, hogy ezt még most is el lehet kezdeni, igaz késő, de azért nem olyan, mint a zongora, vagy olyan szempont, vagy a hegedű. És akkor mondtam, hogy jó, hát tegyünk egy próbát.
0: És akkor 14 évesen.
1: 17 voltam már. 17. Már. Mert én gimnáziumba jártam, és közben kerültem a konziba. Szóval 17 voltam, és nagyon sokat gyakoroltam.
0: 17 évesen is bíztattak, hogy 17 évesen érdemes egy teljesen másik hangszert elkezdeni? Hmm.
1: Nem emlékszem, hogy valaki bíztatott volna, de engem nem nagyon érdekelt, hogy valaki bíztatta vagy nem. Tehát ezt fejembe vettem, és akartam, elmentem a Nagy Katalin hárfatanárnőhöz, Szent Istvánban, és akkor megkérdeztem, hogy elvállal-e, mondta, hogy persze, és jártam hozzá szorgalmasan.
0: És aztán felvételiztél a Zeneakadémiára.
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát akkor még 18 évesen sem voltál abban biztos, hogy te énekesnő leszel?
1: 21, mert akkor még plusz 3 évet tudod rá, nem tudom, hogy tudod-e, hogy rá lehet húzni, hogy a konziban még egy, tehát ez a szakképzés. Uh-huh. Tehát egy plusz 3 évet az érettségi után én még ott ráhúztam a konziban. És 21 voltam, és nem, még mindig nem tudtam.
0: De akkor már azért énekeltél is, tehát az igen. éneklés az már bejött. Ugye kórusban is énekeltél, azt tudom.
1: Igen, igen, igen, és elvégeztem az énekszakot akkor ott a konziban.
0: Azt emlékszem, hogy egy pár opera énekes már mondta, hogy nem szerettek igazából kórusban énekelni, hogy vissza kellett magukat
1: igen,
0: fogni.
1: Igen, ugyanez volt nekem is. Ráadásul a szoprán egybe akartak rakni, és akkor mindig ott kellett nekem ott üzletelni, hogy hagyna a szoprán egybe, egyszer nem bírom azokat a... Tehát, hogy olyan... Tehát ott nem lehet ott szólózni. Nem lehet szólistaként megnyilvánulni, és én már éreztem, hogy teljesen lekorlátol. Legalább akkor egy mélyebb szólamot, mert akkor kerül a testembe olyan feszültség, mint ugye egy nagyon magas szólamnál, vagy két más AHC-ket kellett ott énekelni néha, szóval nem, nem.
0: Ennél a Vivaldinál is azért hallottuk, hogy gyönyörű szép mélységeid vannak.
1: Igen, én nekem az mindig könnyebben ment, tehát szoprán létemre, hogy én egy lírai szoprán vagyok, és nem koloratúr, nincsenek extrém magasságaim, tehát nekem ez a lejjebbi szoprán lági az, ami kényelmesebb.
0: A Goldberg variációkat hoztad el, de hárfa változatban.
1: Igen.
0: Ezt tanultad?
1: Nem. Tehát van már hárfás verzió, a Kathleen Finch vette lemezre, és aztán azt hiszem, hogy 2020-as felvétel.
0: Ez 2020-as, igen.
1: És hát ez rendkívül tetszik nekem, mert a hangszer tulajdonságaiból adódóan nem lehet ugyanúgy olyan módon megközelíteni a darabot, mint zongorán, vagy billentyűs hangszeren, csembalón akár, ugye mire íródott, hanem teljesen máshogy, és ezért a frazeállás máshogy jön ki sokszor. Tehát, hogy ez számomra érdekes volt, hogy a hangszer tulajdonságiból fakadóan egészen új oldalát ismerem meg a műnek. És gondoltam, hogy elhozom ezt át, hogyha a hallgatóknak is egy újabb élményt ad ez.
0: Ugye azt mondják, hogy ezzel tulajdonképpen a hangszer határait feszegeti Parker Ramsey, egy New Yorkban élő fiatal hárfa művészről van szó, akinek már kortárszerzők is írnak darabokat, és ugye ő is a repertoár bővítését tűzte ki célul. Most Bach Goldberg variációiból következik az első ária tétel, ezúttal tehát hárfán Parker Ramsey játszik, a felvétel 2020-ban készült.

0: Abba Goldberg variációk című művének első tételét hallottuk, ezúttal hárfán Parker Ramsey játszott, 2020-ban készült ez a felvétel. Azt mondtad, hogy azért is nem döntöttél aztán a hárfa mellett, mert hogy ezért itt rengeteget kell gyakorolni egy hárfásnak is, és hát tulajdonképpen néha nagyon-nagyon pici szerepe van, csak mondjuk egy operában vagy egy szimfóniában, ahol egyáltalán van hárfa.
1: Így van, ez az egyik. A másik pedig az, hogyha ki szólista karriert akar, ott elképesztő lemondások, ugyanúgy, mint egy zongoristánál. Tehát ugyanaz az életforma.
0: Mert hogy 6-8 órákat kell gyakorolni?
1: Igen. Tehát, hogyha valaki nem folyamatosan ugyanazokat a darabokat akarja ismételgetni, nem mindig újabb és újabb kihívásokat akar maga elé állítani, és meg egyáltalán, szóval, hogy egyszerűen mozgásba kell tartani folyamatosan az agyat, az ujjakat, szóval ez egy kemény, fizikálisan is akár megterhelő is lehet. Tehát ott az ujjak, azok tudnak fájni, szóval igen.
0: Parker Ramsey egyébként orgonán és csembalón is kiválóan játszik, és a zenetudományok doktoratát azért ő is nagyon sok mindent csinál, és szerteágazó a tevékenysége, pedig egy fiatal emberről van szó. Mozarttal folytatjuk, mégpedig a grófni áriáját hallgatjuk majd meg rövidesen a Figaro házasságából. Emlékszem, amikor néhány éve a Műpában találkoztunk egy koncerted után, és akkor egy kicsit volt alkalmunk beszélgetni, mondtad, hogy igen, igen, a barokk nagyon jó, de hogy azért a Mozart a következő lépcsőfok, és most már azért jó pár Mozart szerepet alakítottál színpadon, operaházakban is. A grófné is egy ilyen, vagy ott azért a Susanna, ami inkább neked való?
1: Most a jövő szezonban mind a kettőt fogom énekelni, úgyhogy ez így egy érdekes helyzetet eredményez, amikor kinyitom a kottát, úgyhogy nagyon sokat énekelnek együtt. Recitatívó jelenet, duett, együttes jelenetek, és remélem, hogy majd, amikor a Susannát fogom énekelni, nem fogom beénekelni akaratlanul is a grófnét, és fordítva is.
0: De ez remélem, egy hogy... időben lesz?
1: Nem sok idővel, tehát egymás után, igen, úgyhogy nem lesz egyszerű.
0: Aztán elmondhatjuk, hogy a Susannát azt a Budapesti Operaházban fogod
1: igen,
0: alakítani.
1: Igen, szeptemberben.
0: Azért erre szerintem sokan fölkapják majd a fejüket.
1: Hát remélem, hogy sokan meghallgatják. Susannát már énekeltem 10 éve, sőt 11. Sajnos azóta nem hozta az élet ezt a lehetőséget. Szóval sajnálom. Ha belegondolok, akkor ez azért szomorú, mert az elmúlt 10 év volt az én Susanna évem. És bánom, hogy nem tudtam többször elénekelni. De még talán lesz lehetőségem minél többször.
0: A grófnét viszont simán lehet 40 fölött is.
1: Persze, énekelni. Tehát hogy nyilván az a következő, de ott szóval más a szerep, és más a kihívások vannak benne.
0: És a grófnét hol fogod énekelni?
1: Azt Párizsban fogom egy koncertszerű előadásban.
0: Arlin Ozséval hoztad el a grófni áriáját, most ezt a híres áriát. Hát ő egy nagyon nagy nevű énekes volt, és egy tulajdonképpen egy ilyen reveláció is volt annak idején, de mintha manapság már nagyon keveset beszélnénk róla. Talán a szakmában néhányan még emlékeznek rá. Ugye ő már 93-ban, 56 éves a nagy daganatban meghalt, de hát neki azért egy nagyon nagy karrierje volt. Bécsben ugye Carl Böhm fedezte föl, és akkor ő lett a Mozart énekes.

0: van, hogy ilyen kicsit nehezebben, akkor csak meghallgatok vele valamit. És valahogy el tud engem így indítani a jó irányba, hogy újra tudja kapcsolódni a saját hangomhoz.
1: Mondtad, hogy most Szuzannát fogsz majd Budapesten énekelni, de a grófné meg lehet, hogy most fog majd igazából megtalálni, mondjuk 40 és 50 között. Akkor nagy segítség, hogy Árlin Bozsé felvételeit hallgatod, vagy azt mondtad, hogy tanárhoz is jársz azért?
0: Persze, szerintem a legtöbb énekesnek szüksége van, mert ugye ezt köztudod, hogy mi nem azt halljuk, amikor éneklünk, amit a közönség hall. Szóval muszáj egy külső kontroll, egy külső fül, aki visszajelzi, hogy jó-e az irány. Főleg egy új szerep esetében, vagy egy új repertoár képítésének esetében. És igen, a grófné azt gondolom, hogy remélem, hogy egy meghatározó szerep lehet az elkövetkezendő évekre. Ez egy lépés előre, a Szuzanna után.
1: Mozart Figaro házassága című operájának második felvonásából a grófné áriáját hallgatjuk meg Árlin Ozsé előadásában. A Drottningholm Színház zenekarát Arnold Östman vezényli, ő egy svéd karmester, ez a felvétel pedig 1987-ben készült.

0: Stálin Ózsi énekelte a grófné áriáját Mozart Figaro házassága című operájának második felvonásából. A svéd Drottningholm színház zenekarát Arnold Östman vezényelte. 1987-ben készült ez a felvétel. Barát Emőke a vendégünk, azt mondtad nekem, hogy Mozartnál különösen fontos neked a vokális tisztaság, és hogy ezért is szereted Stálin Ózsi felvételét.
1: Igen, biztos egyébként a barokkból jön, hogy nagyon kíméletlen vagyok azzal, hogy éneklik. Nem szeretem a túlságos vibrátót ennél, az erzőnél nem szerette, szóval, hogy valahogy az egyszerű

0: a letisztultság nekem rendkívül fontos. Tehát ez a kristálytisztaság, ez, ami az ő énekében megvan, és én is ezt próbálom hozni, amikor Mozartot énekelek.
1: Azt tudom, hogy már nem annyira szeretett, hogy Filip Jaruzsky-val mindig összekötnek, de azért nagyon sokat dolgoztatok együtt. Budapesten is volt közös fellépésetek, de lemezt készítettetek a világ különböző részein, felléptetek, de talán azért az igazi nagy áttörés neked a Pergolesi Stabat Mater volt, amit közvetített az Arte, és hogy utána így nagyon berobbantál a nemzetközi köztudatban?
0: Kétségkívül az sokat számított ez a felvétel, aminek nem gondoltam volna maig meglep, hogy ekkora sikere van, mai napig nagyon sok ember visszajelez, hogy milyen sokat adott nekik, milyen gyakran hallgatják, és én is egyetértek abban, hogy ez egy rendkívül jó felvétel. Azt hiszem, hogy 2011-ben, amikor megnyertem azt a versenyt, az volt az, ami úgy igazán elindított, és aztán 13-ban énekeltem Aix-en-Provence-ban, szóval ezek mind, azt hiszem, hogy nem lehet egy dologhoz kötni, hanem inkább több dolog így összeadódott, és talán ez rakott fel úgy engem olyan nemzetközi térképre.
1: Azt mondtad, hogy beúrásra egyszer Cecilia Bartolival is sikerült együtt énekelned, és ott megtapasztaltad, hogy ő mennyire kedves és segítőkész, nem csak a színpadon, hanem a színfalak mögött is.
0: Igen, igen, ő egy nagyon közvetlen kolléga, nagyon kedves, valahogy rendkívül jó karakterű valaki, mindig tiszteletteljes.
1: Tőle is lehet tanulni, amikor az ember ott mellette áll, és figyeli mondjuk ezt a légzéstechnikát, ami páratlan.
0: Persze, nekem mondjuk ez a beugrásom, ez úgy történt egyébként, hogy tehát ők a színpadon voltak, én meg az árokban. Tehát játszott a kollégám, a Julie Fuchs játszott a szerepet, és én pedig az árokból énekeltem a szerepét.
1: Akkor kottából gondol.
0: Igen, mert egy nappal előtte szóltak.
1: Igen, ez azért elő szokott fordulni, hogy akkor ugye a rendezést azt tudja az adott énekes vagy énekesnő,
0: igen.
1: De hát nem tud énekelni, és akkor...
0: Ez sajnos velem is előfordult, hogy a kollégám az árokból énekelt, és én meg fönt játszottam, mert nem tudtam énekelni. Szóval ennyi idő alatt az ember mindenféle helyzetekbe belekeveredik.
1: De azt már megfigyeltem, mert a Budapesti Operaházban is egyszer-kétszer kifogtam ilyet, hogy aztán aki mondjuk az árokból vagy oldalról beénekli, és aztán bejön a végén, azt azért nagyon szokta ünnepelni a közönség.
0: Persze, hát hogy megmentő. Igen, ez egy, valahol egyébként egy hálás feladat.
1: De egyébként a beugrásokat azt szereted, tehát amikor egy ilyen váratlan helyzet jön, az adrenalin, vagy te egy ilyen alapos vagy, hogy szeretsz mindent
0: kidolgozni? Én mindent szeretek előre tudni, kidolgozni. Nekem a beugrás az egy extrém nagy stressz. Hogyha így hirtelen jön föl, ha olyan darab, amit nem is tudok olyan jól, vagy nagyon régen énekeltem, akkor sokszor mondtam nemet beugrásra pont emiatt. Én szeretem a kiszámíthatóságot, a megtervezett dolgokat, szóval ilyen szempontból elég rugalmatlan vagyok, és az az igazság, hogy azt vettem észre, hogy még rugalmatlanabb lettem így idővel, így ahogy idősebb leszek. Szeretem, amikor kapok egy próbarendet, vagy kapok egy valamilyen tervezetet bármiről, és akkor az úgy lesz. És a hirtelen váltásokat nehezen kezelem, igen. Szóval, hogy emiatt a beugrásokban annyira nem vagyok jó, de még az is lehet, hogy ha olyan helyzet adódik, mert visszautasíthatatlan, vagy nagyon jól tudom a darabot, akkor természetesen ez egy olyan dolog, amit átgondolok, és csak utána hozom meg a döntéset, nem mondom rá ebből, hogy nem.
1: A visszautasíthatatlan mit jelent számodra? A szerep, amit meg kell formálni, vagy mondjuk egy olyan rangos hely hívna, hogy azt mondod, hogy na ezt nem hagyom ki, itt most meg kell mutatni, hogy mit tudok?
0: Talán inkább a hely. Vagy mondjuk egy karmesterre való munka.
1: Mondjunk egy-egy példát. Mi lenne az a legáhítottabb hely, ahol most nagyon szívesen énekelnél?
0: Nagyon szívesen énekelnék a Covent Gardenben, vagy Párizsi Operában, de bármelyik színházat mondhatnám, mondjuk a Teatro Realt. De például tavaly volt egy beugrásom, az meg éppen Barcelonában voltam, mert valamire készültem ott egy zenekarra, barokk együttessel. És akkor a Liceu Színház, Operaháznak az igazgatója megkérdezte, hogy be tudnék-e ugrani, úgyhogy ez aznap volt, egy Mozart Requiem, ami sokszor énekeltem, nem félek tőle, tehát nem egy nehéz énekelni vala szopránnak.
1: De akkor próba nélkül kellett.
0: Nem? Hát egy próbám volt, délután átvettük a részeket a kollégákkal, és este a Sagrada Familiában volt ez a koncert, amit vett a tévé, ez fönn van egyébként az interneten, meg lehet nézni. már csak a látványért is érdemes megnézni, mert hát közben megy így a kamera mindenhol a Sagrada Familiában, tehát hogy a színek, a fények, egy vizuális élmény is ez a koncert. És az egy olyan helyzet volt, amire úgy gondoltam, hogy nem lenne jó nemet mondani, meg hát ez nekem is egy élmény. Az egy dolog, hogy aztán persze totál lefáradtam benne, mert ott a hideg templomban, meg kis, mindennek megvan az ára, szóval...
1: Igen, de most gondolom utólag azt mondtad, hogy jól döntöttél, hát ezt bármikor vissza lehet nézni.
0: Fél év alatt több millióan megnézték ezt a felvételt, és nagyon nagy sikert aratott, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen, hogy jó döntés volt.
1: Jó, amikor a helyszínt kérdeztem, akkor a Covent Gardent mondtad először, de karmestert kit mondanál először, akivel még nem dolgoztál, és nagyon-nagyon szeretnél?
0: Ez
1: nehezebb kérdés?
0: Igen, ez nehezebb kérdés. Itt a különlegesség még, de például Teodor Kurencisszel nagyon szívesen dolgoznék. Mert nagyon érdekel, hogy ő hogy dolgozik. Az fél tök jó lenne.
1: Hát közönségként nekem nézni az ő hullámzó kezeit, és azt az impulzust, ami belőle jön, az fantasztikus.
0: Igen. Talán inkább a helyek azok, amik vonzanak.
1: És a Covent Gardenben egyébként mi vonz? Ugye ez egy nagy operaház.
0: Az, hogy nagyon sok olyan mű van ott repertoáron, ami az én repertoárom is. És nagyon szeretem Londont, és nagyon valamiért vonz. Nagyon szívesen énekelnék ott.
1: A következő Mozart darab az, amit egy vonós négyestes, és azt mondtad, hogy egy bécsi koncerthez és a Concertus Musicus Wienhez van köze.
0: Igen, olyan szempontból, hogy hát ugye Mozart nem csak az opera, hanem bármi, amit Mozart írt, én imádom. Ugyanígy vagyok a vonós négyesekkel is, és a Mozaik Quartet, ami egy francia részben vonós négyes, rengeteg felvételt készítettek, és az első hegedűsük a Concertus Musicusban többek között a koncertmester. És volt egy koncertem, hát már jó rég, szerintem 2018 környékén, amikor egy Bach kantatát énekeltem a Concertus Musicusszal, és egy óriási hegedű szóló volt benne, és annyira gyönyörűségesen játszott ez a hegedű művész, hogy alig bírtam belépni. Emlékszem, hogy elképesztően meghatott a hangszín, amin játszott, a frazállás, hogy egy ilyen egészen puha, könnyed, áttetsző hangon játszott, tele érzelmekkel, annyira megérintett, és emiatt nagyon szeretem az ő felvételeiket, mert gyönyörű egyszerűen a szín, ez a puha, paszteles, áttetsző szín, de remélem, hogy ez majd érzékelhető is a felvételből.
1: Ugye a 428-as köhőjegyzékszámú S-dur vonós négyest választottad, és annak is a harmadik menuettó tételét. Egyébként ők ugye három osztrák, és egy francia tag van, ha jól tudom, most ebben a vonós négyesben, tehát a Quatuor Mosaic Quartet előadásában halljuk ezt a Mozart darabot, 2017-ben készült a felvétel.

0: Quatuor Mosaic kvartett előadásában hallottuk Mozart 428-as köhöljegyzékszámú S-dur vonós négyesének harmadik tételét, és itt az előbb elfelejtettük említeni a nevét ennek a fantasztikus hegedűsnek, akire fölhívtad.
1: Erich Höbart. Igen, ő az első hegedűs, és ő volt, aki azt a csodálatos szólót játszott a Bach kantátában.
0: És gondolom, hogy azért akkor ő máskor is játszik szólókat, tehát hogy lehet őt, mint szólóhegedős is hallgatni. Nagyon sok mesterkurzusra is eljártál, és gondolom, hogy ezekből azért az ember mindenből mást csipeget föl, de nagy nevekkel dolgozhattál, ha csak így mesterkurzus erejéig is együtt. Most arra kérlek, hogy ezekről a nevekről akkor mondjunk egy pár mondatot, ami rögtön eszedbe jut. Kirite Kanava.
1: Ővel nagyon érdekes élmény volt együtt dolgozni. Nagyon impresszív az egész jelenség, tehát hogy ilyen egy nagyon erős energiájú valaki.
0: Akkor még énekelt, amikor?
1: Hát akkor már azt hiszem, hogy annyira nem, de hogy egy ilyen egészen elképesztően elegáns
0: hercegnői tartás, igen.
1: Ilyen, szóval, sőt, királynői, és arra emlékszem, hogy viszont az óráin annyira nem tudtam meg egyszerűen arra ráhangolódni, amit ő mutatott. Tehát annyira speciális technikai megoldásai vannak, hogy azt én nem tudtam akkor, és nem is utána, nem is éreztem, hogy az nekem olyan nagyon jó lett volna. Szóval, hogy nem feltétlenül lesz valaki jó tanár, vagy nem mindenkinek jó az az ember, aki amúgy világkarriert futott be. A kettő nem feltétlenül jár együtt.
0: Sas Szilvia.
1: Sas Szilviával elképesztő zenei élményeket éltünk át. Az összes énekes, aki ezen a mesterkurzuson részt vett, jó rég volt.
0: Rómában volt ez még talán?
1: Budapesten. Meghívták őt, és dalokat énekeltünk, és azt a fajta műhely munkát hozta oda be, amit én imádok. Amikor két hang összekötésén tudunk
0: hosszú ideig dolgozni,
1: amikor az igazi jelentésébe belemegyünk dolgoknak, a szöveg és a zene kapcsolata, szóval, hogy annyira élveztem, hogy mindig egy új dolog eszébe jutott. Leénekeltem valamit, és akkor hú, de hogy itt még ez a szín, erre, és hogy olyan, emlékszem, hogy olyan formák, vagy olyan hasonlatokat, metaforákat hozott, amire az én agyam nagyon könnyen rá tudott csatlakozni. Ez nekem egy rendkívül jó élmény volt.
0: Rados Ferenc,
1: Verbier fesztiválon voltunk, és a Così fan tuttét csináltuk, mesterkurzus volt, én Fior di Ligit énekeltem, és egy vonós négyes változatban adtuk elő aztán a mesterkurzus végén, és együtteseket vittünk Rados Ferenchez, és arra emlékszem, hogy megpróbáltam hozzá magyarul beszélni, és egyáltalán nem akart velem magyarul beszélni.
0: Hogy ne zárjátok ki a
1: valószínűleg
0: többieket.
1: Igen, de amúgy, szóval nem akartam amúgy kizárni a többieket, mert így külön valahogy mentem, de valahogy nem volt így nyitott. És emlékszem, hogy elénekeltük a Koziból azt az együttest, szextettet, és akkor, hogy egy ideig úgy időzött a kottával a kezében, így gondolkodott, egy ideig nem is mondott igazán semmit, és aztán elkezdtünk dolgozni, és az fantasztikus volt. Tehát, hogy olyan dolgokat mondott, így a különböző szólamokról, meg, szóval, hogy az nagyon nagy élmény volt, viszont tényleg volt benne egy távolság.
0: Távolságtartás.
1: Igen.
0: És azt mondtad, az énekesnő, akiről órákat tudnál beszélni, Kolonics Klára, ugye nem is olyan régen volt is közös föllépésetek az Eiffel Műhelyházban.
1: Őnál is voltam mesterkurzuson, tehát így ismerkedtünk meg, már ennek 15 éve, és közben kialakult egy barátság is közöttünk, de ő egy mentor is számomra, egy olyan ember, akinek a tanácsát bármilyen témában kikérhetem, nem csak éneklésről, hanem akármilyen más dologban is, és szóval ilyen szempontból ez a kapcsolat kinőtte magát valamilyen sokkal magasabb szintre, és egy nagyon meghatározó ember, igen, számomra.
0: Richard Strauss-szal folytatjuk, René Fleminggel hoztad el a négy utolsó éneket. Hát ez a négy utolsó ének ugye az egyik utolsó műve Richard Strauss-nak, és az nagyon sokszor megfigyelhető szoprán énekeseknél, hogy ha valaki mondjuk specializálódik, akkor ha énekel Mozartot, akkor majdnem biztos, hogy Richard Strauss-t is. Nálad is előfordulhat, hogy a következő szintlépés az Mozart után Richard Strauss lesz?
1: Szerintem még nem. De nem tudjuk, hogy 10 év múlva mi lesz, vagy 5 év múlva, hogy mi lesz. Tehát, hogy nem tudhatjuk, az biztos, hogy ez a zene, ez nagyon-nagyon szeretem, nagyon megérint. Ez a hang folyam, és ahogy ő énekli, René Fleming, az számomra az etalon azt hiszem. Mert hogy a hang már olyan, mint egy folyam. Már a színe, hangszíne, mint egy ilyen nagy folyó, ami egy gazdag természeti kép, nem tudom. És ebben a zenében egyszerűen annyira ragyog, szóval fantasztikus.
0: Nem tudom, hogy meghatározó volt-e, mert ő azért nyilván több mindenkivel elénekelte ezt a négy utolsó éneket, hogy a Christian Thielemann féle verziót mutassuk meg a hallgatóknak. Nem tudom, hogy Thielemann-t láttad-e már élő koncerten elővezényelni. De ő így a látókörödben van, ugye azért napjaink egyik legkiemelkedőbb karmesterének mondják.
1: Hát igen, de tulajdonképpen nekem megint csak, tehát, hogy nekem egy felvétel nem azért lesz fontos, mert nem feltétlenül valaki miatt, hogy egy karmester, vagy egy zenekar miatt, vagy akár egy szólista miatt, hanem mindig más szempontok határozzák meg, de általában azt elmondhatom, hogy ha elkezdtek hallgatni valamit, és hogy behúz. Tehát, ha az a felvétel engem behúz, akkor én azt szeretem, és azt nekem tök mindegy, hogy azt kivezényli. Ez biztos valaki erre felhúz a szemöldökét, de hogy én ez alapján választom ki, hogy itt hallgatok végig. Hát
0: a vokális műről van szó, egy szimfóniánál nyilván azért megnézed a karmestert is.
1: Persze, talán megnézem, hogy kik az előadók, ez egyértelmű, de hogyha azonnal érzem azt, hogy tudok kapcsolódni ezzel az előadásmóddal, akkor azt tovább tudom hallgatni, és aztán meghatározó mű is tud számomra lenni. De van olyan, hogy meghallgatok amit, és pár ütem után egyszerűen azt hiszem, hogy ezt nem tudom. Vagy néha az, hogy a felvételnek a minősége az, ami bántó számomra, vagy ahogy szólnak a fúvósok, vagy ahogy szól a hegedű, vagy a valamelyik szólista egyszerűen idegesít, bocsánat, de hogy van ilyen. Vagy mondjuk egy tételnek a tempója számomra egyszerűen nem esik jól hallgatni, és nem, akkor én nem tudom végighallgatni, és nem is erőltetem, mert ebben régebben sokszor meghasonultam, mert azt gondoltam, hogy végig kellene hallgatni azt is, amire mások azt mondják, hogy hú, ez milyen jó, de nekem nem tetszik. Mert azt is meg kell tudnom indokolni, hogy miért nem tetszik valami. És rájöttem aztán idővel, hogy az élet tök rövid, rengeteg jó felvétel van, és igenis hallgassam inkább azokat, amik számomra sokat adnak, és sokat jelentenek. Ezt most nem röviden válaszoltam meg, de úgy körülbelül ennyi.
0: Akkor hallgassuk René Fleminget, akit szívesen hallgatsz. Richard Strauss négy utolsó ének című ciklusából az első dal következik. A müncheni filharmonikus zenekar játszik Christian Thielemann, a karmester, a felvétel pedig 2008-ban készült.

0: René Fleming énekelt, Richard Strauss négy utolsó ének a dalciklus első dalát hallották, közreműködött a müncheni filharmonikus zenekar Christian Tiedemann vezényletével. 2008-ban készült a felvétel. Barát Emőke a vendégünk. Azt mondtad, hogy nagyon szívesen mondasz pár szót még Fischer Ádámról is, aki egy visszatérő karmester az életedben. Ugye a Dán Kamara zenekarnak a vezető karmestere Fischer Ádám, és mondod, hogy szinte minden évben dolgoztok együtt Koppenhágában.
1: Igen, ebben a hatalmas megtiszteltetésben van részem, hogy évente találkozhatok vele. Többnyire Haydn-t szoktam vele énekelni. Haydn fesztivál, amit ott Koppenhágában szerveznek szeptemberben, egy háromnapos fesztivál, az egy, hát egy Haydn maratont kell elképzelni. És ott volt szerencsém már többször is énekelni. Düsseldorfban is énekeltem, ahol szintén vezényel a Tonhalle zenekarával.
0: És már Haydn-t említed, a Teremtés, vagy pedig az Évszak
1: Mindkettőt
0: operatórium?
1: Énekeltem vele, de énekeltem a Sénati Berenice, ami egy nagy koncertária, Haydn szintén. De idén például Brahms német requiemet fogok vele énekelni, és ezt nagyon-nagyon várom. A darab miatt is, meg hát Ádámmal, Fischer Ádámmal mindig hatalmas élmény dolgozni, mert annyira filter nélkül, annyira ösztönösen egyé válik a zenév, nincs rajta semmi máz, nincs semmi rárakva, ő maga a zenévé válik, tehát hogy egy ilyen egészen elképesztő élmény vele énekelni, mert rengeteg spontaneitás van a koncerten, és emiatt az ember nagyon kell, hogy figyeljen, és kapcsolatban legyen vele. Cserébe ő is rettenetesen figyel, tehát ha mondjuk én egy koronát tovább tartok, vagy valamit máshogy csinálok, olyan nincsen, hogy ő ne kövessen azonnal, és ne jöjjön velem.
0: Ez érdekes, amit mondasz, mert néhány nappal ezelőtt átadta hivatalosan is a stafétabotot a MÜPA-ban a Wagner Fesztivál művészeti vezetőjeként Rajna Martinnak, aki jövőre majd elkezd vezényelni a Wagner Fesztiválon, és nagyon sok fontos dolgot mondott ezen a sajtóbeszélgetésen, és talán az egyik ilyen volt, most nem tudom 100% pontossággal idézni, de hogy nem az a jó, hogy ő megvan elégedve, most milyen jót vezényeltem, hanem az énekes, ha azt mondja utána, hogy milyen jól el tudtam énekelni ezt a szerepet, tehát, hogy neki az a dolga, hogy kísérje, hogy odafigyeljen az énekesre.
1: És ő ezt nem csak mondja, hanem ő ezt így is csinálja. Tehát, hogy ezek amúgy nagyon jó hangzó szavak, csak hogy az a fontos, hogy ez így is történjen. És azt gondolom, hogy Fischer Ádám esetében mindenki, aki vele énekel, ezt alá tudja támasztani, hogy ez egy teljesen más dimenzió vele énekelni. Mindig egy hatalmas zeneélmény, tehát az sem számít, hogy egy olyan darab, amit már nagyon sokszor énekeltem vele, újra és újra megszületik. Újra és mindig máshogy. És az a gyermeki, őszinte gyermeki rajongás, ami belül elő tud jönni, amikor vezényel, az elképesztő. Az egész arcán látszik.
0: Ezek a visszajelzések, hát amikor mondjuk egy nehéz áriát elénekel egy énekes, képes így a kezét ökölbe szorítva örülni, és akár darab közben
1: igen.
0: is visszajelzést igen, adni igen. az énekesnek, hogy ez fantasztikus
1: igen,
0: volt.
1: Igen, mert teamben dolgozik egy csapatként, és azt hiszem, nem akarok a nevéből nyilatkozni, de azt gondolom, hogy ő is a csapat részének tekinti magát, és nem a
0: főnökének.
1: Vagy, igen.
0: Ravel muzsikával folytatjuk, hát egy nagyon különleges darabot hoztál, ez nem is tudom, hogy a zongoristák álma vagy rémálma, hiszen ez egy nagyon nehéz darab, nem tudom, te nekifutottál, megpróbálkoztál
1: nem,
0: ezzel?
1: Nem.
0: Gaspar de la Nuit a mű címe, három tételből állt, Márta Argerichel hoztad el, nyilván akkor ő egy nagy-nagy kedvenc.
1: Nagyon szeretem Márta Argerichet, megint azt tudom mondani, hogy egyszerűen az ő játék az, ami szóval nagyon tulajdonképpen bármit játszik, egészen részletgazdag, és nagyon finom, ez az egészen elmélyült zongorázás. Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett mindig. És tetszik az, hogy ő ilyen különc. Ez a különbsége is rettenetesen vonz. Emlékszem, hogy voltam, jó rég volt egy koncert, akkor élőben hallottam, és amikor lement a koncert, és akkor volt a taps, akkor azt tetszett rettenetesen, hogy egyáltalán nem érdekelte őt a taps. Jó, meghajolt, tehát minden lassan meg, jó, aztán kiment, kicammogott, akkor karmester a Sárdítóába jöttek vissza, cseverésznek, és közben úgy megy a éjjelzés, a taps, mit tudom, már állnak az emberek, stb. Igen, hát natívből tett rá, hogy őt. És ez nekem annyira tetszett. Nem áll be ilyen mindenféle elvárásoknak, meg ilyen, hogy neki most akkor így kell viselkedni, vagy úgy kell. Ő olyan, amilyen.
0: De azt mondtad te is már többször interjúkban, hogy úgy nem annyira tudsz mit kezdeni a tapssal.
1: Igen, ezt a legszívesebben ezt a részét így levágnám, vagy megúsznám. Leénekeltem, jó mondjuk ott végén egy taps, egy meghajlás, de ne, ez a visszamenni, fontos ez a koreográfia, hogy most akkor ki menjen elől, most akkor te mész, akkor hogy menjünk, most akkor ki, megkerülöd, vagy hogy legyen, és akkor ezek lefárasztanak egy, amikor végigének az ember egy több órás művet, és akkor még szóval én ez azt szerettem, hogy például, érdekes. Bocsánat, hogy visszatér egyébként az Ádámmal, például ez egy tök egyértelmű. Az Ádámnál mindig így meg van beszélve, hogy levezényli mindig azt is, hogy akkor ki hogy megy, ilyen nagyon tiszta. Ezt mondjuk meg is szoktam valószínűleg, például így vele már így tudom. De hogy így vannak helyzetek, amikor ezt így nem tudja az ember, és akkor most mi van, most hogy csináljuk, most hogy legyen? Én ezeket nagyon, ezeket bepánikolok. De nem csak ezért, hanem az, amikor így már el vagyok fáradva a koncert végén, hogy akkor én nagyon szeretek már úgy.
0: Lecsendesedni és hazamenni. Igen. Pedig ugye nagyon sok operaénekesnő, akik a világ nagy színpadain voltak, elmondták itt akár a műsorban, hogy nekik ez sokszor többet jelent, hogy jó, persze, hát nyilván hatalmas gázsia van, de hogy a közönség szeretete és az a taps, ő meg abból töltekezik.
1: Szerintem ez teljesen, igen, ez így van, hogy hát hiszen a közönség csak ilyen módon tudja
0: meghálálni.
1: Valójában nem csak így, hanem azzal, hogy a koncert közben mi történik? Én énekesként ugye szemben állok, és látom, hogy mi történik.
0: Nem mocorog, nem keresi a cukrot.
1: Ha látom, hogy ki hogy reagál, ki hogyan kapcsolódik egy-egy koncert alatt, az számomra sokkal többet jelent, mint egy kötelező taps, ami így is úgy is van a koncert végén. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok olyan élményem volt, amikor én úgy éreztem, hogy ez a koncert mondjuk lehetett volna jobb. Vagy nem csak részemről, hanem az egész részéről.
0: Mégis nagy az ünneplés, és az zavaró.
1: És hogy azt éreztem, hogy túlságosan aránytalan az az ünneplés utána, mint amennyit mondjuk ez a produkció szerintem megérdemel. Tehát ilyen formán is nem kicsinyíteni akarom a közönségnek a válaszát, vagy a tetszésnyilvánítását, de hogy nem feltétlenül tükrözi annak a koncertnek, vagy annak az előadásnak a minőségét. Lehet, hogy túl szigorú vagyok, de én így gondolom.
0: Így érzed. Ravel muzsikával folytatjuk, akkor az Éjszaka Gáspárja. Az első tétel, a Hableány következik, Márta Árherics játszik, a felvétel pedig 2008-ban Münchenben készült.

0: Marta Arherich zongorázott, Ravel Gaspard de la Nuit című művének első tételét hallották 2008-ban, készült Münchenben ez a felvétel. Hát milyen jó lenne ezzel a darabbal egy kicsit gyakrabban a koncertpódiumokon is találkozni. Talán kevesen tudják, hogy egy chilei tenor a párod, és talán egyre többen meg fogják majd ismerni, hiszen mondtad, hogy már is próbál Magyarországon, hiszen Pécsen Pinkertont fog majd énekelni ősszel.
1: Így van, majd októbertől lesznek az előadások, egészen januárig, úgyhogy aki teheti, nézze meg. Juronics Tamás rendezésében és Kocsár Balázs vezényletével. És szerintem egy nagyon szép előadás lesz, én nagyon kíváncsi vagyok rá, és igen, remélem, hogy minél többen megismerhetik majd a nevét. Álvaro Zambranónak hívják.
0: Jó néhány világhírű dél-amerikai tenor volt, neki is egy egészen különleges hangja van?
1: Igen.
0: Gondolom, hogy te elfogult vagy egy kicsit, de...
1: De igen, igen, tehát nyilván van elfogultság, de azért úgy veszem észre, hogy ebben mindenki egyetért, hogy a hangszín is olyan, hogy ez az olaszos, latin hangszín. Ő egy lírai, tehát hogy nem egy hős tenort kell elképzelni, hanem egy inkább a Pavarotti vonal, ő is kedvence. Tehát nálunk ott van Pavarotti, megy folyamatosan. Az élet egy tenorral az nagyon különleges, és szóval, hogy én rengeteget hallgatja Pavarottit, és az rám is hatással van ez az
0: éneklés. Együtt is léptetek már fel?
1: Dalestet adtunk a rádióban, de konkrétan nem.
0: Ez nagyon nehéz lett, ez ritkán fordul, nem mondom, hogy soha, de azért ritkán, hogy két operaénekes köti össze az életét, hiszen ugye ez egy világműfaj, tehát lehet, hogy te Párizsban énekelsz, ő Bécsben énekel, tehát, hogy nagyon sokat vagytok, gondolom, távol egymástól.
1: Igen, de logisztika igazából, és próbáljuk össze hozni, tehát nyilván nagyon előre kell gondolkodni, és
0: mondtad,
1: megtervezni.
0: Mondtad, Budapest és Berlin most a két.
1: Igen, igen, mert ő Berlinben élt az elmúlt 17-18 évben most már lassan, meg Lipcsében is, talán Németországban, úgyhogy igen, tehát, hogy részben Berlinben. Én is szoktam ott lenni, amikor tudok. Szóval, hogy ez az élet, ez az életforma nagyon sok logisztikát.
0: Ugye a Deutsche Opernek volt jó néhány évig az énekese, tehát akkor aki jár mondjuk operát nézni Berlinben, akkor lehet, hogy találkozott is.
1: Már biztos, el. Igen, igen.
0: Pulenkkel zárunk majd a Karmeliták beszélgetései című fantasztikus operája, hát egy jó 10 éve mutatták be itt talán a Budapesti Operaház, mert nagyon megrázó történet, ugye 16 apáca bebörtönzése és aztán guillotin általi kivégzése zenében megmutatva, nagyon hát hatásos és megrázó, főleg a vége, amikor egyre kevesebb apáca van, és ugye egyre inkább elhalkul a kórus. Rómában énekelted ezt a szerepet 4 évvel ezelőtt?
1: Igen. Hát a francia zene, azt hiszem az előző Ravelből is talán átjön, hogy nagyon közel áll hozzám. A chanson világ, a melodie, la melodie française, a francia dalirodalom, az operák, azt gondolom, hogy ez a zene nagyon-nagyon közel áll hozzám, és nagyon szeretném többet énekelni. Amikor ez a lehetőség felmerült, hogy a Sir Constance szerepét elénekelhessem ebben az operában, de ez nem volt kérdés, de is kellett mondanom valamit azért, hogy ezt elvállalhassam, de szerencsére jól alakult. Kéle Mariotti vezényelte ezt a produkciót is.
0: Egy fiatal olasz
1: karmester. És Corinne Winters, aki nagyon jó barátságban lettem vele, énekelte Sir Blanche szerepét. Nekem az elképesztő volt hallgatni őt a próbákon és az előadásokon. Ez az emberre hat, amikor ilyen nívójú énekesek vannak mellette, és akkor hozzájuk akar felnőni, megy velük, szóval, hogy ez nekem annyira nagy élmény volt, és egy olyan repertoárban, amit így, szóval, hogy nekem új. Tehát, mert olyan a barokk operánál nincsenek kétségeim, de azért én belekerültem egy nagy zenekarba, egy nagy operaházban, egy 20. századi operába. Bon. Szóval, hogy azért ez nem ugyanaz, mint amikor egy Handelt énekel, vagy Mozartot. Ott az egy biztonságos közeg nekem.
0: Ez egy új terep volt.
1: De ez egy új terep volt ilyen szempontból, és nagyon nagy élmény volt, és azt éreztem, hogy igen, ez kell nekem.
0: A római közönség is jól fogadta?
1: A római közönség nagyon tradicionális. Szerintem elég jól fogadták magukhoz képest, de láttam azért őket. Tehát a római közönség az a Tosca és a Traviata
0: Tehát a csemegéket nem, nehezebben fogadják be?
1: Nehezebben fogadják be, igen. De azt látom, hogy ugye Michele Mariotti a színház főzeneigazgatója, és hát ő azért szerintem úgy tervezik meg ott az évadot, ott közösen ott a menedzsmenttel, hogy minden legyen. Tehát van kortárs opera, van barokk opera most már, minden évben csinálnak barokkprodukciókat is, és most voltam októberben, most Sabbath Matert Romeo Castellucci rendezésében vettem részt ebben a produkcióban, tehát a Stabat Mater színpadra állították, és aztán ott éppen volt egy kortárs opera műsoron, és hát félház sem volt. És azt gondolná az ember, hogy egy római operában majd lesz elég közönség.
0: De ez neked rossz érzés, vagy akkor inkább azt mondod, hogy na ennek a félháznak viszont még inkább, hogy milyen fontos, hogy ők viszont eljöttek?
1: Félház az azért jött el, mert őszintén érdekli, ez tök mindegy, hogy most hányan vannak. Az nem érdekel engem, hogy teltház vagy nem teltház. Nyilván nem jó színháznak, tehát hogy olyan szempontból nem jó, de nekem művészként engem az a fontos, hogy az az ember, aki oda bejött, és megvette a jegyet, megtisztel figyelmével, idejével, hogy ő neki jó élmény legyen.
0: Pulenka Karmeliták beszélgetései című operájából következik most tehát részlet. Baráte Müke és Corinne Winters énekel, a Római Operaház zenekarát Michele Mariotti vezényli. A felvétel 2022-ben készült.

0: Fulenk a Karmeliták beszélgetései című operájából hallottak részletet. Barát Emőke és Corinne Winters énekelt, a római operaház zenekarát Michele Mariotti vezényelte, 2022-ben készült a felvétel. Hát most egy kicsit megmutattuk, hogy azért Barát Emőke nem csak barokkot énekel, hanem mondjuk, hanem is kortárs, de 20. századi francia operát is. És úgy mondtad nekem, hogy ezt nagyon-nagyon szeretted énekelni, és hogy a hangnak is ez jó, pedig azt gondolná az ember, hogy ez egy kicsit hanggyilkos szerep is lehet akár.
1: Nem, tehát a Sir Constant szerepe nem. Azt gondolom, hogy van az operában olyan szerep, ami akár a Blanche, mert az egy Blanche szerepe, az egy mélyebb, tehát egy, mondjuk egy középlágéban van írva, és nagyon sokszor forte a zenekar, sok vastag a zenekar, tehát azt át kell énekelni. Tehát az azért szerintem fárasztó szerep ilyen szempontból. De a Sir Constant az azért nem volt ilyen szempontból fárasztó.
0: Franciául énekelni neked egyébként is komfortos?
1: Szeretek franciául énekelni, de nem egyszerű franciául énekelni. Az egy...
0: Kicsi segítség volt, hogy azért évekig Párizsban éltél, tehát az akcentusod gondolom sokat javult.
1: Javult, persze, de mondjuk ennél az előadásnál is volt egy nyelvi kócs. Szóval azért...
0: Kaptok segítséget?
1: Igen.
0: És mondtad, hogy a Perliász és Mélizant például azt is nagyon szívesen énekel.
1: Hát szerintem az annyira egyértelmű lenne nekem az a szerep, és annyira úgy érzem, hogy azzal nagyon, nagyon tudnék azonosulni, de rengeteg ötletem van, hogy mit lenne jó énekelni.
0: Ez a felvétel is nagyon szépen szólt minőségileg is, hiszen ez egy évadnyitó előadás volt Rómában, és a Rai az ottani állami televízió is közvetítette, tehát ismét sok emberhez eljuthattál. Hát most megnéztem, hogy szinte kimész innét a stúdióból, és akkor egy kis utazás jön azért, mert Amsterdamban, Lipcsében, majd Madridban fogsz fellépni, de mondtad, hogy a nyarat az Chilében fogod tölteni, megismered férjed szüleit, és hogy ezt a nyári szünetet...
1: Még nem férjem, de majd...
0: Párod szüleit, igen. És hogy ezeket az új szerepeket akkor tanulod, és erre most ez egy ideális időszak
1: igen,
0: lesz nyáron.
1: Igen.
0: Aztán pedig visszatérsz Budapestre szeptemberben, és egy remek produkciónak ígérkezik ugye a Susanna szerep a Figaro házasságában, hiszen remek partnerei lesznek, például Káli Gábor lesz majd a karmester, és Berlinben ismét hazajön Orent Gyula, és ő fogja majd Alma Viva grófot énekelni.
1: Igen, nagyon várom már.
0: És akkor még egyet, hogy felcsigázzuk a hallgatókat, aki a Bayreuthi Barokk Fesztivált nézi, vagy esetleg olyan szerencsés, hogy eljut oda, ott is fogsz ősszel énekelni, mégpedig Andreas Schollal lesz egy közös estetek.
1: Igen, szeptember 9-én egy gálakoncert.
0: És ezt általában szokták az interneten is közvetíteni.
1: Úgy tudom, hogy igen.
0: Tehát nem is muszáj Bayreuthba utazni. És mondtad, hogy egészen pazar lesz a következő évadot, hiszen nagyon sok jó produkcióban vehetsz majd részt, és remek karmesterekkel dolgozhatsz együtt.
1: Ugye már az említett Brahms Német Requiem Fischer Ádám az novemberben lesz Kopenhágában, de fogok énekelni Michele Mariottival, Rossini misét októberben az Rómában lesz, a grófnét majd a Champs-Élysées színházba fogom énekelni Párizsban Francesco Corti vezényletével. Tehát ez egy korhűbb változat lesz, régi zenei megközelítésben. És a jövőre lesz majd Mahler 4. szimfónia Kent Naganóval Pármában, és lesz majd szólóestem Sevillában márciusban, szóval minden hónapra fog majd valamilyen szép feladat jutni. Jövő májusban Mendelssohn Éliás Barcelonában a Liceu zenekarral. Úgyhogy nem fogok unatkozni.
0: Az biztos, akkor a nyár az nem csak a pihenésről, hanem tényleg a tanulásról is szól majd.
1: Leginkább arról, igen.
0: Barát Emőkének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójában. Nagyon örülünk, hogy itthon vagy, és reméljük, hogy sokat láthatunk a budapesti vagy magyarországi színpadokon
1: is. Én is remélem, és köszönöm a meghívást.

0: Eddig tartott ma a lemezelő, jövő héttől korábbi műsorainkból válogatunk. Jövő vasárnap délután 4 órakor az áprilisban elhunyt Cigány György, Erkel Liszt és József Attila díjas íróra, költőre, újságíróra emlékezünk, aki gyakran szerepelt a Magyar Rádióban és a Bartók Rádióban is. 2013-ban volt a lemezelő vendége, ezt a műsorunkat hallgathatják meg tehát jövő héten vasárnap délután 4 órától. Ezzel munkatársaim Boda Eszter és Molnár Ende nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép vasárnap estét, jó rádióhallgatást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban a Lehman Brothers játszik. Az együttes kiváló példája annak, hogyan lehet a jazz, a funk és az afrobeat műfajokat ötvözni. Olyan nevek inspirálták ezt az egyedi hangzást, mint James Brown, Jamiroquai vagy a The Roots. Ebu Jazz. A Lehman Brothers 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni Jazz Napokról ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Száz éve született Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító. Kiemelkedő szerepe volt az ifjúság zenei nevelésében. Zenés mesék, mesés zenék című sorozata igen népszerű volt. Lukin Lászlóra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17 óra 30 perc. Zenei találkozások.
1: Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Két utánozhatatlan mester, Bach és Mozart a mai első két főszereplőnk, a harmadik pedig egy világhírű sanzon, egy nagy tehetségű magyar szerzőtől. Bach történetét kezdjük a második feleségnél. Anna Magdalena Bachot leginkább arról a két kottás füzetről ismerjük, amelyeket férje Johann Sebastian Bach állított össze és ajándékozott neki. Az első 1722-ben készült füzetben Bach saját művei és családi feljegyzések vannak, míg a második 1725-ös keltezésű füzetben más zeneszerzők és barátok darabjai is megtalálhatók. Anna Magdalena halála után ez a második füzet mostohafia Carl Philipp Emanuel Bach birtokába került. Emeljük ki a füzetből a híres G-dur menüettet. Elsőként Michael Behringer játékát halljuk.

Ahogy említettem, ez a darab az 1725-ben összeállított Anna Magdalena Cotta füzetben található, és egészen 1970-ig Bachnak tulajdonították. Ma azonban úgy vélik a kutatók, hogy Christian Petzold szerzeménye lehet. Ugye azt is mondtam, hogy ebben a második füzetben nem csak Bach, hanem más szerzők darabjai is szerepelnek. Christian Petzold Bachnál 8 évvel volt idősebb, Dresdában működött orgonista zeneszerzőként, és kortársai nagyra tartották, bár művei később sajnos szinte teljesen feledésbe merültek. A G-dur darab egy G-moll menüet párja, egy csembaló szvitből származnak, és valójában együtt kell őket előadni. Hallgassuk most Christian Petzold menüetjét, Justin Taylor játszik csembalón.

A 17. század végén Krisztián Petzold lett a drezdai Szent Szófia templom orgonistája. Miután 1733-ban elhunyt, helyét Bach fia Wilhelm Friedemann vette át orgonistaként. Lehetséges, hogy Bach ezt a két darabot Drezdából hozta magával, miután látogatást tett a városban, és így került az ő birtokába a két menüett, és így tulajdonították neki a szerzőséget később a kutatók. Hallgassunk meg három változatot Petzold, és ugye a füzetnek köszönhetően Bach G-dur menüettjéből. Először saját átiratát Fritz Kreisler játsza, mellette Callemson zongorázik.

Bach és Christian Petzold, avagy manapság a kutatók szerint Christian Petzold és Bach G-dur menüettjét ezúttal Vinant Gábor átiratában halljuk. Vinant Gábor énekel és szoprán szaxofonon játszik, Elza Vaja énekel, Gyárfás István gitározik, Rozsnyói Péter zongorázik, Kőszegi Imre dobol.

Bach után Mozart és a török induló következik. Mozart a 11. zongoraszonátát 27 éves korában írhatta, valószínűleg 1783-ban, és ennek harmadik tétele egy rondó, amelynek maga Mozart adta az Alla Turca címet. Schiff András előadásában meghallgatjuk az eredeti tételt, és ezt követi Arkadij Volodosz saját átirata és előadása.

Amikor Mozart megírta a 331-es köhögjegyszék számú szonátát, a török janicsár zenekarok zenéje éppen igen nagy divatban volt. Ezeket a zenekarokat a világ legrégibb katonazenekarainak tartják. Valóban Mozart életének abban a szakaszában minden ilyesmi nagy divat volt, elég ha csak a Szöktetés a Szerájból című operára gondolunk, ezt is a törökös hangzás és a törökös történetek ihlették. Hallgassuk most a 331-es köhögjegyszék számú Ádur szonáta török indulóját Julian Millon átiratában. Alison Balsom trombitán játszik, mellette a Göteborgi Szimfonikus Zenekart Edward Gardner vezényli.

Lord, I get

0: Bach és Mozart után Kozma József, a francia sanzon megújítója következik, és természetesen világhírű dala, a Hullólevelek. Kozma József Bartók Béla és Weiner Leó tanítványa volt, aki édesanyja családja révén a sokoldalú képzőművész Moholy Nagy László és a legendás karmester Solti György rokona volt. 1933-ban emigrált Franciaországba, és Párizsban megismerkedett Jacques Prévert költővel, akinek verseire több mint 80 dalt írt, ám ezeket 1945-ig nem énekelhették nyilvánosan. De utána már igen, és a legnagyobbak tették világhírűvé a dalokat, köztük a Hullóleveleket is, francia Yves Montand, Juliette Gréco és Edith Piaf, angolul Frank Sinatra és Nat King Cole énekelte. Az említett nagy nevek közül Yves Montand énekhangját halljuk most, mellette Freddy Balca harmonikán játszik, és egy jazz triót is hallunk.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Kozma József zenéjét és Jacques Prévert szövegét, a hulló leveleket ezúttal Vécsei Ernő fordításában hallgatjuk. Balázs Andrea énekel, Tarnai Kis László zongorázik.

Szóljon most egy hangszeres változat a hulló levelekből. Cyril Lynn átiratát Renaud Capuçon játssza hegedűn, és mellette a Les Cirques zenekart Duncan Ward vezényli.

A dalt, ami valójában filmzene, mert Marcel Carné az Éjszaka kapui című 1946-ban készült filmjéhez íródott. 1980-ban a Francia Filmművészeti és Filmtechnikai Akadémia tagjai a francia filmművészet legszebb dalának választották. És ahogy már említettem, a dal szövegét Jacques Prévert írta, de a zenéje magyar szerzőműve Kozma József, vagy ahogy a franciák nevezték, Joseph Kozma szerzeménye, amelyet most Jérôme Ducrot átiratában hallunk. Cochier Capucin Gordoncán, Jérôme Ducrot zongorán játszik.

Következzék még egy változat Kozma József Hullólevelek című világhírű dalából. Vinant Gábor énekel és szakszofonozik, Elza Vaja énekel, Csepregi Gyula szakszofonozik, és Szakcsi Lakatos Béla zongorázik.

0: Kozma József, Jacques Prévert Hulló levelek című dalának magyar változatát hallottuk. Vinant Gábor és Elza Vaja énekelt, Vinant Gábor szaxofonon is játszott, és ugyancsak ezen a hangszeren hallottuk Csepregi Gyula játékát, valamint Szakcsi Lakatos Béla zongorázott. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel a felvétellel ér véget. Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallott.

Ich Chopin, Felix Mendelssohn, George Gershwin, és 38 év. Mindössze ennyi adatot meg a nagy zeneszerző zseniknek, mint ahogy ennyit élhetett mai muzsikus legendánk is, Mario Lanza. Az ő élete mindennek volt mondható, de unalmasnak nem. Inkább egy fordulatokban bővelkedő Shakespeare tragédiára hasonlított. A világhírű énekes színész 1921-ben látta meg a napvilágot Alfredo Arnold Cocozza néven. Philadelphiában olasz bevándorlók gyermekeként nevelkedett, és otthonában egyfolytában szólt a zene, hiszen családja is muzikális volt. Olyan igazi olasz család lehetett ez. Rengeteg lemezük volt, és a kisfiúnak voltak kedvenc előadói. Különösen Enrico Caruso és Beniamino Gigli opera felvételei nyűgözték le. 5 éves korától énekelt, persze hivatalosan nem tanult. De az iskolából ki kellett maradni, mert a családi boltban kenyeret keresett, dolgozott. Aztán, mint a mesében, a szegény külvárosi gyerek az opera színpadok egyik legfényesebben tündöklő csillaga lett, akit a film még népszerűbbé tett. Ám a fényes pálya mögött tragikus sors húzódott, a közönség kedvence végül is összetörten idegenben hunyt el. Otthon Alfredo csak Freddynek becézték. Apja nagyon fiatal volt, amikor úgy döntött, hogy az Amerikai Egyesült Államokba emigrál. Anyját hívták Maria Lanzának. A kisgyerek nagyon sok időt töltött anyai nagyapjánál, aki kedvtelésből festegetett, és egy hatalmas gyűjteménye volt Caruso lemezeiből. Nem véletlen tehát, hogy Freddy hamar nagy csodálójává vált világhírű honfitársának. A sors különlegesség egyébként, hogy Lanza abban az esztendőben született, amikor példaképe Caruso meghalt. Gyakran meghallgatta nagyapja összes lemezét, a rajtuk levő darabokat pedig próbálta saját hangján, olyan tenorszerű hangja volt, és ezeket próbálta elénekelni. Elsőként Umberto Giordano Andrés Chenier című operájának első felvonásából hallgatunk meg egy áriát. Mario Lanza partnere a Hollywood Bowl szimfonikus zenekara, vezényel Ormándi Jenő.

Umberto Giordano André Chénier című operájából énekelt egy áriát Mario Lanza, a Hollywood Bowl szimfonikus zenekarát Ormándi Jenő irányította. Lanza édesanyja nagyon szívesen énekelt, azt mondják, hogy gyönyörű szoprán hangja volt, és imádta az operát. De nem lehetett énekesnő, mert az apja nem járult hozzá. Azonban rögtön felfedezte fia nem mindennapi érdeklődését, tehetségét a muzsika és az éneklés iránt. Így néha vakulásig dolgozott, hogy a fiát énekórára járathassa. Freddy így akkor egy nagyon híres opera énekesnőnél tanulhatott, aki 1940-ben meghallgatást intézett el neki a Városi Zeneakadémiára. Itt került kapcsolatba Szerzs Kusevicki neves orosz karmesterrel, aki akkor tájt vezényelt Amerikában. Az ajánlások hatására a dirigens ráállt arra, hogy meghallgassa a fiú nem mindennapi hangját. Ez nagy dolognak számított, hiszen Kusevickit mindenki megpróbálta megkörnyékezni, remélve, hogy a pályáján előbbre jut. Állítólag Kusevicki később azt mondta neki, hogy a tied olyan hang, amilyet 100 évente egyszer hallani. A fiatal ember egyébként a Bajadzsokból énekelt egy áriát, amivel Kusevickire olyan mély benyomást tett, hogy az idős mester felkiáltott, ez valóban kivételes hang, velem kell jönnöd Berkshire-be, ami azt jelentette, hogy a Massachusetts-i Berkshire Music Centerbe kell menni, ahol az évenként megrendezett Tanglewood-i zenei fesztiválra készültek fel, ideális környezetben, fél hivatásos, fiatal zenészek, énekesek. Hallgassuk meg ezt az áriát a Bajadzsokból. Mario Lanza hangja szól.

Ruggiero Leoncavallo Bajadzók című operájából hallottunk egy áriát Mario Lanza előadásában. Az 1951-es felvételen nem tudni milyen zenekar játszott, csak az, hogy Ray Sinatra vezényelt. Gondolom a híres amerikai karmester zenekar vezető és hangszerelő a saját zenekarát irányította a felvételen. Sinatra egyébként főként könnyű zené és szórakoztató műsorairól vált ismerté, neve ellenére egy nem állt rokonságban Frank Sinatra családjával, zenekarával elsősorban tánczenét, örökzöld slágereket és filmfeldolgozásokat adott elő. Na de térjünk vissza a mai muzsikus legendánkra. Kuszewicki elismerése hatalmas lökést adott Alfredo Arnold Kokodzának. Freddy komolyan hozzálátott, hogy tovább képezze magát, finomítsa az adottságait, és mint legjobb növendék elérte, hogy 1942-ben a Windsori Víginők című Otto Nikolaj operában Fenton szerepét elénekelhesse. Ezzel többek között a New York Times kritikusának elragadtatását is kivívta. Ebben az időszakban vette fel a Mario Lanza művésznevet édesanyja iránti tiszteletből. Most Eduardo Di Capua talán leghíresebb dalát halljuk. Ki is találták, gondolom, hogy ez a dal az O Sole Mio.

Az O Sole Mio, ez a fülbe mászó olasz dal hangzott el Mario Lanza tolmácsolásában, akinek ígéretes pályafutását a II. Világháború megakasztotta. Az Egyesült Államok hadba lépése után 42-ben a légierő művészeti alakulatához osztották be, hogy a fronton szórakoztassa a katonákat. Még egyenruhát viselt, amikor már szerződést kapott az RCA kiadótól, leszerelése után egy bajtársa húgát feleségül vette. A katonaságnál részt vett néhány előadáson, méghozzá olyan sikerrel, hogy a bajtársai az Air Force Caruso-ja címmel tisztelték meg, később persze az amerikai Caruso címet is ráaggatták. Most Agustín Lara Granada című slágerét hallgatjuk meg.

A Granada című olasz dal hangzott el Mario Lanza tolmácsolásában, akit ebben az időszakban rengeteg mindenre fölkértek, musical főszerepektől kezdve, operettslágerekig mindent énekelt. Magánélete úgy alakult, hogy 1945-ben megnősült, 4 gyermekük született. Kalin énekesnői karriert futott be, és 97-ben autóbalesetben életét vesztette. A kisebbik fiú már 37 évesen, a nagyobbik 55 évesen halt meg szívinfarktusban. Lanza felesége kevesebb, mint fél évvel élte túl férjét, 1960-ban halt meg, miután sikeresen vegyítette a nyugtató tablettákat az alkohollal. Mennyi ember vesztette el, sőt veszti el manapság is így az életét, jegyzem meg zárójelben. Mario Lanza átköltözött New Yorkba és folytatta a tanulást ügynöke révén, aki zongora és énekleckéket szervezett neki. Elkerült másik példaképének, G-nek tanárához, az adottságainak köszönhetően elnyert egy tanulmányi ösztöndíjat is. Rádióműsorokban, koncerteken szerepelt, és egy tenorokból álló trió tagjaként nagy népszerűségre tett szert. Az egyik felvétele eljutott egy híres filmstúdió elnökéhez, aki ezután jegyet vett Lanza egyik Los Angeles-i fellépésére. A látottak és hallottak őt is lenyűgözték, és egy 7 éves szerződést iratott alá a hatalmas hangú és nagyon jóképű fiatal tenoristával. Lanza első filmjének forgatása előtt New Orleansban igazi operában is felléphetett. Puccini Pillangó kisasszonyában Pinkerton szerepében láthatták. Egyébként érdekesség, hogy a legnagyobb operasztárok által is istenített tenor életében összesen 2 énekelt színpadon. Most a szerelmi kettőst hallgatjuk meg a Pillangó kisasszony első felvonásából. Jint Francis és Mario Lanza énekel, a Hollywood Bowl zenekarát Ormándi Jenő vezényli.

Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operájának első felvonásából a szerelmi kettős Jean Francis és Mario Lanza énekelte. Az énekesnő Lanzával egyidős volt, és nagyon népszerű, főleg Mozart és Puccini műveinek szerepeiben. Operett felvételei révén Jean Francis a könnyedebb repertoár kedvelői között is ismerté vált. Hangja elegáns és hajlékony volt, úgyhogy gyakran választották romantikus hősnők megszólaltatására. Lanza elég hamar az 50-es évek szupersztárja lett. Már az első filmje után a közönség imádta, de az 1951-ben bemutatott A nagy Caruso addig elképzelhetetlen magasságokba röpítette. Lanza elképesztő átéléssel, muzikalitással személyesítette meg gyermekkora bálványát, és abban az évben ez volt a világ legjobban jövedelmező filmje. Akár csak az első szupersztárt, Liszt Ferencet, őt is ünnepelték mindenhol. Turnéjén a rajongók ostromolták, az ő portréját lehetett látni a leghíresebb újságok címlapjain. De ő volt az is, aki a klasszikus és a pop kategóriában is aranylemezt kapott. Hajlékony, jellegzetes hangja a szakmát is elbűvölte, még a közismerten kritikus karmester Arturo Toscanini is tőle szokatlanul így jellemezte: ez az évszázad hangja. Toscaninivel sajnos nem találtam felvételt vele, de egy árját a Toszkából igen. Cavaradossi szerepében énekel most muzsikus legendánk.

Giacomo Puccini Tosca című operájából a Levél árját énekelte Mario Lanza. A Hollywood Bowl szimfonikus zenekarát ezúttal is Ormándi Jenő vezényelte. 47-ben Lanzát meghívta az MGM egy 7 zenés filmből álló sorozatra. Az impresszáriója ezt buzgón szervezte éveken át. Turné sorozatot is kezdett szintén az MGM égisze alatt. Az első zenés filmje az Éjféli csók, ebben egy zongora szállítót alakított. A forgatás után vált valóssá Lanza régi álma, hogy egy operaházban is felléphessen, ekkor játszotta Pinkertont, és a kritika osztatlan elismeréssel jutalmazta őt. Népszerűsége és munkái nyomása alatt, ahogy említettem, nem volt alkalma túl sok operában szerepelni, ezt a kritikusok és főleg a közönség óriási veszteségnek tartotta. 1949-ben lemezre vett románcaival elnyerte az év legjobb felvétele díjat, és a következő évben forgatta a Halászlegény frakban című filmjét. Ebben a leghíresebb dala Be My Love. Most ezt halljuk, utána ugyanebből a filmből meghallgatunk még egy dalt, aminek címe Sohasem foglak szeretni.

A Be My Love és a Sohasem Foglak Szeretni című dalokat hallottuk Nikolajs Brodsky slágereit, Mario Lanza és a Jeff Alexander ének együttes, valamint egy ismeretlen zenekar jóvoltából. Mario Lanza hihetetlenül népszerű lett, saját show-ja volt a televízióban, méghozzá heti rendszerességgel, ennek 59 részét rögzítették. Ebben a showban Lanza, amellett, hogy hírességeket látott vendégül, bemutatta lelkes közönségének, hogy mire képes, énekelt Verditől, népdalokon keresztül, Cole Porteren át a vallásos énekekig mindent. Mi a szerelem? Cole Porter dalát énekli Mario Lanza.

Cole Porter Mi a szerelem című dalát énekelte muzsikus legendánk Ray Sinatra zenekarának élén. Amilyen gyorsan felívelt lánca csillaga, olyan gyorsan le is áldozott. Egy dühös szóváltás vetett véget amerikai karrierjének. 1954-ben vitába keveredett a Diák Herceg című film rendezőjével, aki kifogásolta a porosz herceg szerepéhez nem illő szenvedélyét éneklés közben. A feldühödött énekes a szóváltás végén közölte, hogy amíg nem cserélik le a rendezőt, ő nem dolgozik. A stúdió bírsággal és eltiltással sújtotta a Lanzát, a szerepet másra osztották, igaz, a rendezőt is lecserélték. A botrány után viszont már nem keresték a producerek, a vagyona megcsappant, és bánatában inni kezdett, és nagyon meghízott. A sajtó rögtön hátat fordított neki, és ellenségesen kezdtek róla írni, ugye ismerős ez a hozzáállás. A média és a saját környezete elől Lanza Olaszországba költözött, ahol mindent újra kezdett. Két filmet forgatott, turnén ismét tombolva ünnepelték, még a hangja is visszajött valamennyire. Egy római előadáson egy opera 260 tagú kórusát és zenekarát is túl tudta énekelni. Most Donizetti Szerelmi Bájital című operájából hallgatjuk meg Nemorino románcát.

Gaetano Donizetti szerelmi bájita a című operájából Nemorino románcát énekelte Mario Lanza. A Hollywood Bowl szimfonikus zenekarát ezúttal is Ormándi Jenő vezényelte. A megterhelő életvitel, na meg a drasztikus fogyókúrák megviselték muzsikus legendák hangját, ráadásul az alkoholhoz ő is mindenféle gyógyszert szedett. 1958-ban még leforgatta a Róma 7 dombja című filmet. Ebből az alkalomból lemezre vette világhírű dalát, amelyről a film a címét kapta. Egy évvel később játszotta el az utolsó filmes főszerepét, úgy mint azelőtt Gábor Zsazsa oldalán. Az opera kedvelők persze mindig kapacitálták, hogy énekeljen operában is. A Milánói Scala Rigoletto hercegét kérte tőle, a Nápolyi Teatro San Carlo rábízta a választást. Lanza a bajadzókat választotta, de a sors már nem engedte meg neki az álom megkoronázását, a nagy visszatérést. Most a herceg áriája szól a Rigolettóból.

Giuseppe Verdi Rigoletto című operájának sláger áriáját énekelte Mario Lanza, aki rövid pályafutása alatt is maradandót alkotott. Példaképének tekintette korunk szinte minden nagy tenorja, de csodálta Elvis Presley is. José Carreras bevallotta, a Nagy Caruso című film indította el az énekesi pályáját, Maria Callas pedig élete legnagyobb hibájának nevezte, hogy nem énekelt együtt a legcsodálatosabb tenorhanggal, amit valaha is hallott. A Nagy Caruso című filmből hallunk egy dalt. A zeneszerző Paolo Tosti

0: a Nagy Caruso című film betét dalát, amit Paolo Tostiért Mario Lanza énekelte, aki többször elnyerte a legjobb filmes alakításdíjat, és ez a film nagyon nagy népszerűségre tett szert, a dalait lemezre vették. Lanza tele volt tervekkel, amikor 1959. szeptemberében kórházba került. Pár hónappal korábban már átesett egy szívrohamon, és ezúttal a római Valle Giulia klinikára szállították, ahol mindössze 38 évesen elhunyt. Halálának oka nem teljesen tisztázott, szívroham, tüdőembólia is felmerült. Ahogy említettem, özvegye mindössze 5 hónappal élte túl, miután Hollywoodba visszatérve túl adagolta magának a drogot. Mario Lanzát egy kaliforniai temetőben helyezték örök nyugalomra. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyastót Krisztina nevében, és Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra!
1: Keddi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban a Lehman Brothers játszik. Az együttes kiváló példája annak, hogyan lehet a jazz, a funk és az afrobeat műfajokat ötvözni. Olyan nevek inspirálták ezt az egyedi hangzást, mint James Brown, Jamiroquai vagy a The Roots. Ebu Jazz. A Lehman Brothers 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni jazznapokról ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására.

0: Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától, háborúk, erőszak, üldöztetés miatt. Több mint egyharmaduk gyermek. Itthon rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV csoport korábban arról tájékoztatott, hogy a Balaton környékén több vasútállomáson tartalékmozdonyok várakoznak, és szükség esetén vonatpótló buszokat is tud mozgósítani a vasúttársaság. Holnaptól Budapesten és újabb 5 megyében lép életbe tűzgyújtási tilalom, az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Franciaországban ma este tilos alkoholt fogyasztani a zene ünnepén. A korlátozást abban a 35 megyében rendelték el, amelyekben a legmagasabb szintű hőségriasztás érvényes. A 40 fokos forróság miatt sok helyen le is mondták a rendezvényeket, ahol viszont lesznek programok, ott az alkoholtilalommal igyekeznek megelőzni a rosszul léteket, baleseteket. Több ezer embert várnak az utcákra, bárokba, kávéházakba, például Párizsban, Lyonban és Strasbourgban. Az ingyenes és minden zenei stílust befogadó zeneünnepét 1982 óta tartják meg Franciaországban. Híreink végén a hazai időjárásról. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tisza-tó 24, a Velencei-tó 29 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel ma még egyszer, éjfél előtt 5 perccel jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Az Esterházy Hofkapelle szólistáinak hangversenyét közvetítjük felvételről, közreműködik Somlai Petra fortepianón. József Bengráf Bali-Hongroáz, majd József Haydn G-dur cigány zongora triója hangzik föl.

József Benggráf Bali Ongroász című műve után József Haydn G-dur cigány zongora trióját adták elő az Esterházy Hofkapelle szólistái. Most három rövid darab következik, Rózsavölgyi Márk Hámol Verbunk, Bihari János Magyar Tánc és József Benggráf igen frissen.

Elhangzott Rózsa Völgyi Márk, Hámol Verbung, Bihari János magyar tánc és József Bengráf Igen frissen című műve. Az Esterházy Hofkapelle szólistáinak hangversenyét közvetítjük. A felvétel a Fertődi Esterházy kastély Haydn termében 2016-ban készült. Johann Nepomuk Hummel F-dur triójából a harmadik Rondo alla Turca tétel csendül föl.

Hummel Opus 22-es F-dur triójának harmadik tételét hallották. Most kérem, hallgassák meg Joseph Haydn C-dur vonós négyeséből a második Adagio tételt.

A második adagio tétel hangzott föl Joseph Haydn C-dur vonós négyeséből. Az Esterházy Hofkapelle szólistáinak hangversenyét közvetítjük egy 2016-os felvételről. Csermák Antal 6 eredeti magyar táncok, a második tétel hangzik el, majd ismeretlen szerzőműve a Moderato és a Frissen.

Csermák Antal hat eredeti magyar táncaiból a második tételt hallották, majd ismeretlen szerzők egy-egy műve a Moderátó és a Frissen hangzott föl. Most kérem, hallgassák meg Franz Schubert Hámol magyar dallamát.

Elhangzott Franz Schubert Hámol magyar dallam. Az Esterházy Hofkapelle szólistáinak hangversenyét közvetítjük felvételről a Fertődi Esterházy kastélyból. Egy galántai tánc következik, majd Joseph Haydn D-moll kvintek vonós négyesének negyedik Vivace Assai tétele.

egy galántai táncot, majd Haydn D-moll vonós négyesének negyedik tételét hallották. Mátrai Gábor Rákóczi panasza, majd József Haydn 8 cingaréze című művéből a 7. és a 8. darab hangzik el.

hangzott Mátrai Gábor Rákóczi panasza, majd Joseph Haydn 8 cingaréze című művéből két részlet. Az Esterházy Hofkapelle szólistái befejezésül Joseph Haydn D-dur zongora versenyének harmadik Rondo Allungarese tételét játsszák. Közreműködik Somlai Petra forte pianón.

0: József Haydn D-dur zongora versenyének harmadik tételét hallották. Kedves hallgatóink, az Esterházy Hofkapelle szólistáinak hangversenyét közvetítettük, közreműködött Somlay Petra fortepianón. A felvétel a Fertődi Esterházy kastély Haydn termében 2016. szeptember 4-én készült. A hangmérnök Horváth Tamás, a zenei rendező Dvorák Zsuzsanna, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Hétfő esti jazz műsorunkban az Art Ritis Quartet játszik. A 2019-ben alakult kortárs jazz formációt Pintér Zoltán zongorista, Kolman Gábor szaxofonos, Orbán György bőgős és Balázs Elemér dobos alkotja. Tavaly nyáron léptek fel a debreceni bor és jazz napokon. Jazz koncertek. Az Art Ritis Quartet. Hétfőn 23 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Friedrich Gulda zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Üldögélek majd egy rózsaszínű felhőnél zongora kettős játszom Mozarttal, nap-nap után az idők végezetéig. Olykor tartunk egy rövid szünetet, a kritikusok meg le vannak ejtve. Ez volt Friedrich Gulda elképzelése a mennyországról és a kritikusokról.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Ludwig van Beethoven Missa Solemnisen hangzik most föl, vezényel Kovács János. Közreműködik Krista Kinga, Sök Atala, Fekete Attila és Kovács István, a Nemzeti Énekkar karigazgató Somos Csaba, valamint a MÁV szimfonikus zenekar. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. február 26-án készült.

0: Ludwig van Beethoven Missa Solemnisét hallották, vezényelt Kovács János. Közreműködött Krista Kinga, Sök Atala, Fekete Attila és Kovács István, valamint a Nemzeti Énekkar karigazgató Somos Csaba és a MÁV Szimfonikus Zenekar. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. február 26-án készült. A hangmérnök Monoki Miklós és Mátyus Ottó, a zenei rendező Alpár Tibor és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Mesterek órája hétfői adásában Jordi Savai vezényel és játszik Viola da Gambán. A César és Grammy díjas katalán karmester, zeneszerző és gambajátékos a 70-es évektől kezdve foglalkozik régi zenével. Alapítója a Hesperion együttesnek, a Capella Real de Catalunya ének együttesnek, valamint a Concertes Nation zenekarnak. Mesterek órája Jordi Savai hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Varga Bendegúz Quartet No Excuses Grunge in Jazz című albumát mutatjuk be. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam a zenei stílus legfontosabb előadóinak darabjait dolgozták át, lehetőséget látva az újraértelmezésre, improvizációra, Koncz Kriszta bársonyos hangjával kiegészítve. A Varga Bendegúz Quartet új albuma kedden 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a társszerkesztő Várgedő Anna nevében is ott már Dávidot hallják, ezúttal én helyettesítem a felelős szerkesztőt, Kovács Sándort. Az új zenei újság mai adásában egy érdekes felfedezésről hallanak első ízben, hiszen Bősze Ádám beszél egy eddig ismeretlen Bartók műről. Kritikai beszámolót közlünk Camilla Nylund dalestjéről, valamint Fehérvári Zoltán és a Korosi Kvártet hangversenyéről. Ezután Vajda Gergely oszt meg érdekességeket a kelet-európai Rapszódia elnevezésű szombathelyi koncertről, beszámolót hallhatnak a Centrifuga produkció Kurták 100-hoz kötődő eseményéről, továbbá előre mutatunk az Anima napokra. Korábban ismeretlen Bartók mű birtokába jutott Bősze Ádám zenei antikváriuma. A Bartók Rádió korábbi műsorvezetőjével Várgedő Anna beszélgetett.
3: Eddig ismeretlen Bartók mű kéziratát megtalálni túlzás nélkül szenzáció számba megy. Hogyan szereztél egyáltalán tudomást a kézirat létezéséről?
4: Teljesen véletlen volt, hogy ez a kézirat a látókörömbe került. Szoktam követni a külföldi árveréseket, elsősorban a könyv, kotta és kézirat aukciókat, és egy spanyol árverésen láttam, hogy vannak Bartók dokumentumok, és volt egy tétel, amelyet zenei albumlapként apostrofált a spanyol árverezőháznak a szakembere, és éppen egy előadásra készültem, és hát gondoltam, hogy egy licitet a kikiáltás jára ráhúzok, de ez tulajdonképpen csak azért, hogy amikor majd az előadást befejezem, és lejövök a színpadról, akkor lássam, hogy ez mennyire megy föl, mert azt azért érdemes tudni, hogy Bartók kéziratok nagyon ritkán kerülnek elő. És a legnagyobb megdöbbenésemre, még mielőtt a színpadra léptem, a telefonos applikáció mindenfajta konfettiket küldött nekem, hogy én nyertem meg, amitől persze görcsbe lándult a gyomrom, mert nem akartam megvenni, mert minek nekem egy zenei albumlap. És aztán utána, amikor kifizettem és megérkezett Magyarországra, akkor derült ki, hogy ez nem az, aminek a spanyol kollégák gondolták, hanem egy ismeretlen, kisebb fajta alkalmi mű, de mégiscsak egy publikálatlan Bartók kompozíció.
3: Hát akkor ez egy egészen rendkívüli szerencse, de hogyha ők albumlapként apostrofálták, azért ez egy teljes mű, tehát eleje van, vége van, közepe van, ez egy komplett kompozíció?
4: Hát erről megoszlanak a vélemények, mert Vikárius László valakivel felvettem a kapcsolatot rögtön, ahogy megjött a kézirat, elkezdtünk, hát ha nem is diskurálni, de azért mindenképpen elmondta a gondolatait, és hát nem szeretném én őt fölülbírálni, mert mégiscsak ő a Bartók szakértő ma Magyarországon. De hogy ez egy, valóban egy alkalmi kompozíció, lehet tudni, hogy ez a Geyer Steffi és Bartók Béla közötti levelezésnek az egyik eleme, amelyik a 2024-es Vikárius és Váradi Helga által kiadott könyvben nem jelent meg. Geyer Steffi egy dallamot írt Bartók Bélának, és azt kérte, hogy harmonizálja meg, azaz, hogy öltöztesse hangokba. És Bartók Béla egyrészt adott neki egy tempó megjelölést, előadási utasítást, azt írta, hogy adagio molto, utána egy kicsit lejjebb, hogy ugye az adagio molto azt jelenti, hogy nagyon lassan, és utána con molto espressione amoroso, tehát, hogy mély kifejezéssel és szerelmesen. Tehát Bartóknak ez egy ilyen szerelmi üzenete volt, és ezt a Geyer Steffi által adott dallamot hát nagyon gazdagon harmonizálja meg, és öltözteti föl, és belehelyezi négy alkalommal is azt a Geyer Steffi motívumot, amely tulajdonképpen az a Bartók által Geyer Steffinek kitalált vezérmotívum, amelyikről egy másik levelében azt írja, hogy az ön vezérmotívumai azok itt repkednek körötten, és narkotikus álomban vagyok tőlük, tehát egy igazi szerelmes fiatalembernek a szövege. És a darabnak a végén van egy kettős vonal, tehát hogyha zenei kompozíciót nézem, akkor a kettős vonallal a mű bezárul. Viszont az utolsó hangzat, az egy szeptim akkord, amire persze lehet azt mondani, hogy tessék, itt a bizonyíték, hogy ez éppen egy rögtönzés volt, de hát egy Bartók, aki több helyen elhelyezi a Geyer Steffi motívumot, azért nem hiszem azt. Ugye a szeptim akkord az arra utal, hogy valami feloldásra vágyik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek is megvan a maga jelentése, hogy Bartók ezt a szerintem szerelmi üzenetet, zenei szerelmi üzenetet, ezt így feloldatlanul hagyja.
3: Talán éppen Steffitől remélte a feloldást, igen.
4: Hát nagy valószínűséggel, igen.
3: Keveset beszéltünk még arról, hogy milyen maga a darab. Mivel Steffi hegedű művész volt, én egy hegedű zongora műre tippelek.
4: Nem, Bartók Béla ezt a dallamot alapdallamnak, azaz a basszusnak fogja föl, és erre építi föl a saját kompozícióját. Ha a hangulatát akarom leírni, akkor ez az első hegedű verseny, vagy a korai hegedű verseny, amit Geyer Steffinek komponált, és amit Steffi az íróasztal fiókjába zárt. Tehát egy nagyon sűrű, süllett, és ezzel a Geyer Steffi motívummal ellátott dallam, és az, hogy adagio molto, az pedig hát persze ez relatív, de hát mégiscsak azt jelenti, hogy nagyon lassú előadást kíván. Ez nagyjából egy 2-3 perces kompozíció, és szerintem így, hogyha van mellette magyarázat, akkor igenis megállja a helyét az a mondat, hogy ez egy új, eddig nem ismert Bartók mű, még ha nem is olyan hosszú.
3: Többször említetted már a híres Geyer Steffi motívumot, amelyet a szerző szintén beleszőtt a műbe. Hogyan kombinálja a két témát? Képes homogén egészé kovácsolni ezt a két dallamot?
4: Én azt gondolom, hogy igen, tehát az ő általa felöltöztetett harmóniákban, vagy harmóniaváltásokban rendkívül gazdag 8 ütemben 4-szer jelenik meg. Egyszer egyébként nem is követi a saját maga által kitalált hangközöket. Bartók ezeket a dallamokat, vezérmotívumokat, ezeket egy kapcsos zárójellel külön jelzi Steffi számára, és ezek ott vannak mind a 4 alkalommal más és más hangról indulva. Ez a egy nagy terc, utána egy kis terc, utána megint egy nagy terc, fölfele lépés, amivel a hegedű verseny, a korai hegedű verseny is indul. Ettől függetlenül, hogyha ezek nem lennének jelölve, és az ember csak a harmóniaváltások bódulatában hallgatná ezt a tételt, akkor lehet, hogy nem tűnnének föl, de ezt Bartók külön hangsúlyjelekkel is jelzi, hogy ezt ki kell emelni. Tehát, hogy rendes előadói utasítások is megjelennek a darabban.
2: Bősze Ádám belátogat a hétfői Muzsikáló reggel műsorába, élőben beszélget majd Szeidl Dénes műsorvezetővel az eddig ismeretlen Bartók műről. Most hallgassuk Bartók első fiatalkori hegedűversenyét Kelemen Barnabás szólójával, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli.

0: Kamilla Nylund dalestjére került sor a budapesti Wagner napok keretein belül június 12-én a Műpában. Egyébként egy dalestnek mindig van egy a fókuszban lévő énekművésszel véleményem szerint egyenrangú szereplője, a zongora művész, esetünkben a műfaj talán legnagyobb alakja Helmut Deutsch. A műsort beszámolójában taglalja majd László Ferenc, melyből számomra kiemelkednek egyébként Alban Berg és Sibelius dalai.
1: Sibeliusról szeretnék majd külön is beszélni, de hogyha már megemlítetted, hogy itt Kamilla Nylund Helmut Deutschal, ezzel az egészen nagyszerű korunk Gerard Mooreával lépett föl közösen, akkor jelezni kell, hogy a budapesti Wagner napok programján nem először szerepelnek ők ketten együtt, 2018-ban már adtak közösen egy Wagner és a kortársak programot, és bizonyos szempontból annak a folytatásaként értelmezhetjük ezt a mostani koncertet, részben azért, mert nagyjából, vagy mondjuk fele részben azonosak voltak a szerzők, ugye Wagner mellett ott is elhangoztak Richard Strauss és Sibelius dalok, másrészt pedig, mert maga a program viszont egyáltalán nem fette azt a 2018-asat, ott mondjuk Wagnertől a Wesendonck dalok hangzottak el, itt három különálló dal, és más pontokon is izgalmasan kiegészítette azt a 2018-as programot. Hogy ennyit beszélek a programról, abban persze van egyfajta önmagam szöktetése abban az értelemben, hogy nem minden dalest magával ragadó. Nem minden dalest mondjuk így emelje ki az embert a szokott valójából, néha egy dalest csak érdekes vagy izgalmas, ott esetben még tartózkodást keltően izgalmasnak is nevezhető. És valami ilyesmivel találkoztunk ezúttal is, és ez leginkább azt hiszem, hogy Kamilla Nylund pódium személyiségével van kapcsolatban. Kamilla Nylund nagyszerű énekesnő, ezt a budapesti Wagner napok közönsége például Elza alakítása révén is a Lohengrinben tudhatja, és mind a mai napig 58 esztendősen is remek formában van. Egy nagyon erőteljes, kifejező, szép szőke hang az övé, ám ugyanakkor van benne valami olyasfajta személytelenség az éneklésében és a pódium létében is, ami nyilvánvalóan opera szerepekben sokkal kevésbé tűnik fel. Egy dalest az ennél egy szubjektívebb, személyesebb műfaj, és ezúttal azt érezhettük, én legalábbis a koncert egész első felében azt éreztem, hogy nagyon izgalmas, hogy egymás mellé kerül Dvorzsáknak a Cigánydalok sorozata, a három említett Wagner dal és Alban Bergnek hét korai dala, de igazából nagyon kevés személyeset tudok meg. Egyrészt a dalokról, másrészt Kamilla Nylundról, mert ilyenkor alapvetően ő iránta kellene érdeklődnöm. Aztán szerencsére megváltozott a helyzet a második koncert részre, és ebben a Sibelius daloknak nagyon nagy szerepük volt. Ugye Sibeliusszal kapcsolatban létezik az a megállapítás, én azt hiszem, hogy a megállapítás Doráti Antal emlékiratából való, hogy a magyar közönségnek a Sibeliushoz fűződő viszonya két korszakra oszlik. Az első korszakban a magyar közönség nem ismerte Sibeliust és nem szerette, majd aztán ismerte és nem szerette. Ez nagyon találó és nagyon igazságtalan megállapítás, annál is inkább, mert hogy bizonyos szempontból például a dalköltészetét mind a mai napig nem ismerjük Sibeliusnak, és az kiderült ezen a koncerten, hogy ez egy nagy hiányosságunk, ráadásul ha megismerjük, akkor meg is szeretjük. Rögtön az első szám az Ilalle, az estére című dal olyasfajta lendülettel szólalt meg, ami egyrészt megnyugtatóvá tette számunkra, hogy Kamilla Nylundnak nagyon is van személyisége, és az a saját idiómáján belül maradva rögvest érzékletesebbé válik, másrészt pedig, hogy Sibeliusnak egészen nagyszerűek a dalai. Én bevallom őszintén azt a dalt, amit most illusztrációképpen is kiválasztottunk, az elmúlt napokban azóta sem tudtam elfelejteni, és nem valamiféle bűnös dalam tapadásról van szó, hanem egész egyszerűen egy nagyon magával ragadó Sibelius dal volt ez, és ilyenből még legalább 2-3-at meg is jegyeztettünk magunknak ezen az estén. És aztán következtek a befejező egységben a Richard Strauss dalok, amelyekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy a budapesti közönség a leginkább úgy érezheti, hogy ezek a saját dalaink. Ez a dalkultúra, ez a dalköltészeti irány, ez számunkra ismerős, számunkra honos, számunkra belakott, lakályos. És ezt Kamilla Nylund nagyon érzékletessé tette, például olyan dalokkal, mint a Kitette ezt, amely ezen az estén egészen emlékezetesen szépen sikerült. Ebben természetesen nagyon nagy szerepe volt Helmut Deutschnak. Helmut Deutschnak, aki olyan ténképpen nagy stílű zongorista, hogy abban semmi pontatlanság, vagy slendriánság, vagy felületesség nincsen, de mégis a maga 100%-os biztonságával, azzal a kibillenthetetlen nyugalommal, ahogy kíséri a dalokat, valójában nem egyszerűen csak kíséri a dalokat, hanem meg is emeli azokat, És ez sokszor, hogyha például az előadó egy kicsit személytelenebb, akkor hajlamosítja a hallgatót, hogy inkább a zongoristára figyeljen, és ezúttal, lévén, hogy Helmut Deutsch ezúttal is kifogástalan formáját mutatta, pontosabban a kifogástalant felülmúló, tökéletes formáját mutatta, ezért ez így is nagy élvezeti értéket kölcsönzött ennek az estének.
0: Akkor azt javaslom, illetve elárulom kedves hallgatóinknak, hogy te javasoltad, László Ferenc javasolta, hogy Jean Sibeliustól az Estére című dalt hallgassuk most meg illusztrációként Camilla Nylund és Helmut Deutsch előadásában.

0: Fejérvári Zoltán zongoraművész és a Korosi Kvártett hangversenyére került sor a BMC koncerttermében ugyancsak június 12-én. Fejérvári Zoltánról rendre szuperlatívuszokban beszélnek, akik hallják játékát, azt gondolom teljes joggal. És ehhez fűzném hozzá, hogy a Korosi Kvártett is, bár még mindig fiatal muzsikusokból áll, nagyszerű, igen foglalkoztatott együttes, teszem hozzá, teljes joggal. Mácsai János hallgatta meg a koncertet, melyen Dohnányi és Brahms zongora ötöseit adták elő.
1: Hát a szuperlatívusz az teljesen jogos valóban, ezen a koncerten is csak ezt lehetett hallani és mondani. Én azt hiszem, hogy most nem fogok abba belekezdeni hosszasabban, hogy Fejérvári Zoltán hol tart és micsoda művész, mert ezt én elég sokszor meg szoktam tenni. Ha csak tehetem, akkor elmegyek a koncertjeire, ami puszta önzés, szóval az ember egy Richter koncertre is elment annak idején, ha valahogy be tudott verekedni a terembe, vagy beverekedte magát. Szóval azt hiszem, hogy ott tart, hogy az egész világnak tudnia kell róla. Szerencsére elég sok helyre hívják, szerintem még mindig nem elégre, de hát itthon már alig lehet jegyet kapni, hogyha, vagy egyáltalán nem is lehet, hogyha ő fellép és játszik. Na most kamaraformációban játszott, nem szóló este természetesen, hiszen a Korosi Kvártettel ültek össze, de hát ő kamaramuzsikusnak is pontosan ugyanolyan kiváló, mint szólistának. És ez hallatszott is ezen az estén. A Korosi Kvártettről is csak jókat lehet mondani. Nagyon érdekes volt ez az este. Inkább kicsit arról beszélnék, hogy milyen összbenyomást tett rám ez. Hát először is ugye a BMC mindenre alkalmas terme teljesen megállja a helyét, amikor egy ilyen abszolút hagyományos kamarazenei est van, egy zongora és négy vonós hangszer. Az arányok feltűnően tökéletesek voltak, ami persze nem csak a teremnek, meg az akusztikának köszönhető, ideális méretű ez a terem erre a célra, hanem az együttjáték a négy vonósnak, az rögtön ez volt a legfeltűnőbb, hogy milyen hihetetlen homogén, és mennyire kiegyensúlyozott, és nincs olyan hangszer, ami kilóg egy kicsit, hanem mindig csak éppen akkor lép valaki előtérbe, mint egy jó jazzkoncerten, amikor külön szerepe van. Viszont Fejérvári Zoltán jelenléte akár akarja, akár nem, olyan súlyú, olyan kisugárzású, mint hogyha az ember letesz egy rádium darabot az asztalra, és akkor az nem is tudom milyen színben, kékes fényben világít, és nem lehet mit csinálni, hiába kapcsoljuk le a villanyt, vagy föl vagy le. Csak szerencsére nem halálosak ezek a sugarak. Ez hallatszott, és hát abszolút ő vezette tulajdonképpen a zenei folyamatot. Szintén azt tudom mondani, hogy akarva akaratlanul. Néha nem a zongorának van főszerepe, főleg a Brahmsban egyébként. Brahms kvintetben vannak olyan részek, ahol sokkal jobban összeolvad az öt hangszer, és nincs kitüntetett szerep. Na most nagyon érdekes ez a Dohnányi darab, az Eszmol kvintet, ez sokkal-sokkal ritkábban játszák, mint a másikat, a C-molt, egy későbbi darab is, 1914-es. És sokkal modernebb darab is, mint az első kvintet, a C-moll. Annyiban modernebb, hogy az ember óhatatlanul hallja benne Richard Strauss hangját. Azok a harmóniai fordulatok, dallammenetek abszolút jelen vannak, amiket Richard Straussban annyira szeret még a mai közönség is, holott hát ez a darab is most már több mint 100 éves. Ami feltűnő volt szintén, hogy nagyon egybe van ez a darab olyan értelemben, hogy nagyon homogén úgy megy, és megy, és megy, és megy, és hogyha valakit arra kérnék, hogy hát akkor egy dallamot úgy fügyüljön el belőle, ez azt hiszem lehetetlen vállalkozás. Másféle zene ez, nem a dallamokról szól, és nem a kiemelt jól megjegyezhető részekről, itt aztán nem jöhet szóba dallamtapadás, és ennek a folyamata a nagyon érdekes, ez a romantikus, rendkívül színesen érzelmes folyamat, de az, hogy itt formailag nagyon karakteresen meg tudnánk állapítani, hogy éppen hol tartunk a formában, vagy ahogy említettem, dallamilag valami vezetne bennünket, azt nem nagyon lehet mondani. A Brahms persze teljesen más zene, ott sokkal-sokkal inkább vannak ilyen részek, amelyek hát az ember fülébe benne maradnak, és azt hiszem nagyon közismertek is, hiszen az F-moll kvintett a legnépszerűbb műve Brahmsnak, sőt azt hiszem, hogy az egész romantikus kamaraírodalomnak is az egyik legkiemelkedőbb és legtöbbet játszott alkotása. Nagyon tanulságos ilyen szempontból ez a zene. Ha valami fölmerül bennem, akkor az az, de nem tudom, hogy ezt lehet-e egyáltalán ezzel a zenei anyaggal, hogy azért lehetne jobban differenciálni. De lehet, azt hiszem, ezt nem tudom megállapítani, hogy nem alkalmas erre az anyag, vagy másról szól, másra kell figyelni. Ez kicsit, hogy mondjam, lehet, hogy az előítéleteim várnak mást, és bele kell magát az embernek helyezni ebbe a stílusba és ebbe a Dohnányi darabba, de ez a folyamatos folyamatosság, ez valamiféle elandolodást hoz magával, bár vannak nagyon pregnáns, határozott részei is ennek a darabnak, de lehet, hogy egy picit a játékmód változtatna ezen, vagy akkor jobban kidomborodnának ennek a darabnak a különálló karakterei és formai részei. Azért mondom, hogy most bizonytalan vagyok ebben, mert nagyon sokféle előadásban meg kellene most hallgatni ezt a darabot. Én egy-két félében megtettem, de mindenütt valahogy ez volt a benyomásom, és a kotta alapján is ezt így érzékelem, hogy úgy folyik, folyik, megy, megy, megy, és akkor különböző kalandok, hegyek, völgyek után véget ér a mű. Gyönyörű részletei vannak, szóval mindenképpen érdemes megismerni és hallgatni. Egyébként csak az utolsó tétel eszmol, és annak is a vége ezdur, tehát nem tudom, miért kapta ezt a, lehet, hogy Dohnányi maga nevezte így, ezt a darabot, szóval van valamiféle kicsit meghatározhatatlan hangulata is. A kicsengése az persze, hát dur, úgyhogy azt így is értékelhetjük. Dohnányinak van egy fontos pár sora, amikor erről a darabról ír, azt mondja, hogy rendszerint nem a legnépszerűbb műveim a kedvenceim. Hát ez a sok szerző van így. Az alkotás az írójának úgy szólván gyermeke, és nagyon gyakran az a legkedvesebb gyermeke, mely voltaképp mások szemében mostoha. Így például mindenfelé első kvintettemet játsszák, az a népszerű, pedig én sokkal jobban szeretem és többre becsülöm a második kvintettemet. Nagyon örültem, hogy Edinburgh-ban ezt adhattam elő, és ebben a műben, az értékelésben egyetértett velem a nagy zenekritikus Tovi is. A Korosi kvartett tagjai Korosi Kál Csongor hegedű, Oszrosi Cséva hegedű, szintén második hegedű, Kurgyis András brácsázik és Devics Gergely játszik csellón.
0: Előadásukban és természetesen Fejérvári Zoltánnal kiegészülve akkor hallgassuk Dohnányi Eszmol zongoraötösének záró tételének részletét.

0: Még mindig június 12-e, azonban immár nem Budapest. Szombathelyen került sor a Kelet-európai Rapszódia címmel ellátott koncertre, melyen pop, nem zenei stílus, hanem szerzőneve, Kramárzs, Dvorzsák és Enescu darabok kaptak helyet. Varga Gábor a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólamvezetője játszott szólistaként, a Szavária Szimfonikus Zenekart Vajda Gergely vezényelte, őt kérdezte Várgedő Anna.
1: Első ízben hangzik el Magyarországon Adrián Pop triptichonja, de más műveit sem halljuk nagyon gyakran. Milyen a zenéje?
2: Adrián Pop egy Kolozsváron élő román zeneszerző, akit egyébként ezer szál köt a magyar zenéhez. Kurták Györgyöt is személyesen ismeri, nagyon sok bemutatónak volt ő a kezdeményezője, például Kurták Kolinda balladájának is, amelyet Kolozsváron mutattak be az ottani Filharmonia kórussal. Olyan emberről van itt szó, aki a román népzenét és a magyar népzenét egyaránt ismeri, mondhatni talán, hogy bartóki gyökerekkel rendelkezik ilyen szempontból. Úgyhogy ez a triptihon is egy népi témájú baletthez készült zenéből összeállított zenekari háromtételes mű, amelyben három népi téma követi egymást megállás nélkül. Felismerhetők benne a román zenei elemeken kívül a széki muzsika hangjai is, úgyhogy én ez a második darab, amit tőle vezénylek, és nagyon érdekesnek és egyéni hangúnak találom a zenéjét.
1: Amikor pop népzenét dolgoz fel, hasonló eszköztárral dolgozik, mint Kodály és Bartók, vagy valami gyökeresen más megközelítés jellemző rá?
2: Hasonló eszközöket, de egy picit tovább viszi, sokkal inkább megpróbálja zenekari eszközökkel létrehozni azokat a hangszínbeli elemeket, amelyek mondjuk egy népzenei hangszeres együttesből maguk természetességében fakadnak. Itt legyen szó artikulációról, vagy maguknak a hangszereknek a megszólaltatásáról, amiben ugye különböznek mondjuk egy klasszikus zeneiműtől az, hogy hogyan játszik az ember mondjuk a hegedűjén, és ennek milyen hangzó eredménye van. Úgyhogy ilyen szempontból főleg a hangszínek területén találom különlegesnek és érdekesnek popzenéjét, miközben egyébként hű marad az alapanyaghoz, tehát megmarad végül is a népzenei elemeknek ez a ősi energiája.
1: Egy klarinét verseny is szerepel a programon, amelyet ritkán hallani hazánkban. Milyen helyet foglal el ez a versenymű a klarinét repertoáron?
2: Kramázs, avagy Krommer, mert attól függ, hogy a németesen ejtjük a nevét, vagy a cseh eredeti írásban, Franciszek az első neve. Ő komponálta ezt, tehát ez egy ilyen Mozart utáni, Beethoven előtti köztes, ilyen koraromantikus stílusban íródott, közepesen nagy zenekari kísérettel felhangzó háromtételes valódi koncertó, tehát egy olyan versenymű, amelyik egy szonáta első tétel, egy lassú tétel és egy virtuóz harmadik tételt foglal magában. Én ugye klarinétos vagyok eredetileg, az első diplomám a Liszt Ferenc Zeneakadémiáról az klarinétból volt, úgyhogy én magam is játszottam ezt a darabot. Most örülök, hogy végül is életemben először Varga Gábor segítségével ezt zenekarral is megszólaltathatjuk, úgyhogy örömmel várom azt, hogy ezt a nagyon attraktív és nagyon jó stílusérzékkel megkomponált, nagyon idiomatikus, lejegyzésű klarinét versenyművet itt Szombathelyen eljátszassuk.
1: Említette már, hogy a szólista Varga Gábor. Dolgoztak már együtt korábban?
2: Dolgoztunk együtt, Gábor szokott jönni majdnem minden évben Szombathelyre, mindenféle repertoárban dolgoztunk már együtt, egyébként nem csak itt, de mindig örömmel látjuk, és most azt hiszem, hogy egy nagyon különleges klarinétot hoz magával, ez a Boxwoodból gyártott, egy kicsit ilyen barnás, inkább világos barna színű és egészen más hangú, mint a fekete színű klarinétok, mert most azoknak mondom, akik úgy nem akarnak különösebben belemenni abba, hogy milyenféle fából lehet klarinétot csinálni. Szóval, hogy van egy picit ilyen historikus iránya is ennek a dolognak, mert ez a hangzás ez közelebb áll ahhoz, ami annak idején valószínűleg a Kramás darab bemutatója, akkor a közönség hallhatott.
1: És az este második felében Dvorzsák szimfonikus variációi és Enescu román rapszódiája hangzik el. Dvorzsák éppen 36 éves lett, amikor ezt a művét bemutatták, míg az Enescu mű az Opus 1-es számot viseli. Működik egymás mellett ez a két mű?
2: Hát az Enescu ugye azért az egy késő romantikus kora, modern, nagyon érdekes stílus. Ez talán egyébként Enescu legnépszerűbb darabja, az első román rapszódia, amely a népi zenei elemek felhasználásában egyébként rímel is a pop műre, amivel nyitjuk a műsort. A Dvorzsák pedig egy érdekes darab, mert nem játsz ezt szinte, egyik zenekar sem szokta ismerni, ahol én ezt javaslom, hogy ezt játsszuk el. Olyan zenekari variációs sorozatot kell elképzelni, mint Brahms Haydn variációkja, csak itt éppen a saját témájára, a történet szerinte tanítványa általi kihívásra válaszolva írta ezt a művet Dvorzsák, elég virtuózan van megoldva, hogy hogyan lehet egy, amúgy itt is egy picit népi témára hasonlító Dvorzsák dallamra variációkat írni, úgyhogy a zenekar minden tagja.

0: Baráti Kristóf vezényel és játszik egy saját sorozatban, amely 4 koncertet foglal magába. Lesz egy beszélgetős koncertsorozat, ahol például a város polgármesterével, vagy Alföldi Róperttel, vagy Nyári Krisztiánnal beszélgetek én, miközben eljátszunk egy-két zenét is hozzá természetesen. Visszatérnek mindazok a koncertek, amelyeket a helyi közönség egy másik rétege nagyon kedvel, ez a Hollywood Classics, illetve lesz Valentin napkor is egy ilyen speciális koncertekből álló sorozat. Természetesen feltűnünk a szombathelyi karneválon is, mint minden évben, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a következő szezonba is.
1: František Kramárs klarinét versenyét idézzük, Varga Gábor játssza a szólót, a Szavária Szimfonikus Zenekart Vajda Gergely dirigálja.

0: A Fuga építészeti központ szemléletével lehet összefüggésben, gondolom én. Június 14-én került sor az Omázs a Robert Schumann elnevezésű eseményre. Kurták 100 vonatkozású koncertről van szó, melyre Molnár Szabolcs látogatott el.
1: Igen, a Fugát mindig olyan kontextusban szoktuk emlegetni itt a Új Zenei Újságban, hogy ez a kortárs zenének egy nagyon fontos helyszíne Budapesten, és ezúttal is kortárs zenét hallhattunk. 10 kompozíció szólalt meg, és ebből 8 ősbemutatóként, és valóban ez egy omázs a Robert Schumann tematikájú hangverseny volt, de természetesen a műsor középpontjában Kurták György azonos című brácsára, klarinétra és zongorára írt nagyon-nagyon nevezetes trió állt, ami egyébként a koncert legvégén el is hangzott. Az a 9 mű, ami elhangzott, az részben Kurták György ezenművére, részben Kurták György életművére, és részben Robert Schumann életművére reflektált, és az elhangzó darabok jelentős százaléka erre a bizonyos trió összeállításra készült, és ettől egyébként egy nagyon egységes, ugyanakkor mégis nagyon változatos koncert született. Itt érdemes megegyezni, hogy a centrifuga produkciók esetében nagyon gyakran ez egy praktikus rendező elv, hogy az apparátus tekintetében törekednek az állandóságra. Ez gondolom egy csomó technikai és szervezési problémát áthidal, és ezúttal is így volt, és még azt hadd tegyem hozzá, hogy egyben ez a koncert az idei évad záró koncertje volt, és mindenféle szempontból, tehát akár a Kurták György tiszteletére rendezett koncert, akár pedig az évad záró koncert tekintetében, ez egy igen magas színvonalú hangverseny volt. Nem biztos, hogy egyenként érdemes végigmenni a darabokon, de azért a névsort azért azt hagy mondjam el, hogy kitől hangzottak el művek, Horváth Bálintól, Szőcs Mártontól, Szécsi Lőrinctől, Dargai Marceltől, Vajda Gergelytől, Tornyai Pétertől, Sándor Lászlótól, Kedves Csanádtól, Dínyés Dánieltől, és a legvégén az idén 100 éves Kurták Györgytől. Mindegyik darabhoz egyébként nekem kialakult egy kifejezetten pozitív viszonyom, már így első hallgatásra is. Talán kezdeném Szőcs Márton a Csüggedés és a keserűség eszközei című darabjával, amely ugye címében utal erre nagyon híres orosz költők verseire írt ciklusára a Kurtáknak, és hát a cím az talányos, mert ugye a Csüggedés és a keserűség eszközei olyan, mintha ez egy ilyen termékbemutató lenne, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, egy ilyen repertoárja annak, hogy zenei módon hogyan tudjuk ezeket az érzeteket, ezeket az affektusokat a modern zenében érzékeltetni, és hát túl azon, hogy volt egy ilyen felsoroló jellege ennek a háromtételes darabnak, hallatlanul izgalmas volt, rendkívül módon érzelmileg megérintette, azt gondolom, a hallgatóságot, és hát aztán utólag belepillantva a Kottába, nagyon-nagyon sok raffináltság volt ebben a műben, úgyhogy ez mindenképpen egy kimagasló kompozíciója volt ennek a sorozatnak. Dargai Marcel Ab Schwung, most nem mondom el, hogy hogyan van a tipográfiában a SCH elrejtve, ez meg egy egészen nagy találmány. 2 rövidebb zongorára írt Kurták kompozíció hangzik el, úgymond cantus firmusként a műben, és ehhez kapcsolódik a brácsának és a klarinétnak a párbeszéde, ami kicsit Florestant és Eusebiust is megjeleníti, ezeket az elképzelt schumanni figurákat, és hát 2 olyan rövid zongoratételt választott Dargai a Kurták életműből, ami ritmikailag nagyon pregnáns, ugyanakkor a hangmagasság tekintetében pedig nagyon szűk szavú, tehát tényleg tudott működni egyfajta gerendaként, amire ez a 2 hangszer szóló rá tudott kapaszkodni. Ráadásul 2 verzióban is meg lehet szólaltatni a művet, és a közönséget megszavaztatták, hogy az A és a B verzió közül melyik hangozzék el, és végül is a B verzió döntött, annélkül egyébként tudtunk volna, hogy mi az A verzió. És ennek a koncert félidőnek a legvégén hangzott el Vajda Gergely csak zongorára, idézőjelben csak, és klarinétra írt duója, ami nem ősbemutatóként hangzott el. Ennek az a cím, hogy Mesevé, és nyilván a schumanni zenei mesevilágra utal. Ez egy nagyon virtuóz, nagyon technikás, a klarinétos nagyon sokféle helyzetben megmutatni képes, rendkívül érdekes kompozíció. A szünet után Tornyai Péternek egy zongora műve hangzott el, Fantázia stükke numero 1, de elektronikával kiegészülve. Ez a darab, ez tulajdonképpen Schumann emléke előtt tiszteleg, főleg a karnevának egy bizonyos szakasza hangzik el benne, ismételve és ilyen nagyon-nagyon erőteljesen érzékeltetve a karaktert, néha ez az anyag ez átcsúszik fölismerhetően mondjuk az álmos zongora versenybe, és ehhez az élőben elhangzott zongora anyaghoz kapcsolódik egy előre rögzített és egy laptopról bejátszott másik zongora anyag, aminek a hangja, a hangzása, a hangmagassága egy picit eltér az élőben hallott zongorától, nagyon-nagyon izgalmas és inspirált műbenyomását keltette. Kedves család is egyébként a Flower Schumann című művében foglalkozik a negyedhangok, harmadhangok lehetőségével. Itt a brácsa és a klarinét játszik a normál hangolástól eltérő hangokat, de érdekes módon, mint most idézőjelben mondom, ennek a zongora issza meg a levét, mert amikor ők így játszanak, akkor furcsa módon az embernek az az érzés, hogy a zongora hangolódott el. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes illúziót teremtő mű volt. És hát nagyon-nagyon szép volt, megindító volt a rövidségében, a koncentráltságában, a líraiságában Dinnyi és Dánielnek a Talányos című omázsa György Schumann című műve, ami természetesen újra visszatért ehhez a trió felálláshoz, amit a beszámolom elején említettem. És a beszélgetésünk utáni zenei illusztrációról hagy mondjak néhány szót. Széchy Lőrinc, most magyarul fogom mondani a címét, Henotikus tájképek című darabja hangzott el. Ez azt gondolom, hogy ez egy sok rövid tételből álló hosszabb ciklus, amiből mi most részleteket hallottunk. Széchy Lőrinc már hosszú ideje foglalkozik az antikvitás zenei örökségével, azokkal a hangsorokkal, amiket vagy pontosan meg tudunk határozni, vagy csak sejtjük, hogy a görögök mit értettek bizonyos hangsorok alatt. Ez az érdeklődése már nagyon sok szép kompozíciót termelt, és azt gondolom, hogy ez a Henotikus tájképek című darab egy kiemelkedő kompozíciója ennek a fiatal zeneszerzőnek, az életművének, ennek a bizonyos szegletének, úgyhogy abból hallgassunk meg egy részletet, ami kicsikét talán a Satie-nak az antikizáló darabjait is eszébe jutatja az embernek, ennek ellenére hallatlanul eredeti tónust tud megszólaltatni.
0: És említsük meg az előadókat is, Klenyán Csaba klarinéton, Takács Zsuzsanna zongorán, Tornyai Péter brácsán játszik.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt a kiegészítést megtetted. Klenyán Csaba és Tornyai Péter teljesítményéről nem kell tulajdonképpen mondanom semmit, mert nagyon-nagyon régóta a fontos szereplői a budapesti kortárzenei életnek, de Takács Zsuzsannát én sajnos nagyon-nagyon ritkán hallom, és meg kell jegyeznem, hogy egészen elképesztően zongorázott, és 10 különböző zeneszerzői stílusban, hallatlan magabiztossággal, hallatlanul nagy átéréssel, igazán komoly zongoraművészi teljesítménynek lehettünk fültanúi.

0: Tekintsünk a közeljövőbe. A kamarazene a figyelem művészete. Olvashatjuk az Anima Muzicé kamarazenekar honlapján az Anima napok leírásának felütéseként. Június 19-e és 21-e között az Óbudai Társaskörben rendezik meg első alkalommal a háromnapos sorozatot. A művészeti vezetővel, G. Horváth Lászlóval Várgedő Anna beszélgetett.
1: Honnan jött az ötlet az Anima napok életre hívásához?
2: Hát ez régi vágyak különböző csoportozásai, mert tulajdonképpen ugye 2010. június 20-án volt a bemutatkozó koncertünk az Óbudai Társaskörben, és már 2011-ben akkor erre a dátumra az első születésnapi hangversenyünket meghirdettük, és hát azóta hagyomány, hogy minden évben június 20-án van az évadzáró születésnapi koncertünk, és itt mindig próbáltuk különböző innovatív programokat kitalálni, és mindig voltak ilyen újítások, itt volt, amikor először játszottunk olyan darabot, amit nekünk írtak, itt volt az első összművészeti produkciónk, ahol különböző társművészeteket is behívtunk, és hát az egyik, hogy most is szerettünk volna valami újdonságot csinálni a születésnapunk köré, és hát nagyon sok volt az ötlet, és gyakorlatilag nem fért be már egy koncertestére, és a másik alapvető elképzelés pedig a kamarazenekaros találkozónak a létrejötte, hogy megpróbáljunk olyan szakmai fórumot teremteni, ahol a kamarazenekaros szegmens egyrészt össze is kapaszkodik beszélgetés formájában a jelenről, jövőről, ennek a szegmensnek a fontosságáról, és hát nem mellesleg, meg akkor koncerteket is játszik. Úgyhogy ebből az apropóból most a háromnapos Anima rendezvénye több vonós kamarazenekar is föl fog lépni, ugye az Anima Muzicé mellett az Eranova kamarazenekar, budapesti vonósok, és még egy ilyen zeneiskola, egy zenekar is, hogyha szabad így mondanom, a Solti György zeneiskolának a zenekara, és ezekből az alapötletekből alakult ki aztán végül is egy ilyen háromnapos óriás rendezvény, amely mondjuk nem célszerűen egy ilyen fesztivál jellegű dolog, hanem inkább egy ilyen vonós műhelyi fókusz a vonós kamarazenére. És hát a hat koncertet is úgy neveztük el, hogy legendás kamarazene tanárokról, Wagner itt a Devics János, Rolla János is még sorolhatnám, hogy ezzel is megpróbáljuk fölhívni a figyelmet a kamarazenekarozásnak és a kamarazenélésnek a fontosságára, és hogy milyen élő legendák jártak közöttünk, akitől mi is tudtunk nagyon sokat tanulni, és akikkel szeretnénk most így emlékezni.
1: Említette már azt a sajtónyilvános szakmai fórumot, amely fölteszi a kérdést, hogy merre tartson a magyar vonós zenekari hagyomány. Miért tartja fontosnak, hogy ez a téma napirendre kerüljön?
2: Azok a folyamatok, amik az elmúlt évtizedekben jelentkeztek, azt érzem, hogy a kamarazenekarnak a jelentőségét és a fontosságát azt nem eléggé hangsúlyozzák. Tehát itt a nyugat-európai trendek és mainstream vonalak is ezt mutatják, hogy a kamarazenekarokat és ezt az egész szegmenst ezt nem becsülik meg egészen igazán. Ez egy igazán jó átkötő szerep a kamarazene, a kis helységekben történő intim események, és ugye a nagy szimfonikus események között. És hát rengeteg helyen lehet játszani, ugyanakkor meg azt lehet látni, hogy Nyugat-Európában már nincs olyan vonós kamarazenekar, ahol mondjuk állásokkal rendelkező zenészek főállásban csak ezt csinálják. És Magyarországon is sajnos azzal együtt, hogy most még Hungarikum a vonós kamarazenekarozás, van egy ilyen jellegű tendencia, mint hogyha nem lenne szükség, pedig fantasztikus a repertoárja, a kamarazenekaros repertoár, az óriási darabokat tartalmaz, és hát egy mobilis együtteskről van szó, akik adott esetben egy kis falunak a templomában is szépen elférnek, és országos szinten ki lehetne használni lehetőségként, hogy egy magas minőségi szakmai programokat elvinni kisebb településekre, térségekbe, és szerintem nem eléggé van ez kihasználva, tehát ezért fontos az, hogy beszéljünk erről, hogy a nyilvánosságban is egy picit azért fontosabb szerepet lássanak a kamarazenekaroknak, mert hogyha nem csinálunk közös struktúrát, akár érdekvédelmi képviseletet, vagy ilyesmit, akkor félő az, hogy ez az igen szép és fontos szegmens eltűnik, és esetleg akkor marad egy vagy kettő zenekar, akik még úgy túl tudnak élni, és akkor ők megpróbálják ellátni a feladatukat. De hát fantasztikus, gazdag hagyománya van a vonós kamarazenének, és a magyar vonós iskola az tényleg jelen pillanatban még azért a világkoncertteremben egy nagyon pozitív megítélésnek örvend. Ugyanúgy a zeneiskolai rendszerünk is az tulajdonképpen egy fantasztikus rendszer, amit őrizni és ápolni kell, és ezeket össze kell valahogyan kapcsolni. És ezekre az összekapcsolódási pontokra egy kamarazenekar az kiválóan képes, hogy ezekről a lehetőségekről szeretnénk innovatívan gondolkodni, úgyhogy tényleg egy párbeszéd alakuljon ki a kamarazenekar vezetők között, és nem mindenki külön-külön próbáljon meg valahogy túlélni, vagy programokat, évadokat tervezni, hanem legyen egy átfogó struktúra ebben a szegmensben is.
0: Joseph Haydn első D-dur szimfóniájából idézünk részletet az Anima Muzicé kamarazenekar tolmácsolásában, mely mű a 20. születésnapi Hommage à Rolla hangversenyen elhangzik majd.

0: Új zenei újság című műsorunk végén a hangmérnök Bozai László és a társszerkesztő Várgedő Anna nevében is búcsúzom. Jövő héten ismét a felelős szerkesztő Kovács Sándor várja a kedves hallgatókat. Ott már Dávidot hallották.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Jordi Savai vezényel és játszik Viola da Gambán. A César és Grammy-díjas katalán karmester, zeneszerző és gambajátékos a 70-es évektől kezdve foglalkozik régi zenével. Alapítója a Hesperion együttesnek, a Capella Real de Catalunya ének együttesnek, valamint a Concert des Nations zenekarnak. Mesterek órája. Jordi Savai, hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Száz éve született Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító. Kiemelkedő szerepe volt az ifjúság zenei nevelésében. Zenés mesék, mesés zenék című sorozata igen népszerű volt. Lukin Lászlóra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Jean-Joseph Cassanet de Mondonville Izbé című prológusból és öt felvonásból álló hősies pásztorjátékáról ejt pár szót László Ferenc. A címszerepet Catherine Watson énekli. A Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György irányítja. Prolog. Nem csak opera rajongóknak. Kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fenlegi Lénárdot hallják. Franciaország nyugati részén található kisvárosból indult a Lehman Brothers 2012-ben. Öt középiskolás fiú egy garázsban kezdett muzsikálni, majd kinőtték magukat. Prince dalai, James Brown, Jamiroquai, The Roots muzsikáit játszották sajátos átiratban. A hip-hop, a new soul és a house elemeit ötvözve tettek szert hírnévre. A Lehman Brothers tagjai a kortárs jazzt ötvözik a funkkal és az afrobeattel, ma már saját szerzeményeket játszanak, a gitáros élen jár a kreatív műhelyben, az ő szerzeményei szólnak. 2024. november 9-én Leverkusenben a Jazz Days-en adott koncertjüket elevenítjük fel. Julien Onglad énekel és billentyűs hangszereken játszik, Jonas Muel tenorszaxofonon halljuk, Jordan Svenon a harsonás, Alvina Maiso a gitáros és vokálozik, Clement Jordan a basszusgitáros, Doris Pjajana dobol. Téma cím szerint elhangzik 19, It's Only Fair, Follow Into the Wild, Trinity, Rain és Simply Dancing.
3: We are the Lehman Brothers

we sing together? This song is about coming back to nature.

Dankeschön.

0: A mai Ebu Jazzben a Lehman Brothers 2024. november 9-én Leverkusenben a Jazz Days-en adott koncertjét hallhatták. Téma cím szerint elhangzottak Alvin Amaiso szerzeményei, ő a gitáros, de vokálozott is, 19, It's Only Fair, Follow Into the Wild, Trinity, Rain és Simply Dancing fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV csoport korábban arról tájékoztatott, hogy a Balaton környékén több vasútállomáson tartalékmozdonyok várakoznak, és szükség esetén vonatpótló buszokat is tud mozgósítani a vasúttársaság. Holnaptól Budapesten és újabb öt vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcshozhat, grillezhet. Továbbra is nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Holnap kezdetben mindenütt napos lesz az idő, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 15-21, napközben 30 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Németh Attila kíván kellemes zene hallgatás munkatársai Katona Márta és Papp Sándor nevében is. A svéd zene atyának Johann Heinrich Romant tartják, majd halljuk a zenéjét is. A komponista kiváló zeneszerző és hegedűs volt, de hiába teremtette meg az alapokat, a svéd zeneszerzőket nem ismerte meg a világ, vagy lehet, hogy inkább azt mondom, hogy Magyarországon nem ismerjük ennek az országnak a muzsikusait. A legtöbb zenész Németországban tanult, és a német hagyományokat folytatta. Adolf Friedrich Lindblad Nyári este című zeneműve szól ma elsőként. Lindblad volt egyébként a svéd Schubert.

Adolf Fredrik Lindblad Nyári este című kórusművét a svéd rádió énekkar adta elő. Elsősorban dalkomponistának tartják az Uppsalában és Berlinben tanult muzsikust. Kreisler egyik leghíresebb műve következik, Preludium és Allegro Pugnani stílusában, előadja Tobias Ringborg és Anders Kirström.

Preludium és Allegro Punyáni stílusában. Kreisler zeneművét hallottuk. Ma már említettem Johann Heinrich Román nevét, a svéd barokk zene legjelentősebb alakja, fiatalon Angliában tanult, és hazatérve nagyon fontos szerepet játszott a svéd udvari zene élet fejlesztésében. Émos Fittye szól.

Johann Heinrich Roman Émol szvittjét Karin Jönsson Hazel játszotta. A zeneszerző leghíresebb műve a Drottningholmi zene, amit egy királyesküvő alkalmából komponált. Harald Frikljöf 8 kis zongora darabját játssza most Tore Upström.

Harald Frikljöf, 8 kéz zongora darabját Tore Upström játszotta. Hugo Emil Alfvén nagyon sok rapszódiát, szimfóniát, szimfonikus költeményt írt. Második Gusztáv Adolf király szvítjét ismerhetjük meg. Második Gusztáv az egyik leghíresebb uralkodó volt a svéd birodalomban.

Hugo Emil Alfvén, opus 49-es, második Gusztáv Adolf király szvittjét játszott a svéd rádiózenekar Niklas Villén vezényletével. Alfvén hazáján kívül egyébként Németországban tanult, és Franciaországban is nagyon neves mestereknél. Gösta Nyström, három tengeri látomása következik.

Gösta Nyström három tengeri látomását a svéd rádióénekar adta elő. Valborg Aulin F-dur vonós négyesével folytatjuk a Nocturnót. Ezt a komponistát a 19. század végének egyik legtehetségesebb svéd női komponistájaként tartják számon. Európa több országában képezte magát.

Valborg Aulin F-dur kvartettjét a Tálevonós négyes játszotta. A komponista öccse volt a híres hegedű művész Thor Aulin, 1887-ben egy vonós négyest is alakított, és természetesen testvére, nővére műveit is népszerűsítette. Händel Ario Dante című operájából következik most két ária.

Handel Ariodante című operájának részleteit Anne-Sophie von Otter és a Les Musiciens du Louvre muzsikusai adták elő Mark Minkowski irányításával. Wilhelm Stenhammar már Stockholmban született, és Berlinben, valamint Bécsben tanult. Tőle egy zongoradarabot hallgatunk meg. Késő nyári éjszakák.

Wilhelm Steinhammer késő nyári éj című zongoradarabját Dan Franklin játszotta. Steinhammer jól ismerte a romantikus szerzőket, példaképpen Richard Wagner volt. Halála előtt néhány hónappal egyébként felvett néhány zongoradarabot egy Velte Mignon gép zongorára. Néha lehet hallani ezeket itt a Notturnóban. 2 óra van.

A svéd rádió szimfonikus zenekarának hangversenye következik, amelyen vezényel és énekel Barbara Hannigan. A koncertet a stockholmi Berwald teremből halljuk. A Notturno egyik célja, hogy olyan művek is a közönség, a hallgatók elé kerüljenek, amelyekkel a hétköznapokon nemigen találkozunk. Mit tudnak a svéd zenéről? Hát túl sokszor nem esik szó az északi ország színes zene életéről. Mellesleg ma Svédország nemzeti ünnepe van, és a